0: nyertem.
1: Ez a Slágerkult.
2: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, a mai is inspiráló beszélgetése valódi értékkel érkeztünk. Mindjárt megtudják, hogy miért mondtam. Budapest és a vétel között pezsgő kulturális életének a legjavával, ahogy mondani szoktuk. Már is megyünk tovább, kedves hallgatóink. Üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, és igen, elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait. Sok-sok aktualitás van, de tudják, hogy mindig olyan alkotókkal beszélgetek, estéről estéről, akik hatással tudnak lenni a kulturális életünkre, de én ezt már egyszer elmondtam Fürr Anikónak, amikor legutóbb itt járt.
3: És köszönöm, csak András, akkor is nagyon jó lesz. Köszönöm meg most magam. Is.
2: Nem, ez a lényeg, a hatás.
3: Hallgatókat. Hát ezzel foglalkozunk, ez van, erről van papírunk, hatáskertés. Hát,
2: még libabőr is kapcsolódik, az meg külön.
3: Azt meg igen, úgy hívják, igen, arhaikusan kicsit, hogyha valaki még ismeri ezt a kifejezést, hogy katarzis, vagy egyfajta felismerés, ráismerés, önreflexió. Igen, lesz egy ilyen fantasztikus esemény az arénában.
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy nem is akárhol.
3: Így van, Szent Ivánékor, ugyebár, ez a leghosszabb éjszaka, és ez egy különleges alkalom, ezt Rácz Laci kreatív producer álmodta, és a Kultúrklub rendezte meg. Tehát egy kicsit, hogy mondjam, egy ilyen édes nosztalgia, de ennek a szentimentalizmusa nélkül, hogy ezért emlékszünk boldogultabb ifjúkorunkban olyan estékre, amikor valahol ilyen táborba, olyan táborba, vagy valamilyen összeröfenés alkalmával így este tábortüzet gyújtottunk, ugye akkor még volt eső, és nem kellett attól tartani, hogy egy cigaretta csíktól leég a fél ország. Tehát, hogy akkor még lehetett tábortüzet gyújtani, és akkor az, amikor az ember így belebambul a tűzbe azokkal együtt, akikkel jól érzi magát, akiket szeret, és akkor mondjuk előkerül egy gitár, vagy csak előkerül jó, hát néha persze egy kis vörösbor, meg ez egy kis maligán fog az is okay. Van, de attól teljesen független az, mert az ugye mindig csak azt a hangulatot erősíti meg, amiben az ember abóvó van. Azt a fajta, azokat a felejthetetlen perceket, amik tényleg itt születnek egy ilyen lobogó tűz körül, és amikor egy előkerül egy gitár, vagy csak valaki egy dallammal elő kúszik valahogyan, valahonnan, és akkor azt úgy együtt énekeljük, bambulva bele a lángokba, az valami olyan csodálatos, hogy azt hiszem, hogy ebből azért mindenkinek van olyan, amit amíg él, az megmarad.
2: Te hányszor voltál eddig az arénában?
3: Hú, nem is tudom, olyan sokszor nem voltam, de ugye hát ott ünnepeltük a 20. fennállásunkat az Örkény István színházzal, ott ünnepelhettük egy fantasztikus koncerttel, Dés Lászlóval is voltam már az Alénában, az Így jöttem formációval.
2: Igen, ezeket én olvastam, és pont azon gondolkodtam most, amíg vártalak ide, hogy színészként, előadóként is érzed ennek a súlyát, az Arénának a másságát?
3: Nem a súlyát érzem, inkább úgy fogalmaznék, hanem hogy a szószoros értelmében nagyszerűségét. Tehát, hogy mint ahogy a mozit is szerettem, sokkal inkább, akár mekkora, mit tudom én, micsoda tévéje van az embernek otthon, de nincs, mert nem érzem szükségét, csak hogyha megveszi a létező legnagyobb tévét, vagy akár van egy vetítő terme, az abszurdum, akkor sem tudja produkálni azt az élményt, legalábbis számomra, mint egy 20x10 méteres vászon, azzal a hangzással. Tehát ugyanez az aréna is, valamiféle olyan, az élménynek egy olyan léptéke, egy olyan monumentalitása, ami csak ott élhető meg, és csak ott előadóként és közönségként is csak ott kapja meg az ember. De és ugyanakkor ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy ez az emberi sokasság, ez a sok, hát igen, színészként az ember mindig tudja, hogy egy-egy estéről estére mindig más a közönségnek a kémhatása. Uh-huh. És attól függetlenül, hogy mi is mások vagyunk napról napra, hiába ugyanaz a színdarab, mindig másként születik meg egy-egy előadás. És itt ez a sok ember, aki azért jön oda, hogy közös élményben legyen része, azokat az előadókat láthassa. Tehát ez a ez a sok vektor, ez az érzelmi erő, ahogy így összpontosul és összegeződik és összeadódik, ez valahogy úgy szoktam mondani, hogy úgy jelenik meg az én képzeletemben, mindig ilyen hülye hasonlataim vannak, képekben gondolkozom, mint egy ilyen hatalmas víztömeg, mint egy tenger, mint egy óceán, ami fenntart, hogy bármi van, egy olyan közeget ad ez a sok ember, hogy ez tényleg felejthetetlen lesz szerintem mindenki számára, illetve ott, aki már megfordult, és egy jó koncerten vehetett részt, azzal mindenféleképpen így van, vagy együtt tud velem érteni.
2: De azonnal igent mondtál?
3: Persze, hát hogy ne. Egyrészt, hogy mondjam, egyrészt az ötletet is nagyszerűnek tartom, aha, másrészt pedig hát egy személyes kiegészítést is hadd mondjak el, hogy az én ugye dekoratőr, még amikor én az iparművészeti főiskolára készültem teljes erőből 18-19 évesen, akkor én egy remek iskolában, a dekoratőr és kiratkatrendezőbb iskolában jártam, ahol az én árurendező tanárunk egy a lánya, a kedves lánya, Veszeli Anna Mária hívott fel engem, akit én azóta ismerek. És egy csodálatos tanárnőnk volt, és hogy ez egy ilyen vajta különleges kapcsolódás is ezzel a produkcióval, az Anna Marival, hogy újra sok év távlatából újra találkozhattuk, és megölelhettük egymást, igen, és ő ilyen fronton mozog és dolgozik, és ő is őrületes ötletekkel és mindenfélével áll elő, tehát hogy külön öröm nekem, hogy így felvettem vele a kapcsolatot.
2: Június 23-a.
3: Így van, június 23-a éjszaka, és ha még kiegészíthetem azzal, hogy ez azon kívül, hogy egy 17 méter magas installáció lesz, egy ilyen tábortűz
2: installáció. Én úgy tudom, hogy a közepén, ugye az arénának.
3: Így van, tehát egy ilyen egészen, hogy mondjam, a léptéknek megfelelő tábortűz installáció lesz az aréna közepén, és hogy a közönség nem csak szemlélője lesz ennek, hanem mi együtt fogunk énekelni. A belépőjeggyel együtt megvásárolhatják a dalszövegeket, tehát közzé tesszük a dalszövegeket, és azokat a részeket is pontosan jelöljük, amikor szóló, illetve együtt. Tehát közel 10 000 ember ugyanazt a dalt fogja énekelni, hát dalokat egymás után, ugye, hogy az előadók következnek. Ez szerintem egy frenetikus ötlet, és egy soha vissza nem térő élmény lehet.
2: Már próbáltok?
3: Persze, elkészültek a promóciók, megállapítottuk a hangnemeket a zenészekkel, és hát már mindenki tudja, hogy mit fog énekelni, és hát gyakorolunk, persze.
2: Spoilerezni szabad-e? Majd megkérdezem, aztán majd mondod, hogy igen vagy nem, hogy te mennyi dalt énekelsz például?
3: Mindenki egy dalt énekel, és hogy ez is egy különlegesség ennek a koncertnek, hogy nem tudom, hogy a ABC sorrendben felolvashatom-e a fellépőket, mert hogy olyan annyira heterogén és olyan sokszínű és annyira színes, tehát Cutor Zoli, Füranikó, Gubik Petra, Hevér Gábor, Keresztes Ildikó, Nyári Károly, Olá Gergő, Péter Fibori, Pintér Tibor, Szirtesedi Nemókus, Udvaros Dorottya és Wolf Kati.
2: Szép.
3: És gyerekkórus, Soul Air gyerekkórussal, Molnár Mónika vezetésével, szóval nem is tudom, és hát plusz zenekar.
2: Nem erre mondják,
3: hogy közönség lennék, ha én valami ilyesmi, tehát hogyha én ide közönségként jöhetnék, akkor is szerintem már régesség megvettem volna jegyet, de hogy itt még így dalolni is fogok, és ráadásul nem, ide elmondhatnám, hogy mit énekelek, de nem akarom.
2: Jó, akkor ott ki, oké. Ez lett volna
3: nem akarom, legyen meglepő.
2: Megértettem. Én mindig szerettem, ahogy énekelsz.
3: Köszönöm.
2: Egyébként, de a zene az a színház mellett hogy, és inkább a lélekre vagyok kíváncsi, a te lelki elköteleződésedre. Tehát mi neked a zene? Inkább úgy kérdezem.
3: A többszörös lelki elköteleződésem is van. Egyrészt, mert ugye az anyateljel szívhattam magamba a főleg hát a komoly zenét, a bóvó, mert az anyukám két diplomával végzett a zeneakadémián, és hangképző és tanár és előadó művész, aki maga is a zeneakadémián és a Kecskeméti Kodáintézetben azt tanított többek között. Hosszú éveket töltött a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán, zeneiskolában is tanított, tehát nekem ez egy ilyen olyan csatorna, ami így, hogy mondjam, genetikailag már így bekódolt. És a másik érzelmi és gyakorlati tényező, illetve hát alapkő Bagó Gizellának a személye, aki tulajdonképpen a főiskola, hát akkor még főiskola volt, első évétől kezdve az én énekmesterem, és aki meghatározta azt, hogy én egyáltalán éneklésre merem nyitni a számat. És hát nem csak, hogy éneklésre, hanem ugye egy színész, egy prózai színész, az reggeltől estig beszél, ordibál, alkalmasint, hogyha jut neki lehetőség, akkor énekel is, és még hangjátékot feszegeti. Tehát, hogy reggeltől estig használja a hangszalagját, és hogyha ezt nem jól tenné, tehát nem jó technikával, akkor ez bizony az embernek a kenyérkeresete kerülhet veszélybe. És hát az én énekmesterem ezt pontosan tudja, és olyan spektrumban erősít és tartja számon mindig az embernek az éppen aznapi állapotát, hogy ahhoz alkalmazza meg a feladathoz és az adott állapothoz együttesen a gyakorlatokat, és az ő személye meg egyáltalán az az emberség és az a hatalmas tudás, ugye, mint professzor emerita, amivel ő rendelkezik, az egy olyan hátország és egy olyan biztonság, hogy nem is tudom, szóval igazi ajándéknak.
2: Na hát ezt a biztonságot meg az ajándékot is egyébként a könyvedben én már olvashattam. Az édesanyádról biztos.
3: De Bagó Gizelláról is egészen biztos, mert ő hát egy
2: azért, mert abszolút most visszajön az élmény, mert hogy gratulálok a könyvhöz.
3: Ó, hát nagyon szépen köszönöm. De én csak mondtam, Karis Tomi volt, aki lejegyezte, tehát az érdem az övé.
2: Karis is fog majd ebben a műsorban jönni, amúgy is visszajár. Úgyhogy majd ő is fog mesélni rólad meg a könyvetekről. De egyébként mind a kettőtökkel lehet majd találkozni most a könyvhéten? Ott lesztek?
3: Igen, köszönöm szépen. Ez itt a reklám helye 13-án szombaton. Azt hiszem 1 órától 2:30-ig fogunk dedikálni, ülni ott a könyvhéten, igen.
2: De gondolom nem ez lesz az első találkozása? Ilyen szempontból író-olvasó találkozó?
3: Hát a könyv bemutató az nagyszerű volt, az én drága színházam rendezte az új helyünkön, az új játszó és közösségi terünkön, a Merlin Színháznak az épületében. Hát ez egy nagyszerű, Lévai Balázs volt a moderátor. Hát ez egy nagyszerű esemény volt. És hát azóta is különböző beszélgetések alkalmával is szívesen mutatom meg ezt a becses dolgot, ami
2: szeretik,
3: nekem így jutott.
2: Azt látod?
3: Igen. Hát már a boltokban elfogyott, a kiadótól lehet, a könyvtündér kiadótól lehet rendelni online, és úgy tudom, hogy ott még egy kicsit még jutányosabb is az ár. Tehát, hogy ott már, tehát én remélem, sok pozitív visszajelzést kaptam, nem is gondoltam, hogy ennyit. Szóval ez is egy ilyen jutalomfalat az élettől, vagy a Jóistentől.
2: Ezekért érdemes. Is.
3: Hát ezekért is, igen. Ezek már csak ilyen bónuszok.
2: De az ember, amikor belekezd egy ilyenbe, tudom, hogy régóta beszélgettetek, hiszen 30 éves ismeretségbarátság köt össze benneteket. Lehet sejteni, hogy ebből siker lesz, vagy nincs garancia semmire?
3: Szerintem nincsen garancia semmihez, ugyanúgy, hogy a színházban sem. Tehát amikor esetleg úgy sül el egy darab, hogy nem igazán tud rezonálni vele a közönség, vagy eltalálni azt a hangot, abban ugyanannyi meló van, ugyanannyi energia, ugyanolyan sok kreativitás van benne, csak valamitől nem úgy találja meg az embereket, de ez akár fordítva is igaz, amire azt mondjuk, hogy hú, hát ez jó, hát akkor csináljuk meg. Ilyen volt például a Mácsai Pali álmodta anyám tyúkja egy 2014-ben. És akkor mi tényleg feltettük akkor a kérdést a Palinak, hogy te Pali, tényleg úgy gondolod, hogy itt két felvonáson keresztül egy statikus díszletben fogunk verset mondani? Igen, ő így gondolja. És hát jó, hát mondtuk, egy belefektetett munka sosem vész kárba, hát mindig tanul az ember, valamit rajta mindig több lesz. És hát ez ő proféta lelke már többször megmutatkozott, itt is érvényes volt, hiszen 100, mit tudom én, akárhány előadást játszottunk le belőle, elsőként fogytak rá a jegyek, és ami a legfantasztikusabb, hogy a tizenéves közönség, aki a legfinnyásabb, legnehezebben meghódítható, a végén ilyen popkoncertszerű visítozó ovációval alig akar bennünket leengedni a színpadról. Tehát, óriási. Hogy ez egy ilyen nagy... Tehát azért mondom, hogy siker és az, hogy mi találja meg az embereket, de a visszajelzések alapján azt szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy azt hiszem, hogy ezt szeretik. Tehát, hogy megtalálta őket, hogy úgy voltam bensőséges és őszinte, amit mondjuk ez a képlet a Tomival való barátság megsegített, illetve nem volt olyan nehéz megnyílnom. Csak hogy mondjam, tehát megmaradt azt hiszem az a fajta stílus, vagy az, amit én szeretek.
2: Közvetlen, tehát én ugye elolvastam a könyvet, azért mondom most magamtól, hogy nekem nagyon közvetlen, olvasmányos egyébként, és talán ami a legjobb, hogy picit olyan a történeted, meg amiket átadsz az olvasónak, mint egy motivációs workshop.
3: Úgyhogy innentől nem... Na látod, ezt nem szerettem volna, de ez külön ajándék, hogy ezt mondod, ezt
2: nem
3: köszönöm.
2: Oda kell menni, hanem olvassa, vegyenek egy Füranikú könyvet is.
3: Ez itt a reklám helye.
2: Mert én azt gondolom, hogy egymásból tanulunk a legtöbbet. Tehát már azokat a tapasztalatokat persze megtapasztaltad, meg megjártad, és az egy nagy kérdés, hogy tudunk-e úgy tanulni a másikéből, vagy bele kell lépnünk ugyanabba a csapdába nekünk is, ha éppen van előttünk, ez nagy kérdés.
3: Valaki és hogy tanul, ki mit profitál abból a bizonyos
2: igen,
3: csapdából.
2: Igen, hogy mit visz haza, de ez sok-sok tanulságos történet van benne, úgyhogy szívből ajánlom.
3: De jó. Jó, nagyon örülök, hogy így gondolod. Hát köszönöm szépen, hát ez egy ilyen, nem akartam én semmiféle nagy bölcsességgel előhozakodni, csak azokat a kisebb-nagyobb tanulságokat próbáltam
2: amiket
3: bele.
2: Amiket megéltél, átéltél.
3: Igen, amire így jutottam.
2: Mit él tovább te is.
3: Igen, ami szerintem valahogy azt gondolom, hogy ennek az itt létünknek, az itteni létezésünknek az olvasata, hogy egy kicsit próbáljunk valamiféle relatív bölcsességre jutni, legalább magunkkal kapcsolatban, ha már arra egész nincs is talán annyi idő.
2: A Merlint említetted.
3: Igen.
2: Az neked fontos?
3: Én nagyon örülök neki, mert én réges-régen ugye én azért oda jártam, színházi befogadó, mint néző is, és hát ugye a kollégákkal találkozni is egy jó helyszín volt. Hát meg most örülök, hogy nekünk is valamiféle megmutatkozási felület, és egy olyan lépték, amihez mondjuk a stúdió vagy a köz az kicsi, illetve hát az országkórus előadásunk is a Merlinben került megrendezése. Tehát, hogy van az a közege, az a speciális közege, ami a Merlinnek van, én ezt nagyon szeretem, és hogy bizonyos előadásokra szerintem kimondottan az az optimum.
2: De inkább intimnek nevezzük, vagy milyennek nevezzük azt a teret? Mert nem találom én se a szót.
3: Igazság szerint nem tudom, hát vannak kisebb terei is.
2: Tudom, tehát ezért nem találom.
3: Ez előadás függő is szerintem, de szerintem van egy meghitt hangulata mindenféleképpen. Igen. Legalábbis én legalábbis oda, amikor bemegyek, akkor mindig valamilyen ilyen fészekszerűség jut eszembe, valami védett, valami...
2: Ami persze nem a lakásszínházat jelenti, nem. De akkor is egy másfajta teret.
3: Igen, valami burokszerű, valami védettszerű, valami fészekszerű, igen, keresem a szinonimákat, de igen, nekem is. Te örülök, akkor egyet gondolsz.
1: Ez a Slágerkult.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Fűr Anikónak még inkább örülök, hogy megtisztelte a jelenlétével. Köszönöm. De önök is találkozhatnak vele, hát több helyen is, de a június 23-i aréna koncerten mindenképp, ahol nem fogjuk tudni, meg tudni most tőle azt, hogy mit fog énekelni, de ott kiderül, ráadásul együtt fognak vele énekelni, az biztos. Libabőr lesz az is, egy nagy közös élmény. Az egész egy nagyon exkluzív ötlet is, meg kivitelezés, és tényleg az a stáb, amit ugye elmondtál a műsor első részében, az egy szupergrup-szerű válogatott társaság. Egyébként téged az énekesek elfogadtak? A pályát során? Gondolok itt a lemezekre, meg az egész,
2: én azt gondolom, hogy hát látod, én ezzel nem foglalkoztam. Az arra, hogy milyen jó dolgoztunk együtt, meg milyen jó volt őket figyelni, meg mennyit tanultam tőlük, erre gondoltam, hogy hát talán őket kéne megkérdezni.
1: Oké, most nincsenek itt, de...
2: hogy ők hogyan viszonyultak hozzám. Nem tudom, én csak én örültem mindig, hogyha ott voltak a közelemmel, és jó zenészekkel dolgozni, akár koncerten, ugye Rutka Robiék zenekara, meg Dés László zenekar, hát az olyan, tényleg megint ez a közeg szó jut eszem, mint egy ilyen fenntartó közeg, vele lehet repülni, mint egy ilyen repülőszőnyegen Aladdin a jó zenészekkel, tényleg repítik az ember, csodálatos.
1: De ugyanez igaz a színházra is. Ott is repíteni kell.
2: Abszolút, de ott az, hogy mondjam, egy hosszabb és olyan összetett csapatmunka, amikor a kollégák, a díszlet, a jelmez, a kellék, a fény, a hang, minden, a fodrászok, az öltöztetők együtt kell, hogy dolgozzanak. Ez egy ilyen safózeni óramű, és egymás nélkül nem megy. Tehát lehetek én baromi zseniális, hogyha éppen nem akkor jön be az a zenei jel, vagy valami, akkor már rögtön, hogy kipukkan az egész, és újra fel kell tornászni az egészet a jó esetben a nulláról, rosszabb esetben a mínuszról. Tehát, hogy itt ez egy ilyen nagyszerű artista mutatvány, így egymás vállán állva ugorjuk meg azt a jó kis mutatványt.
1: Tudod, mi jutott még eszembe, hogy majd az a dal, amit elénekelsz, ami, ha egy ismert dal, és már más...
2: Az.
1: Oké. Amit akkor ezek szerint nem te énekeltél korábban.
2: Nem.
1: De hogy itt azért ennek van egy olyan felelőssége is, hogy lehet, hogy ezt tőled fogják megismerni most. Vagy majd hozzád társítják, mert éppen aznap valami olyan emlékük volt, akár azzal, akivel ott voltak az arénában. Mondok egy sztorit.
2: Na.
1: Kísértem fel ide a stúdióba Molnár Piroskát a liften. És ugye itt a rádió, ahol ebben az épületben található, itt van mindenfajta egyéb üzlet, még mondjuk egy fodrászat is, és egy hölgy a fodrászatba jött, tehát civil volt. És odafordult a liftben a Piroskáz, és azt mondta, hogy elnézést kér, biztosan hasonlókkal állítgatják meg, de 30 évvel ezelőtt Kaposváron az a cseresznyés kert, hogy az milyen fontos volt, mert hogy ő akkor érettségizett. És akkor gondolkodtam el a ti felelősségeteken, az alkotó emberek, vagy a közvetítők felelősségén, hogy olyan élményt tudtok adni, ami tényleg lehet, hogy elkísérés. Lehet, hogy ezt a dalt már százan elénekelték korábban, de ha betalálsz, már pedig be fogsz találni. Mert ott azért sokan lesznek az arénában, akkor ezt majd lehet, hogy 30 évvel később majd neked köszönjél meg valaki egy liftben.
2: Ez elképesztő, amit mondasz, és hogy amikor különböző munkák során, ma is volt egy élményem, hogy valamit én valakivel beszéltem 2001-ben telefonon, és most megállított az utcán, hogy azzal, és tényleg az ember ilyenkor nem is tudom, meg nem tudom meghatottság nélkül ezt mondja, hogy köszönjük, hogy van. És egy 25 éves telefonbeszélgetést idézett fel, hogy én mit hívtam, és hogy én mennyire ilyen meg olyan volt, hát és hogy teljesen...
1: Hát gondolom emberi, gondolom valami ilyesmit mondott.
2: Igen, valami, talán valami ilyesmit, és hogy, de hogy munkával kapcsolatban is, hogy amikor az utcán megállítanak édesanyák, hogy, hát, hogy a mazsola milyen isteni volt, és hogy köszönik szépen, vagy amikor valahol, nem is tudom, egy parkolóházba, parkolóház azért, nem azért, mert olyan rosszul vezetnék, mások mondták, hogy állítólag jól, csak ezek a parkolóházak, hát ez szerintem ezek szadista intézmények, mert ide az ember cipőkanállal kell, igen, hogy itt napi 8 órába kibe parkoltatnám egy terepjáróval azt, aki ezeket így méretezte. Zárójel bezárt, és hogy ott valahogy próbáltam így beszúszakolni magamat egy helyre, és valahogy megállt egy hatalmas, nagy, egy ilyen nagy, szép autó, és egy hölgy kipattant belőle, egy ilyen szép, attraktív hölgy, és úristen, mondom, mit, kit húztam meg, hova álltam rosszul, mire mentem rá, jó Istenem, mit, és hogy hát semmi bocsásnat, de hogy imádjuk, és hogy köszönjük, amit csinál, hát komolyan, én még azóta is ott állok tátott szájjal, és hogy kapkodom a levegőt, hát ezek olyan fantasztikus dolgok, hogy nem is tudom, nyilván az ember, hogyha amikor megcsinálja azt, amit estéről estére kell neki, amire így rátette az életét, most szentimentális voltam, de hát de facto így van, akkor érzi a visszajelzésből, hogy hogyan. De amikor egy-egy ilyen teljesen civil pályán kap egy-egy ilyen pozitív visszajelzést az ember, az nem is tudom, én így mondom, így kapkodom a levegőt is, hogy tényleg, hát mivel érdemeltem én ezt ki? És hogy amit mondasz, ez nagyon, ez tényleg mindig így van. Ha az ember két ember elé áll ki, és ott csinál valamit, óriási felelősség, hogy én milyen nyomot hagyok benne. Én mindig azt imádkozom, hogy másképp menjen haza a néző, mint ahogy jött. És hogy én velem is történjen meg a dolog. És hogyha ez megtörténik bennem is, akkor jó esetben a nézőben is, és akkor valami olyat kap, amiért szerintem most, hogy mondjam, megint próbálom itt a nagyon salangos dolgokat kerülni, de nem nagyon tudom, mert hogy mi az élet értelme? Semmit nem tudunk ugye magunkkal vinni, egy gombos tűt se, csak azt, amit a fejünkbe, meg a szívünkbe elviszünk. Az élményeinket tudjuk elvinni, és hogyha mi ebben a mi mesterségünkkel tudunk az emberek lelkében, szívében nyomot hagyni, hát nem is tudom, hát ezért érdemes csinálni. Vagy különben mi a fenét csinálnak? Ebből meggazdagodni nem lehet, stb. És nem sorban ráteszi az ember, mint egy szerzetesen, mert tényleg az egész életét erre. De hogyha ez megszületik, vagy ez megtörténik, hát ezért érdemes, igen.
1: Jó, de nyilván az se lehet, hogy most a teher súlya agyonnyom, tehát hogy gondolom ez nincs ott a napi szintű alkotás
2: hátterében. Dehogy nem, én
1: ott
2: nem,
1: van?
2: Biztos, de, hogy ne. Én legalábbis nem gondolom azt, hogy aki ezt szívvel, lélekkel csinálja, az soha ne szorongana, vagy soha ne kételkedne. Ez nem igaz.
1: Hát szabad
2: de
1: szorongani?
2: Hogy a bánatban-e? Hát én szerintem ebbe a csili-vili minden tekintetben happy-re és teljesen tökéletesen photoshopolt világban, nagyon haragszom ezért egyébként, mert azt próbálja folyamatosan súlykolni az összes fórum, de mindenen. Ugye éljen a fogyasztói társadalom jeligére, meg az extra profit, hogy létezik egy ideális élet, egy tökéletes élet, amit ha valaki nagyon ügyes, az eléri. És ha pláne megveszi ezt, meg azt, meg amazt. De ilyen nincs. Tehát, hogy ki kell így ennyi idősen kimerem jelenteni, nincsen ideális élet. Nincsen ráncmentes, az élet foltos, ráncos, bűdös, koszos, és néha rettenetesen fáj és nehéz. Ezt vegyük már tudomásul, mert az így kerek egész. Ez így tudunk örülni annak, ami jó, vagy ami sikerül. De hát vele járnak azok a bukások, orraesések, ahogy nem is tudom, hogy hétszer, a japánok mondják, hogy hétszeresen és csak 8-szor kelj föl. Igen, valami igen. Hasonló, tehát hogy egyet tudok érteni, hogy az igazi erőpróba, meg az igazi felismerések, meg dolgok, azok az árnyékos oldalon vannak, amikor az ember így kidugja a fejét, és akkor örül egy kicsit a szépnek meg a jónak, de hogy azokat meg kell élni, azok vele járnak az élettel, és hogy nem igaz, hogy az emberek megtudják, vagy hogy szinte bűntudata van az embereknek, hogyha szomorúak, vagy hogyha, tehát a halálról ne beszéljünk, azért, mert az tabu, nem tabu, hát mindenki, aki megszületik, az meghal. Az a lényeg, hogy addig mi történik.
1: Igen.
2: Na szóval, hogy én nem szeretem ezt a csili-vilire photoshopolt világot, és hogy igenis vele jár, hogy az ember kételkedik, szorong, hogy mondjam, pofára esik, aztán föl kell. De hát aztán az egész csak kiad valamit a végére, hogy érdemes volt. Szóval, hogyha élményt tudunk adni, és ebnek az egyszer és visszahozhatatlan létezési verzióban hogy élményt tudunk okozni, amit az emberek elvihetnek, őző módon beleértve minket is természetesen, saját magunkat is, akkor már volt értelme itt eltölteni egy pár évtizedet.
1: Egyetértek. Szereted most az életedet? Ebben a szakaszában?
2: Iszonyatosan nagyon fáradt vagyok, de nagyon hálás is vagyok a Jóistennek, és hogy igen, nagyon szeretem. Egy kicsit nehéz engem elviselni ebben a stádiumban most, mert már tényleg már sokszor azt hiszem, hogy már orra bukom, annyira kimerült vagyok, de és elnézést ezért a környezetemtől és főleg a családomtól. Itt egy nagy jónás van most neked, András.
1: Köszönöm, de hogy,
2: bizalmat. De hogy igen, nagyon szeretem. Tehát szeretem, mert csodálatos munkáim vannak, jobbnál jobb feladatok.
1: És mennyire látod előre az életedet? Mennyire tudsz tervezni?
2: Hát én gyakorlatilag próbálok ebben tervezni, Isten végez jeligére. Ez a, hogy mondjam, a nyár előtt én mindig zavarban vagyok, mindig azt mondom, olyan marha hosszú, aztán végül kiderül, hogy egyáltalán nem,
1: hamar,
2: sőt, igen. Hogy pikpak, így van, még bele se szoktam, már vége van. Lesznek nagyszerű koncertek, ugye hát most a Dísz László most így hetem formációval kiegészülve, aztán Rutka Romival is lesz, ugye hát Bereményi Géza nemzeti kincsünk 80
1: igen,
2: éves.
1: Igen.
2: Ezt nehogy elfelejtsük, mert hát szerintem olyat kaptunk tőle így a 20. században, 21. században, könyvben, filmen, dalokban, versekben, regényekben, ami teljesen unikális. És hát az ő tiszteletére is, és az ő nagyszerű dolgaiból is összeállítottunk egy remek műsort Rutka Robival, ezzel is megyünk országszerte, és aztán most egy csodálatos utat járt be Meyer Bernadettnek az első játékfilmje, a Mami Blue, ami azt hiszem 16. pekingi filmfesztiválon tarolt, legjobb férfi, legjobb film, legjobb női alakításdíját elnyerte, idehaza novemberben lesz bemutatva. Az évadot nem én kezdem, viszont két szerepátvételem lesz az Örkényben, ha már így az őszre kanyarodhatunk.
1: Hogyne.
2: És aztán majd tavasszal fogok Dohi Balázssal együtt kezdeni egy jó kis munkát.
1: Az abban a jó társaságban repül az idő, kb. 2 percünk maradt. Ez a szerepátvétel, ez mennyivel másabb érzésben, érzetben, van-e bármilyen averziód ezzel kapcsolatban?
2: Averzióm egyáltalán nincs, hogy nem voltál benne az eredeti. Csak azért vagyok szomorú, hogy Kerekes Éva kolléganőnk nem játszott tovább ezeket aki nekem nem csak kolléganőm, hanem barátnőm is, és nagyon nagyra tartott és szeretett
1: kolléganőm. Hálás vagy hálátlan feladat ez?
2: Egyiket sem mondanám. Más. Olyan, mint hogyha egy receptbe nem azt az összetevőt, hanem egy más miért tennék. Más lesz a képlet, más lesz a kémhatás. Én teljesen más személyiség vagyok, mint ő. És
1: persze, az lehet finomabb is.
2: Nem tudom, hogy ugye? Milyen lesz. Én ezt nem mondanám, hogy jobb vagy rosszabb. Más. Mindenféleképpen ezt tartanám magam, és ehhez ragaszkodnék, hogy más. Más lesz. Ezeket várom nagyon, és mondom, ez inkább szívfájdalom, hogy nem csinálja tovább.
1: Na jó, hát millió kérdésem lenne még ezzel kapcsolatban, most megint témánál vagyunk, de akkor ezt majd legközelebb. Fogom feltenni ezeknek a kulissza kérdéseit, hogy ilyenkor neked agyon kell elemezni például azt, amit ők csináltak?
2: Nem azt, hanem talán a szerepet, és ebben a rendező is, az író is segít. majd, és...
1: Tehát ez ugyanúgy tehát egy,
2: nyilván ahogy ez mondjuk egy most szinkronhoz hasonlítom. Hát ott is egy másik színésznő dolgozik. Nekem nem az a dolgom, hogy én itt utánozzam, amit csinál, hanem azt, hogy én ugyanúgy eljátszom azt a szerepet, mint ha én lennék ott, csak hát nekem annyi a különbség, hogy a hangom van ott. Na hát most ugyanúgy el fogom játszani azt a szerepet, csak nem az Éva lesz ott, hanem én. És nem az én feladatom, hogy őt bármiben is utánozzam, hanem az, hogy azt a fajta szerepet, ami megíródott, azt én hogyan formálom meg úgy, hogy az előadás egészében az hitelesen megjelenjék.
1: No, hát akkor talán, ha most mindenre, amiről beszélgettünk, jó sok mindenről, mert rengeteg megjelenés.
2: 13-23, ezt a kettőt kell megjegyezni.
1: Oké, oké. 13. az író-olvasó találkozó, a könyvet kapcsán, és a libabőr pedig az arénában.
2: Így van, 23-án.
1: Egyébként meg a színházadban is jó szívvel ajánlom mindenkinek a látogat, meg az összes koncertedre, ahol csak leszel. Köszönöm az őszintességet, a bizalmadat, azt, hogy itt voltál. A kedves hallgatóknak pedig tóktól azt kérem, hogy azt a sok energiát, amit az imádott hivatásodba beleteszel, azt a figyelmükkel viszonozzák, akkor nagy baj nem lesz. Akkor a te szemed is csillogni fog, nem csak az övék. Fűr Anikóval beszélgettem, és Anikótól most elköszönök. Önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni.
0: A Schlagerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Fűr Anikónak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Pénzt kapnak a kórházak a klímák javítására. Vizsgálják a székesfehérvári kollégiumból kizuhanó fiú ügyét. Több mint 40 ezer fiatal kapott ingyenes európai utazási bérletet. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Milliárd forintot csoportosít át a kormány a kórházi klímaberendezések karbantartására és cseréjére, jelentette be az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint több tucat egészségügyi intézményben június végéig, legkésőbb július közepéig elvégzik a szükséges javításokat. A kormányfő szerint az előző kabinet nem biztosított elegendő forrást a klímarendszerek megfelelő működtetésére. A bejelentésre reagálva Takács Péter fideszes országgyűlési képviselő visszautasította a kritikákat, és azt mondta, államtitkársága idején a kórházak műszaki üzemeltetésére fordított források jelentősen emelkedtek. Megkezdődött a vizsgálat annak a középiskolás fiúnak az ügyében, aki vasárnapról hétfőre virradó éjszaka zuhant ki a székesfehérvári József Attila középiskolai kollégium 5. emeletéről. A székesfehérvári tankerületi központ igazgatója szerint a történtek pontos körülményeinek tisztázása folyamatban van. A diákot a mentők stabil állapotban vitték kórházba, állapotáról a kórház betegjogi okokból nem adott tájékoztatást. A tankerület megszervezte a pszichológiai segítségnyújtást az érintett tanulóknak. A kollégium vezetése, a fenntartó és az illetékes hatóságok együttműködésével zajlik. Cserpalkovics András polgármester közölte, a város szükség esetén segítséget nyújt a családnak. Több mint 40 ezer fiatal kapott ingyenes európai utazási bérletet az Európai Unió Discover EU programjában. A nyertesek között 892 magyar fiatal is szerepel. A támogatást a 18 éves korosztály tagjai nyerhették el uniós témájuk víz sikeres kitöltésével. Az utazási igazolvány 2026. júliusa és 2027. szeptembere között használható fel, és akár 30 napos európai utazást tesz lehetővé. A program elsősorban a vasúti közlekedést támogatja, de bizonyos esetekben más közlekedési eszközök is igénybe vehetők. A mélybe akarta vetni magát egy 20 éves fiú vasárnap délután a Petőfi hídról. A fiú már a levegőben volt, amikor az utolsó utáni pillanatban elkapták őt a helyszínre kiérkező rendőrök. A BRFK tájékoztatása szerint délután 5-kor kaptak bejelentést arról, hogy le akar ugrani egy fiatalember a Petőfi hídról. A helyszínre két egység érkezett, két rendőr két oldalról közelítette meg a korláton lábbal kifelé ülő fiút. Az egyik törzsőrmester végül odaugrott és elkapta magát abban a pillanatban a mélybe vető fiatal ingének nyakát, majd nadrágját. Az esetről videófelvétel is készült. A rendőröknek együttes erővel sikerült visszahúzniuk a kapálózó küzdő férfit. A rendőrök kénytelenek voltak megbilincselni az elkeseredett fiút, hogy a mentők kórházba tudják vinni. Megkezdődött a balatoni kombkikötők átfogó felújítása. A csaknem 6 milliárd forintos beruházás keretében a Szántódi és a Tihanyi révkikötő infrastruktúráját korszerűsítik. A munkálatok várhatóan 2027 végéig tartanak. A fejlesztés során megújulnak a kikötői épületek, mólók, utak és közművek, emellett új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is épülnek. A komp közlekedés a munkálatok idején zavartalan marad, ugyanakkor a kikötői parkolók és a vizes blokkok átmenetileg nem lesznek használhatók. Kezdetben még kisüt a nap és meleg lesz. Az érkező hidegfront hatására azonban a délutáni esti órákban már elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet délután 31 fok körül tetőzik, estére 22 fokig hűl a levegő.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó

0: 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megszavazták a képviselők fizetésének csökkentését, vezetőváltás lesz a Budapesti Szent Imre Kórház élén, uniós támogatással indul hólyagrák szűrő program. Jó reggelt kívánok, Szendőf Pori vagyok. Több fontos döntést is meghozott hétfői ülésén az országgyűlés. A képviselők megválasztották 4 parlamenti vizsgálóbizottság vezetőit és tagjait, amelyek az MNB működését, a spontán privatizációt, a kegyelmi ügyet és a gyermekvédelmi rendszer válságát vizsgálják majd. A testületeknek évvégéig kell jelentést készíteniük. A parlament egyhangú szavazással elfogadta a képviselői fizetések és juttatások csökkentéséről szóló törvényt is. A módosítás értelmében 10-35% közötti mértékben mérséklődik a képviselői jövedelmek, csökkennek a lakhatási és irodafenntartási támogatások, valamint több költségtérítés is megszűnik. Vezetőváltás lesz a Budapesti Szent Imre Kórház élén. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette, a minisztériumban egyeztetett az intézmény 2 osztályvezető főorvosával, és áttekintették a kórház helyzetét. A tárcavezető szerint az elmúlt időszakban több működési probléma is nehezítette az intézmény munkáját, köztük a sürgősségi osztály személyzeti gondjai és a pszichiátriai osztály félbemaradt felújítása. A jelenlegi főigazgató Bedrosi Róbert nyugdíjba vonulást jelentett be. A miniszter a megbízott igazgatói feladatok ellátására Járai Zoltánt, az orvosigazgatói posztra pedig Kerkovics Andrást kérte fel. Uniós támogatással 3 éves projekt indul a hólyagrák megelőzésére az Európai Urológiai Társaság vezetésével, magyar, görög és lengyel szakmai szervezetek részvételével. A program célja a tünetek korábbi felismerése és az egészségügyi ismeretek bővítése. A kampány részeként június 11-én 15 órakor ingyenes szűrést végeznek az 50 év feletti erősen dohányzó betegeknek. A részleteket dr. Nyirádi Péter, a Magyar Urológusok Társaságának elnöke, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának igazgatója mondta el a Sláger FM-nek.
2: A legveszélyeztetebb osztály, ugye a férfiak eleve 4-1 az arány, ezen kívül a leges-leges legfontosabb az a dohányzás. Dohányosok körében a kutyhólyagrák előfordulása exponenciális mértékben növekszik. Most június 11-én ingyenes szűrést fogunk szervezni a Szegedi Tudományi Egyetem Urológia Klinikáján, a Péter Sándor utcai kórház urológiai osztályán és a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának szervezésében. A szűrésre az 50 év fölötti dohányosokat várjuk, férfiakat és nőket egyaránt. Kiemelt stratégiai célpont az, akinek a családjában húcsolyagrák már előfordult. A honlapunkon előzetesen kell bejelentkezni, ez egy speciális vizeletvizsgálat és ultrahangvizsgálatba fog állni.
1: A tavalyi után idén júniusban ismét 2 napos ingyenes strandolási lehetőséget biztosít a 3. kerületiek számára a Budakalászi Lopató, közölte az önkormányzat. A rendezvény célja, hogy a nyári szezon kezdetén közvetlen kikapcsolódási lehetőséget nyújtson a helybélieknek. A programot június 21-én és 22-én, vasárnap és hétfőn rendezik meg a Budakalászi komplexumban. A belépés kizárólag érvényes 3. kerületi lakcímkártya felmutatásával ingyenes. Ma a fővárosban a nap nagy részében még sok napsütés várható, délután nyugatfelől kezd megnövekedni a felhőzet. Az érkező hidegfront hatására az esti órákban záporok, zivatarok is kialakulnak. A hőmérséklet délután 31 fok körül alakul, a szél estére északnyugatira fordul és megerősödik. Szerdán már gyakran növekszik meg a felhőzet, estétől újabb hidegfront érkezik nyugat felől. Az ország nyugati részén csak 21 fok lesz, keleten még 33 fokot is mérhetünk. Csütörtökre a középső és keleti ország részben is többfelé esőt ígérnek.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Vajon mégis evezek? Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkok kamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újrarendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat. Tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
0: Programajánlót hallottak!

0: és cseréire, jelentette be az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint több tucat egészségügyi intézményben június végéig, legkésőbb július közepéig elvégzik a szükséges javításokat. A kormányfő szerint az előző kabinet nem biztosított elegendő forrást a klímarendszerek megfelelő működtetésére. A bejelentésre reagálva Takács Péter fideszes országgyűlési képviselő visszautasította a kritikákat, és azt mondta, államtitkársága idején a kórházak műszaki üzemeltetésére fordított források jelentősen emelkedtek. Megkezdődött a vizsgálat annak a középiskolás fiúnak az ügyében, aki vasárnapról hétfőre virradó éjszaka zuhant ki a székesfehérvári József Attila középiskolai kollégium 5. emeletéről. A székesfehérvári tankerületi központ igazgatója szerint a történtek pontos körülményeinek tisztázása folyamatban van. A diákot a mentők stabil állapotban vitték kórházba, állapotáról a kórház betegjogi okokból nem adott tájékoztatást. A tankerület megszervezte a pszichológiai segítségnyújtást az érintett tanulóknak. A vizsgálat a kollégium vezetése, a fenntartó és az illetékes hatóságok együttműködésével zajlik. Cserpalkovics András polgármester közölte, a város szükség esetén segítséget nyújt a családnak. Több mint 40 ezer fiatal kapott ingyenes európai utazási bérletet az Európai Unió Discover EU programjában. A nyertesek között 892 magyar fiatal is szerepel. A támogatást a 18 éves korosztály tagjai nyerhették el uniós témájuk víz sikeres kitöltésével. Az utazási igazolvány 2026. júliusa és 2027. szeptembere között használható fel, és akár 30 napos európai utazást tesz lehetővé. A program elsősorban a vasúti közlekedést támogatja, de bizonyos esetekben más közlekedési eszközök is igénybe vehetők. A mélybe akarta vetni magát egy 20 éves fiú vasárnap délután a Petőfi hídról. A fiú már a levegőben volt, amikor az utolsó utáni pillanatban elkapták őt a helyszínre kiérkező rendőrök. A BRFK tájékoztatása szerint délután 5-kor kaptak bejelentést arról, hogy le akar ugrani egy fiatalember a Petőfi hídról. A helyszínre két egység érkezett, két rendőr két oldalról közelítette meg a korláton lábbal kifelé ülő fiút. Az egyik törzsőrmester végül odaugrott és elkapta a magát abban a pillanatban a mélybe vető fiatal ingének nyakát, majd nadrágját. Az esetről videófelvétel is készült. A rendőröknek együttes erővel sikerült visszavonni a
1: most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
0: Emellett új utasvárók, jegypénztára, kerékpártárolók és vizes blokkok is épülnek. A komp közlekedés a munkálatok idején zavartalan marad, ugyanakkor a kikötői parkolók és a vizes blokkok átmenetileg nem lesznek használhatók. Kezdetben még kisüt a nap és meleg lesz. Az érkező hidegfront

0: Kora reggel is. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.1. Sláger FM Veszprém.
1: Megint elment a nap, ahogy mindig szokott. Nem túl sok van már, amit még itt hagyott.

0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok. Nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok?

0: szerelem, a szerelem sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM, Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Pénzt kapnak a kórházak a klímák javítására. Vizsgálják a székesfehérvári kollégiumból kizuhanó fiú ügyét. Több mint 40 ezer fiatal kapott ingyenes európai utazási bérletet. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. €3,4 milliárd forintot csoportosít át a kormány a kórházi klímaberendezések karbantartására.

0: zuhant ki a székesfehérvári József Attila középiskolai kollégium 5. emeletéről. A székesfehérvári tankerületi központ igazgatója szerint a történtek pontos körülményeinek tisztázása folyamatban van. A diákot a mentők stabil állapotban vitték kórházba, állapotáról a kórház betegjogi okokból nem adott tájékoztatást. A tankerület megszervezte a pszichológiai segítségnyújtást az érintett tanulóknak. A vizsgálat a kollégium vezetése, a fenntartó és az illetékes hatóságok együttműködésével zajlik. Palkovics András polgármester közölte, a város szükség esetén segítséget nyújt a családnak. Több mint 40 ezer fiatal kapott ingyenes európai utazási bérletet az Európai Unió Discover EU programjában. A nyertesek között 892 magyar fiatal is szerepel. A támogatást a 18 éves korosztály tagjai nyerhették el uniós témájuk víz sikeres kitöltésével. Az utazási igazolvány 2026. júliusa és 2027. szeptembere között használható fel, és akár 30 napos európai utazást tesz lehetővé. A program elsősorban a vasúti közlekedést támogatja, de bizonyos esetekben más közlekedési eszközök is igénybe vehetők. A mélybe akarta vetni magát egy 20 éves fiú vasárnap délután a Petőfi hídról. A fiú már a levegőben volt, amikor az utolsó utáni pillanatban elkapták őt a helyszínre kiérkező rendőrök. A BRFK tájékoztatása szerint délután 5-kor kaptak bejelentést arról, hogy le akar ugrani egy fiatalember a Petőfi hídról. A helyszínre két egység érkezett, két rendőr két oldalról közelítette meg a korláton lábbal kifelé ülő fiút. Az egyik törzsőrmester végül odaugrott és elkapta a magát abban a pillanatban a mélybe vető fiatal ingének nyakát, majd nadrágját. Az esetről videófelvétel is készült. A rendőröknek együttes erővel sikerült visszahúzniuk a kapálózó küzdő férfit. A rendőrök kénytelenek voltak megbilincselni az elkeseredett fiút, hogy a mentők kórházba tudják vinni. Megkezdődött a balatoni kombkikötők átfogó felújítása. A csaknem 6 milliárd forintos beruházás keretében a Szántódi és a Tihanyi révkikötő infrastruktúráját korszerűsítik. A munkálatok várhatóan 2027 végéig tartanak. A fejlesztés során megújulnak a kikötői épületek, mólók, utak és közművek, emellett új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is épülnek. A komp közlekedés a munkálatok idején zavartalan marad, ugyanakkor a kikötői parkolók és a vizes blokkok átmenetileg nem lesznek használhatók. Kezdetben még kisüt a nap és meleg lesz. Az érkező hidegfront hatására azonban a délutáni esti órákban már elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet délután 31 fok körül tetőzik, estére 22 fokig hűl a levegő.
1: Köszi, Bori! Nézzük a közlekedési információkat. Az 54-es számú főúton valahol Kecskemét és Jakabszállás között valaki vadat gázolt, a 13-as kilométernél konkrétan, ott most teljes zárás van érvényben, úgyhogy kerülni kell. Ami Budapestet illeti, a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában tart a felújítás, mára lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közti szakaszt. A 2. kerületben a Széher út és a Kuruc utca kereszteződését zárták le felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Böröni György utca között szintén zárásra kell számítani. A 129-es busz is terelve közlekedik a Szél Kálmán tér felé, nem érintve a tárogató út és az Akadémia közötti megállókat. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig gázvezeték javítás miatt. A Pékerdő utcát lezárták a Vágóhíd utca közelében a 9. kerületben, a 10. kerületben a Fehér úton folytatódik az átépítés az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, a 22. kerületben pedig a Rózsakert utcában a félútpályát zárták le a Rákóczi út közelében, mert javítják a burkolatot.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 6 óra múlt 5 perccel, és van vagy 20-21 fok már most.
4: Nagyon kellemes idő van, jó reggel.
1: Azért öltöztél ilyen nyáriba, Csini. Igen. Jó reggelt kíván, Pordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán.
1: És jön a One Republic Accounting Stars-szal üdvözlet. Sláger!

0: a Sláger reggel, 7:45 előtt egy perccel, és ez volt a Texastól a Summer Sun, a nyári nap. Hát a nyári nap az itt van, és olyan fura, mert még nincs igazi kánikula, ugye?
1: De közben, is legyen még júniusban.
0: De közben szerintem. Már most azt látom, hogy a figyelem az erősen lanyhul az autós társaknál. Ja. Mi mással lehetne azt magyarázni? Figyelj, ma reggel én aztán megint befonom a 1 centis vagy 2 centis hajamat. Szóval döbbenetes. Tudod, szokták mondani, hogy, mert hogy nem sokan, néhányan viszont nagyon, nagyon megrecsentek már. Mondják, ugye a lánc is annyira erős, mint a leggyengébb láncszem. Hát ugyanez van az autósoknál, hogy tehát a Rákóczi után elég, hogyha 20 autósban van 2 mazsola, ők mennek elő, és onnantól vége a bulinak. Igen. Az egésznek. Tehát továbbra sem tudok mit kezdeni azzal, hogy amikor mondjuk 60-nal lehet menni a kerepesítőn befelé, akkor 48-al megy az egyik, a külsősában, a másik meg 49-el mellette. És ebben az a borzasztó, hogy az egyébként sem túl szerencsés beállított lámpaváltások, azok pláne nem jönnek ki. Szóval jössz, vagy mennél, és kész, és megrecse az egész sor, és nincs még nagy forgalom, de már dugó van. Tehát ezért van dugó Budapesten reggel 17:30-kor, meg 17:30-kor, mert nincs sok autó, csak van néhány szerencsétlenkedő, és hogy azt sem értem, hogy az Erzsébet hídon is, tehát amikor az Erzsébet hídon Pestről Budára, az nem egy nagy táv, ugye?
1: Igen.
0: Amikor már a harmadik autó kerül ki téged jobbról a külsősávból, akkor csak el kéne gondolkodni, hogy lehet, hogy nem a belsősávban kéne Igen. autózni, mert az ott minimum gyanús, hogy mindenki elhúz mellettem. Szóval, hogy az a baj, tényleg, hogy 20-ból 1 vagy 2 autó szerencsétlenkedik, és az egészet hazavágja, az egész rendszert fölborítja. Kedves autóstársak, próbáljuk már, egyébként a Kresszben is benne van, hogy indokolatlanul nem tarthatod fel a forgalmat, meg még vannak ilyen passzusok, most ebben nem mennék bele, de hogy inkább csak ilyen hétköznapi nyelvre lefordítva, ne toljunk már ki egymással, és ne szívassuk a többi autóst. Jó, köszönöm szépen, jó utat!
1: Közérdekű közleményt igen. hallottak, Somogyi Zoltán.
0: Kimenti láttam.
1: Jó, jól tetted.
0: Igen, jobb ez, hogy...
1: Jól tetted.
0: Hogy mondtassak, inkább kint mindent. Mondjuk ő másra mondta, igen. de hogy tett, jobb ez. Igen, kijött most már... Már jól vagyok.
1: Egy picit mea culpáznunk kell, ja. mert hogy Miért? Tegnap hibát vétettünk, de hál' Istennek azért nem volt ilyen nagyon durva következménye, hiszen a hablat játékunkban ugye nyert az, aki játszott velünk. Hát az történt, hogy pénteken a Cilánál nem fejtették meg a hablatyot. Na már most mi ugye ezt elfelejtettük, úgyhogy ma majd a pénteki feladványjal megyünk. Elnézést kérünk mindenkitől, mert közben utána kaptunk telefont, hogy halló, pénteken nem volt megfejtésetek, uh-huh. és aztán rájöttünk, hogy jó, igaz. Úgyhogy aki esetleg pénteken hallotta a hablatyot, és tudja biztosan, tessék jelentkezni, mert hogy szuper koncertjeink vannak, például a 4S Street koncertjére lehet menni a Budapest Parkba, és az Edda Művek Szimfoni koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából. Úgyhogy majd tessék nagyon szemfülesnek lenni, és aki hallotta a pénteket azért, aki meg nem, mert mondjuk szerencsét szeretne próbálni, azért hallgasson.
0: A macska rúgja le,
1: igen.
0: igaz?
1: Igen.
0: Te tudsz ilyen jópofa káromkodásokat? Vagy hallottál? Már jó pofán?
1: Hát nálunk nem macska rúgja melyik, hanem nálunk a kakas csípje meg volt. A nagymamám ezt mondta, amikor kisgyerek voltam, és nem akart káromkodni, és olyan cuki volt.
0: Nekünk a kémia tanár mindig azt mondta annél, hogy Ammanóba.
1: Ammanóba, az Manuba. Is, igen.
0: Látszott, hogy azért valami komolyabbra gondol.
1: Igen.
0: Hát, hogy megismernek ilyen jó pofa, szalonképes káromkodásokat, akkor ezt majd, erre majd visszatérnénk.
1: Osszák meg velünk,
0: igen, igen, igen. Nem véletlenül dobtam be. Aztán mi lesz még?
1: Aztán, ha kerültek már szorult helyzetbe, és mondjuk külső segítségre volt szükségük, hogy kimeneküljenek, gondolok itt arra, hogy például a pincébe bezárták magukat, egyébként a nagymamámmal ez megtörtént annak idején, vagy bárhova beszorultak, nem tudtak kijönni, és kellett a segítség, meg a nagyon mély, vagy nagyon erőteljes hangjuk, hogy tudjanak kiabálni, akkor osszák meg velünk ezeket a történeteket.
0: És akkor még nem volt telefon, gyanítom, amikor
1: hát
0: nagymamát bezárt magát.
1: Hogy, hát mikor, ez az.
0: Mikor tűnt föl? Hát apjuknak föltűnt 2 nap után, olyan csepp. Mi ez a jó leső csend?
1: Nem.
0: Hát az asszony, hát nem. Hol van?
1: Képzeld el, hogy vannak jó házasságok, és a nagyszüleimé ilyen volt, őrület, és a nagypapám észrevette, cuki volt egyébként, kiszabadította a nagymamámat, kb. 1 órát volt a pincében azért, mert a nagypapám megint dolgozott a kertben. Aha. És hát nyilván nem szaladgált be, hogy mi van a nagyival, hát eszébe nem jutott ilyen, úgyhogy szegény nagymamám addigra már nagyon kikiabálta a hangját, de végül azért hál' Istennek megoldódott a helyzet.
0: SMS és telefonszámunk, ha kiabálnának, 0-30-30-30-95-8. Itt a Sláger reggel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, fél hét lesz már, 5 perc múlva. Petra, figyelj, tudom, igen, hogy te szereted az ilyesmit, és jó alany vagy hozzá.
2: Jaj.
1: Yes? Úristen! Menekül!
2: Petra! Ijesztő.
1: Tudod, mi ez? A zene alapján?
2: Valami horror.
1: Ja, és...
2: Nincs meg a zene alapján.
1: És hát a koncentrálja a hangokra, csapkodás.
2: Madarak!
1: Az!
2: Hitchcock!
1: Az! Ah, Hitchcock, okay, madarak. Okay, a teljesen okay, értelmetlen vagy megfejthetetlen film, mert ugye, hogy ez is egyébként újszerű volt Hitchcocktól, hogy igazából nem derült ki, hogy mi van. Ugye,
2: igen,
1: menekül mindenki, mint igen, a fejvesztve, mint a hülye, jönnek a madarak, de hogy nem kapsz választ.
2: Ez így van.
1: Utoljára nekem a, melyik a Kocka című film, azt hiszem az volt az, ami így nézed az egész horrort másfél órán keresztül, vagy majdnem két óra, és a végén ugye ott, hát megmenekül, aki megmenekül, de hogy nem kapsz választ, hogy de mi volt ez
2: mi
1: az egész?
2: Igen.
1: Hogy kezdődött? Mi történt? Mi volt az oka? Uh-huh. Tehát, hogy ugyanez a madaraknál.
2: Igen.
1: És talán pont ettől vált igazán ijesztővé. Mert ugye mondjuk a pszichónál ott megvolt az okozat, és így tovább. Na, hát amire a madarakból szerettem volna most így egy kis hangulatot átadni a rádión keresztül, az az, hogy a People and Nature folyóiratban megjelent egy friss tanulmány, amiben most már a kutatók egyértelműen bevallják, hogy nagyon alapos megfigyelések után kiderült, egyértelművé vált, hogy a városokban élő madarak jobban félnek a nőktől, mint a férfiaktól.
2: De ezt mire alapozzák?
1: Ezt kérlek szépen, mondom, arra alapozzák, hogy folyamatosan figyelték a madarakat, mert valakinek feltűnt, és utána elkezdték tudatosan figyelni, 37 faj viselkedését tanulmányozták, mindenféle kísérletekkel, igen. Petra Pordán jelentkezik, tessék?
2: Igen.
1: A végén lehet kérdezni, de
2: mondd. Tudod, hogy fél a madár?
1: Onnan tudod, hogy fél, hogy nem közelíti meg. Tehát mondom, levezették olyannyira, hogy igen, most rövidítek, de még azt is kipróbálták. Tehát, hogy gondolták, hogy mit tudom én a hosszú hajatok miatt, vagy az öltözék, vagy stb. Hát most nem azt mondom, hogy beöltöztettek férfinak nőket, de hogy összefogták a hajukat legalábbis, tehát a hosszú hajat összefogták, hogy ne legyen az, hogy ott libeg, lobog, és akkor ez ijeszti meg a madarat,
2: uh-huh,
1: és átlagosan ilyen egy méterrel, vagy tehát, hogy méterben kifejezhető az, hogy mennyivel engedték magukhoz közelebb a szárnyasok a férfiakat a városi parkokban, tehát itt-ott, ahol sétálgat a varjú, a verében nem tudom micsoda, a férfiak mindig közelebb tudnak menni hozzájuk, kihúzom magam, jobban bíznak bennünk, mint bennetek. Bennetek valamiért nem bíznak a madarak. Sokkal hamarabb, hús, elröppennek.
2: Mi lehet ennek az oka?
1: Hát, azt nem tudják megfejteni pontosan, de az, ahogy taglalják, így nagyjából szó van arról, hogy például a mozgásotok, a kisugárzásotok.
2: Szerintem nem a mozgás és a kisugárzás, lehet, hogy az illatunk, valami olyan anyagot bocsátunk ki, vagy lehet, hogy a feromont nem bírják annyira a madarak.
1: Egyébként a varjaknak híresen jó orra van.
2: Nem tudjuk.
1: Egyébként
2: azt nem tudom, hogy ezek hím madarak voltak, vagy nőstény madarak.
1: Általában a madarak. Nem.
2: Általában
1: a városban élő, fészkelő madarak.
2: Jó.
1: Jobban félnek a nőktől.
2: Akkor, drága hallgatóink, bármilyen elmebeteg ötlet jöhet. Tehát, mi lehet annak az oka, hogy a madarak jobban félnek a nőktől, mint a férfiaktól? Tényleg, tessék velünk együtt gondolkodni, mert roppant mód érdekel. Hát a tudósok nem jutottak megfejtésre, akkor legalább most így közösen a Sláger reggelben fejtsük már meg, hogy mi lehet ennek az oka. Én mondom, én a feromonokra gondolnék.
1: Nem tudom, gondolkodom rajta, mi férfiak miért félünk néha tőle. Próbálom ebből átvezetni, nem tudom.
2: De ki félt? De szerintem nem minden férfi fél a nőktől, nem?
1: Viccelek. Na, 0-30-30-30-95-8, addig is Rick Astley a terep.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
2: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólióépítéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrended, és tedd a metut az első helyre.
3: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükki természet nyugalma várja. Szilvásvárad lovas programjai és lenyűgöző kiránduló útvonalai idén is felejthetetlenné teszik az itt töltött napokat. Foglaljon most, és töltődjön fel a Szalajka völgy szívében. www.lacontessa.hu.
4: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jada modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jada Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
5: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
6: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbe fizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombit. További információ metrodom.hu.
7: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre www.goldenlake.hu.
8: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
10: A reklám után.
11: Ma igen kellemes nyárias időjárásra számíthatunk, már most 20 fokos a reggelünk, és a jó hírem az, hogy délutánra is velünk marad ez a kellemes hőfok, és ha jól látom, akkor ma csapadékra se nagyon kell készülnünk itt a fővárosban. Persze országszerte azért előfordulhatnak kisebb záporok, zivatarok, ami egyébként holnap is jellemző lehet, de még egyszer mondom, nem itt a fővárosban. Egyébként pedig csütörtöktől lesz egy erősebb lehűlés, akkor már csak 19 fokot mérünk napközben.
12: Az időjárás jelentés támogatója a Klíve Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
13: A vonalban a MÁV Infomtól Váci Viktor. Mi a helyzet a vasútvonalakon? Jó reggelt!
14: Sziasztok, jó reggelt! Sajnos baleset történt Rákosliget és Pécsel között, így ezen a szakaszon a vonatok csak egy vágányon közlekednek. A 60-i vonalon 10-20 perccel megnő a menetidő, és járatkimaradásokra is számítani kell. Az Isa-Szegés keleti pályaudvar közötti G80-as vonatok kimaradnak. Tart a karbantartás a pécsi fővonalon, itt még 23-áig pótlóbuszok járnak a pécsi és a kaposvári Intercity helyett Sárbogárd és Dombóvár között. Az S40-es vonatoknál viszont változik a pótlási rend, csütörtöktől majd rövidebb szakaszon csak Simontornya és Dombóvár között kell buszokra átszállni. Jó utat kívánok!
13: Köszönjük szépen! Az M4-es autóút Törökszent Miklós felé vezető oldalán Abony elkerülő szakaszán egy személyautó a szalagkorlátnak hajtott, a 92-es kilométernél ezért zárva a belső sáv. Közben egyre erősebb a forgalom az M6-oson Érdnél a főváros felé, az M3-as bevezető szakaszán a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, az 51-esen pedig Dunaharaszti elkerülő szakaszán, de az M3-as bevezetője is zsúfolt már a Szilas pihenőhelytől.
15: A közlekedési hírek támogatója az
16: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. A legnagyobb slágerek között a legújabb.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:47 előtt, 1 perccel.
2: Na, a kérdésünk az volt, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy jobban félnek a városi madarak a nőktől, mint a férfiaktól, mert a kutatók nem tudják, de gondoltuk, hogy hát, ha a Sláger FM hallgatók, igen.
1: Igen. Azt írja, amit Derek Forrest Gumpunk, hogy szerinte a madarak megérzik, hogy a nők tartanak tőlük, ezért cserébe ők is félnek a nőktől.
2: Az lehet.
1: Ki fél jobban a másiktól?
2: Ez jó megoldás, igen. Mert ugye a kutyáknál is azt mondják, hogy nem szabad megérezni, hogy félsz tőle. Jó, de aki fél a kutyáktól, szegény, hogy csináljon úgy, mintha nem félne
1: ja,
2: tőle?
1: Ez, igen, ezt mindig
2: hát
1: úgy szeretem.
2: Más anyagot...
1: Petra, ne gondolj egy kék elefántra?
2: Ugye?
1: Most miért gondoltál egy kék elefántra?
2: Na, ja. Igen, szóval ezt nem lehet. Tamás azt írja, sziasztok, szerintem megérzik, hogy konkurencia és nagyobb méret. Ezért lehet. Konkurencia.
1: Ha a konkurenciánál tartunk, ide vág ez az SMS is, mert a nőcik sokat csacsognak, és ugye ezzel az a baj, a tárgyatlan csészerű hangot hosszasan élénken hallat, ismétel így, mint egy önmagában beszélget. Lehet, hogy tehát nem tudom, próbálom értelmezni ezt a üzenetet, de köszönjük szépen. Ja.
2: Aztán Viki azt írja, sziasztok, szép jó reggelt, valószínűleg azért félnek tőlünk nőktől a madarak, mert nagyobbak a szárnyaink, és ezt ők látják, hiszen a lányok angyalok.
1: A begyetek nagyobb, szép.
2: Nem mindenkinek nagy a begye. Nekem például nem volt begyem, ezért kellett vennem begyet, jó? Tehát annak ide is sajnos nem áldott meg ezzel a jó Isten, úgyhogy akkor még nem félhettek tőlem. Hát most már nagyobb a begyem, lehet, hogy jobban félhettek.
1: Vagy lehet, hogy színesebbek vagytok a tollaitok, ugye?
2: Színesebbek? Az mondjuk lehet.
1: Nekünk kevésbé van lila meg kék hajunk, de mondom, összefogták a kísérletbe, összefogták a nők haját, hogy ez ne ijessze meg a madarakat, és akkor is ugyanaz volt a megfigyelés, hogy sokkal távolságtartóbbak voltak.
2: Na jó, jöhetnek még az ötletek, nyugodtan.
1: És ha már itt ötletelünk az állati hírek kapcsán, ha valakinek van ötlete, hogy a 8. kerületbe hogy került egy dromedár, akkor azt
2: egy igazi dromedár?
1: Igen, nem látod? Hát így sétáltat valaki egy tevét, egy dromedárt a 8. kerületben.
2: Jézusom, most nézem a videót, igen.
1: Valaki
2: látom.
1: Ennyit írt hozzá a kommentben, hogy semmi, csak egy átlagos nap a 8 kerben.
2: Hát azért ott is oké, vannak furcsa dolgok, de ilyesmi nem
1: többfelé
2: történik,
1: vannak, hát emlékszem, akkor múltkor, hol volt a Havanna lakótelepnél volt, ugye, ahol a láma szeme, ahol egy lámát próbáltak befogni. Már arra sem emlékszem, hogy ő hogy került oda.
2: Egyem
1: de hogy most, szívét. Hogy egy dromedár miért sétálgat a 8. kerület közepén, ez végképp... Nem tudom, itt, hogy nézem a videót, lehet, hogy filmforgatás zajlott a környéken,
2: szerintem
1: és oda
2: igen.
1: Kísérgették,
2: hát
1: de nem hiszem,
2: nem
1: hogy...
2: Lehet, nem. Szerintem tuti filmforgatás volt.
1: Nem tudom, Józsefváros, hát elég nyugodtnak tűnik az állat. Tehát ő nem zaklatott, hanem így nyugodt szívvel veszi tudomásról, hogy ott sétálgat az autók között. De...
2: Akkor biztos nem baj volt, hanem valami forgatás. Mondjuk milyen forgatásra kell egy dromedár ott a 8. kerületben? Tehát, hogy ez nem egy autentikus hely egy
1: hát
2: dromedárnak,
1: nem? Tudom,
2: nem?
1: Három kívánságban nincs. Emlékszem, akkor a Dévényi Tibi bácsi mesélte nekem egyszer, hogy kérdeztem, hogy melyik volt a legemlékezetesebb sztoria, és mondta, hogy hát, az úgy volt, hogy egy gyerek, nem is tudom, banánt akart, vagy meg elefántot, meg valami ilyesmi, és hogy konkrétan itt a szomszédunkban a Böszörményi úton elszabadult az elefánt, amit oda vittek, és megsállt egy zöldséggyümölcs kereskedésig, ahol hát és pedig akkoriban a banán az ilyen nagy szó volt, és hát az elefánt fölzabálta a banánt, ami itt volt, de hogy mondta, hogy azért az egy elég sajátos dolog volt, hát, és ez még így a 80-as évek vége, 90-es évek eleje, amikor egy elefánt kóborolt itt a Böszörményi úton. Hát azért annak is
2: az biztos,
1: meg lehetett a maga
2: az
1: bája.
2: Az biztos fura lehetett.
1: No, 0-30-30-30-95-8, ez vagyunk mi, mármint a Sláger reggel.

0: Ez a Sláger reggel.
1: És 7 előtt 7 perccel van még egy állati hírünk. Igaz, ez már csak átvitt értelemben, nem szó szerint állatos. Hát, miután a Jason Derulo koncertjegyekre szó szerint rávetették magukat, de hát mégis olyan, mint az állat, mintha szétmarcangoltak volna bennünket a Jason Derulo jegyekért. Egyrészt ezek elfogytak, másrészt ugye hát itt van a nyakunkon már a koncert, holnap este lesz Budapesten. Szóval váltunk. És akkor mostantól kezdve majd másért lehet játszani. Kicsit körülnéztünk, mi az, ami mostanában lesz, mert ugye mondtuk, hogy ez a koncert élmények nyara úgy általában Budapesten, de a koncert élmények nyara a Sláger FM-mel is, mert hogy az összes nagyszabású koncertre szereztünk jegyeket, amiket szeretnénk odaadni önöknek ajándékba. És akkor a következő kör.
2: Na és mi a következő, ami nagyon közeli dátum, és itt lesz Budapesten, és gyakorlatilag egész fesztivál épőre. Na mi? Hát persze, hogy a Metallica. Mert hogy ugye a Metallica nagyon menőn csinálja ezt az egészet. Tehát ott lehet menni majd mozi, megnézni Metallica koncertfilmeket, elmehetnek például a Magyar Zeneházába, ami szuper, mert ott egy könyvbemutatón is részt vehetnek, aztán mehetnek egy csomó olyan helyre, ahol mondjuk Metallica tribute zenekarok játszanak, hogy egy kicsit így jó hangulatba kerüljenek, és egyébként nagyon menő a banda, mert a két koncertjükön különböző lesz a repertoár. Szóval, hogyha valaki mondjuk akkora rajongó, mert egyébként én ismerek ilyet, hogy mind a két koncertre megveszi, pont azért, hogy akár hallhassa azt, hogy mondjuk mennyiben változik. Hát azért az ő életművükből 45 évből azt hiszem, hogy össze lehet szedni jócskán dalokat.
1: De ahogy mondod, döbbenetes a körítés, ami hozzátartozik itt Budapesten. Úgyhogy kedves Metallica rajongók, nem mintha szükség lenne rá, de tessék készülni lélekben, mert természetesen ezúttal is, amikor majd a Metallica koncertjegyekért játszunk, valamikor itt a Sláger FM-en, vagy most reggel, vagy délelőtt, vagy délután, vagy nem tudom, bármikor jöhet ugye a következő forduló játékból, akkor ugye egy Metallicával kapcsolatos kérdésre épp úgy válaszolni kell majd, mint egy Sláger FM-mel kapcsolatos kérdésre. Mert hát megdolgoztatjuk önöket egy ilyen nyereményért, vagy kettőért. Igen. Na, úgyhogy készüljünk lelkileg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
2: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
3: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
4: Fantasztikus újranyitási akció a JUSZ-nél Veresegyházon. A JUSZ újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A JUSZ-nél elkezdődött a nyári vásár. Nagyszerű ajánlatokkal, akár 70% kedvezménnyel. Cím a régi, Veresegyház, Mester utca 16. JUSZK. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
5: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
8: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádok gondozásmentes méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néz ki, és úgyis

0: Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg három életet.
1: A reklám után

0: Átalakítják a vagyonnyilatkozati rendszert. A Pannon Egyetem kiszámolta, hogy a Balaton vagy Horvátország az olcsóbb. Fenntarthatósági különdíjat nyert a Művészetek Völgye. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Átfogó reformra szorul a vagyonnyilatkozati rendszer, erről írt közösségi oldalán az országgyűlés elnöke. Forstoffer Ágnes szerint a jelenlegi szabályozás elavult, hiányos adatokat kér, ezért nem alkalmas a politikusok vagyoni helyzetének vagy gyarapodásának nyomon követésére. Úgy fogalmazott, a mostani rendszer nem biztosít valódi átláthatóságot, ezért a közélet tisztasága és az uniós elvárások teljesítése érdekében is változtatásra van szükség. A házelnök szerint a 2027 elején benyújtandó vagyonnyilatkozatoknak már egy új szabályozás alapján kell elkészülniük. Forstoffer Ágnes hozzátette, a Tisza párt képviselői többségében stabil egzisztenciával érkeztek a politikába, és nem vagyonszerzés céljából vállaltak közéleti szerepet. A Balaton idén-nyáron kedvezőbb szállásárakkal várja a turistákat, mint a horvát tengerpart. Erre jutott a Veszprémi Pannon Egyetem friss kutatása. A vizsgálat szerint a horvátországi reggelis és félpanziós szállodai ajánlatok minden kategóriában drágábbak a balatoni hoteleknél. A legnagyobb különbség a háromcsillagos szállásoknál látható. Még a Balatonnál egy 5 éjszakás nyaralás átlagosan 300 ezer forint körül alakul, addig Horvátországban ugyanez több mint 420 ezer forintba kerül. A kutatás szerint a Balaton nem csak olcsóbb, hanem árértékarányban is versenyképes alternatívát kínál. Második alkalommal rendezték meg a dózsavárosi nyárköszöntő és családi sportnapot a Veszprémi jégcsarnok mellett. A program már délelőtt sok érdeklődőt vonzott, a résztvevőket ügyességi vetélkedő, kézműves foglalkozások és helyi diákok fellépései várták. Varga Tamás alpolgármester köszöntőjében a városrész erős közösségi életét méltatta, és reményét fejezte ki, hogy a tavaly útjára indított rendezvény hosszú távú hagyományá válik. Németh Balázs a jéglovagok elnöke a helyi intézmények, civilek és vállalkozások összefogását emelte ki, amely nélkül a program nem valósulhatott volna meg. A szervezők szerint a nyárköszöntő célja, hogy közösségi élményt nyújtson és tovább erősítse a dózsavárosiak összetartozását. A balatonlellei bújdosó szőlőbirtok és pincészet 2020-as Cabernet Sauvignon válogatása nyerte el idén a Somogy vármegye bora címet. A 27. alkalommal meghirdetett versenyre a dél-balatoni borvidék 11 pincészete összesen 37 borral nevezett. A mintákat háromtagú szakmai zsűri, valamint közéleti szereplőkből álló társadalmi zsűri bírálta el Kaposváron. Külön díjat kapott a Huyber Pince 2025-ös királyleány kabora. A versenyhez kapcsolódóan több szakmai szervezet és vállalat is kiválasztotta saját kedvencét. Fenntarthatósági különdíjjal ismerték el a Művészetek Völgyét a Flash Award gálán. A szervezők szerint a díj visszaigazolja azokat a törekvéseket, amelyekkel az elmúlt években a környezettudatos működést és a helyi közösségekkel való együttműködést erősítették. A szervezők tudatosan építették be működésükbe a környezeti és társadalmi felelősségvállalás szempontjait. A helyi közösségekkel való együttműködéstől kezdve a fenntartható közlekedési megoldások támogatásán és a hulladékcsökkentési programokon át egészen a szemléletformáló kezdeményezésekig. A Kapolcs, Taljándörögd és Vigánpeten településeit összekötő összművészeti fesztivál idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját. A jubileumi fesztivált július 24-e és augusztus 2-a között rendezik meg, ahol a megszokott kulturális programok mellett új helyszínek és különleges produkciók is várják a látogatókat. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Az M4-es autót Törökszent Miklós felé vezető oldalán Abony mellett egy személyautó a belső szalagkorlátnak ütközött, így a 92-es kilométernél a belső sáv zárva. Az M0-as déli szektorában az M5-ös és az M51-es csomópontja között kigyulladt egy kamion. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 27-es kilométernél a leállósában veszteg el a jármű, ám de a bámészkodók miatt így is nagyjából 5 kilométeres már a torlódás. Legyenek figyelmesek és óvatosak. Közben telítettek már a sávok az M3-as bevezető szakaszán a Szilas pihenőhelytől, zsúfolt a Kerepesi út befelé a Hungária körút előtt, az Üllői út befelé az Ecseri útnál,

0: A Soroksári út befelé a Rákóczi híd előtt, a Rákóczi út pedig a Baross tértől. Lassan járható továbbá az M1-es, M7-es közös bevezetője az Egér úttól, és a folytatásban a Budörsi út, a 10-es számú főút befelé az Ürömi úti körforgalom előtt, a 11-es a Pünköstfürdő utcánál, valamint az Alkotás utca befelé a déli pályaudvarnál. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
1: A közlekedési hírek támogatója az
2: Autóüveg Pilkington.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most folytatódik a Sláger reggel.
0: 7 óra 7 perc. Jó reggelt kíván Pordán Petra.
5: És Somogyi Zoltán.
0: Jön nem sokára a hablacs, visszatérünk egy korábbi feladványunkhoz, tessék tehát jelentkezni a 0630 30 30 95 8-as számon, és jó, hogyha a kezük ügyében van a telefon, mert ez egyébként is lehet, hogy ilyen játékos óra lesz.

0: Annál többet már igazán nem segíthetünk, mint hogy annyit beszéltünk erről az előző órában, meg most is célozgattam rá az előtt.
1: Szeretem ezt a dalt. Úristen, Zoli, hát kösz.
0: Ez a pengetés, ez nagyon jellegzetes. Tehát ezt még az is fölismeri, hogy Metallica, aki nem Metallica rajongó, de mi elsősorban a rajongókra számítunk, ugye?
1: Igen, és azokra a rajongókra, akik élőben szeretnék látni a Metallicát, akkor tessék most telefonálni.
0: Mit tudom, nem csak látni fogjuk, nem hallani.
1: Milyen jó neki. Jó, de most gondolj bele, hallgatsz egy zenét, itt is hallgathatod a Sláger FM-en, mennyire jól szól. Na, de hogy látod is közben őket, azért ez elég menő.
0: Hát de meg, hogy élőben hallgatni, hogy azt ott produkálják, azért az is más élmény. Telefonszámunk, most erre van szükség, tettem az SMS-t, telefonszámunk 0630 30 30 95 8.
1: Hajrá!
0: Reméljük, vannak elvakult rajongók is ezek között. Jó reggelt!

0: Sláger reggel.
1: Sláger FM, jó reggelt.
2: Jó reggelt, a Metallica játékot szeretnék jelentkezni.
1: Sajnos még csak elsőként, köszi, viszhall, hello.
3: Hello.
2: Hello.
1: Jó reggelt, Sláger FM.
4: Füstös jellik, olyan reggelt csinálnak, sziasztok.
3: Te vagy a második, szia. Erika, szia.
1: Köszi, Erika.
4: Szia, szia. Ildikó.
3: Ildikó, bocsáss meg, akkor más süketek vagyunk, ne haragudj, szia, Ildikó.
1: És akkor, halló, Sláger FM, jó reggelt.
5: Jó reggelt kívánok, Árpari vagyok, a Metallica pontjegyet.
3: A kereszteled mondott, kérlek még egyszer.
5: Éva.
1: Éva, megtennéd, hogy a kihangosítóból kiveszed inkább a telefont, hogy biztosan jól halljuk egymást?
5: Húha, leveszed, Jankor, egy pillanat, csak Mi történik?
3: Nagyon jó. Köszönjük, Janka, a segítséget, Janka, a kislányod?
5: Igen, itt van a kislányom, igen, most viszem iskolába.
3: Ja, nagylány már, okay. Puszilunk titeket.
1: Na figyelj, az történik, hogy te vagy a harmadik telefonálunk.
3: Oh, yeah! Oh, yeah!
1: Ha már a számoknál tartunk.
5: Hát ezt nem hiszem, ezt a halál poénból mondtam a Jankának, hogy na, hívjad.
3: Na,
1: tessék. Nagy Metallica rajongó vagy?
5: Na, igen, elég nagy Metallica rajongók vagyunk, igen, a férjemmel, okay. Meg a kislány is most már nagyon kezdi, úgyhogy...
1: Ah, micsoda nevelés kap. Meg tudod-e mondani nekünk, bocs, csak haladnánk, tudod, hogy hány Grammy-díja van a Metallicának?
5: Hú... Hát ezt nem tudom.
3: Adunk három választási lehetőséget. Adunk három választási lehetőséget, jó?
5: Jó, figyelj. Jó, jelent.
3: Egy, három, vagy kilenc?
5: Kilenc.
1: Na, na!
3: Úgy.
1: Persze. Okay. Jó, ráéreztél.
3: Aha, igen. Jön a következő kérdés. Jó vagy, jön a következő kérdés, ami a Sláger FM-mel kapcsolatos. Ki az Édes Kettes című műsorunk házaspár műsorvezetője?
5: Édes Kettes című műsor, házaspár műsorvezető. Aha. Hú, hát a Claudia?
1: Igen, és a?
5: Hú, ajjaj, nem tudom a férje nevét. Ádám Cukrász.
1: Ádám, igen, ő az. Oké. Okay.
3: Igen.
1: Most vagyunk
3: Claudia meg. És Ádám, gratulálunk! Így van! Páros belépő a tied a Metallica M72 World Tour június 13-i koncertjére a Puskás Arénába!
1: Szép volt!
3: Most figyelj, Jankát vagy a férjed viszed, nem mindegy?
5: Hát, ez a szombati? Jaj, most nagyon, nem tudom, még ez majd nagy csor.
1: Jó,
5: hát,
3: valamivel majd meg kell téged lepniük, igen, egyébként szombat 13-a, úgyhogy majd játsszátok le otthon. Köszönjük szépen!
5: Köszönöm szépen, nagyon köszönöm, szép napot mindenkinek!
1: Hello. Hello, és vannak még Metallica jegyek, meg egy csomó minden más az összes nagy nyári koncertre, úgyhogy legyen ez tényleg a koncert élmények nyara a Sláger FM-ben. Hajrá!

0: Vihar a szárnya.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük! Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
4: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgásészakája.hu.
5: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
6: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
7: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
10: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
11: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólióépítéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrended és tedd a metut az első helyre.
12: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
2: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Újabb állománygyűlést tartottak a külügyminisztériumban. Fehérvár megyében is terjed az afrikai sertéspest is. Háromszor ingyen mehetnek a Dagály-strandra a 13. kerületi kisgyermekes családok. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Újabb állománygyűlést tartottak hétfőn a külügyminisztériumban. Orbán Anita külügyminiszter azt mondta, az elmúlt hetekben Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában. Kiemelte a magyar-lengyel párbeszéd újraindítását, a magyar-ukrán szakértői egyeztetéseket, valamint a NATO partnerekkel folytatott tárgyalásokat. Beszélt az uniós forrásokról szóló megállapodásról és az Erasmus program újraindításáról is. Az állománygyűlésen bemutatkozott a minisztérium új vezetői csapata, köztük a parlamenti, közigazgatási, bilaterális és multilaterális államtitkár. A tárca vezetése szerint a következő időszakban a szakmaiságra, az együttműködésre és a nyílt párbeszédre építik a minisztérium működését. Több Fehérvár megyei települést is érintenek az afrikai sertéspest is miatt elrendelt korlátozások. A feol.hu a nébi adatai alapján azt írja, a vármegye jelentős része valamilyen járványügyi besorolás alá került. Több település fertőzött, magas vagy közepes kockázatú kategóriába tartozik, Csapdit és Mányt pedig szigorúan korlátozott területté nyilvánították. Ezeken a helyeken a sertések mozgatására, szállítására és járványvédelmi intézkedésekre különösen szigorú szabályok vonatkoznak. Az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, a házi sertésekre és a vaddisznókra viszont súlyos következményekkel járhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat, és minden gyanús megbetegedést vagy elhullást azonnal jelentsenek. A 13. kerület idén nyáron is átvállalja a dagály strandbelépők árát a kisgyermekes családoktól. Három alkalommal teljesen ingyen mehetnek strandolni azok, akik életvitelszerűen a kerületben élnek és rendelkeznek partnerkártyával. A belépők június 1-e és július 15-e között igényelhetők a Smart City applikációban, a kuponok pedig június 20-a és augusztus 31-e között használhatók fel hétköznapokon. A 13. kerületi program célja, hogy csökkentse a fővárosi strandolás egyre magasabb költségeit. Családi élménynappal hívják fel a figyelmet a digitális egyensúly fontosságára Balatonfüreden. Az alfáktól omegáig családi piknik elnevezésű rendezvény június 13-án várja a családokat a Gapa teraszon és a parkerdőben. A program célja, hogy segítsen megtalálni az egyensúlyt a digitális világ és a valódi közös élmények között. A látogatók közel 30 interaktív állomáson, mozgásos és természetközeli programokon vehetnek részt. Kiemelt esemény lesz a Képernyő között című családi szituációs előadás, amely a mindennapi digitális konfliktusokat mutatja be közérthető humoros formában.
0: Ma sok napsütéssel, kevés felhővel indul a napunk, de délutánra nyugat felől fátyol felhők érkezhetnek, és egyre több gomoly felhő is képződik. Itt a fővárosban úgy látom, hogy csapadékra ma nem kell készülnünk, viszont 29-30 fokra igen. Amikor csapadék várható, az szerda, illetve csütörtök környéke. Csütörtökön visszahűl a levegő, akkor már csak 19 fokot mérünk majd.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
15: Köszi szépen, Petra, nézzük a friss, ropogós közlekedési információkat. Az M4-esen Törökszent Miklós felé Abony elkerülő szakaszán egy személyautó ütközött a szalagkorlátnak, a 92-es kilométernél zárva a belső sáv, az M0-as déli szektorában az M5-ös és az M51-es csomópontja között korábban kigyulladt egy kamion, az M1-es felé a 27-es kilométernél emiatt zárva a külső sáv, és a bámészkodók miatt egyébként is lelassult a felújítás. Felújítás, az már következő hír, lelassult a haladás. A felújítás az a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában zajlik, csak tova siklott pár a szemem. Sőt, a fülem is, mert hogy hallgatom Váci Viktort, a MÁV Informtól. Mi újság, Bosta vasúthálózata? Jó reggelt!
16: Jó reggelt, sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat! Baleset miatt Rákosliget és Pécel között a vonatok csak egy vágányon közlekednek, a 60-i vonalon 15-30 perccel megnő a menetidő, és járatkimaradásokra is számítani kell. A Mátra és Agria interrégiók csak Gödöllő és Gyöngyös, illetve Eger között közlekednek. Az Intercity-k megállnak Gödöllőn is, illetve néhány S80-as vonat is rövidebb útvonalon közlekedik. Korábban egy ideig korlátozás volt a Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest között is. Itt a forgalom már megindult, de rövidebb útvonalon közlekedő S50-es vonatokra továbbra is számítani kell. Utazás előtt érdemes tájékozódni. Jó utat kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

így jelentkezik, amikor a spanyol polgárháború volt. Mentek ki partizánnak, de aki nem ment ki, hanem itthon lapult, utána azt, na, te partizán vagy. Még nem, de már intézik. Magyarok cselekedete. Vagy a másik. Hogyan lehet fokozni a mocskot? Parányi, tenyérnyi, zemplényi.

0: hablagy, avagy Cilla énekel valamit valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Csak az hibázik, aki dolgozik, ugye? Pénteken a hablagyban nem volt megfejtésünk, amikor itt Cilla élőben dalolászott, csak ezt mi elfelejtettük, úgyhogy tegnap adtuk egy új feladványt a játékban.
2: De azt hál' Istennek kitalálták.
1: Szerencsére igen. Sikeresen meg is fejtettük, Norbi. Viszont akkor most visszaugranánk a péntekről megmaradt feladványunkhoz, mert ez függőben maradt, és jó lenne, hogyha valaki megfejtené nekünk.
2: Reméljük, hogy István lesz az. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Na, örülünk, hogy itt vagy.
3: Jó reggelt!
2: Hello!
1: Minden nagyon neki készültél ennek. Na, Mizu István!
3: Hát, Mizu, meleg van.
2: De annyira nincs azért még így korán reggel, vagy már most meleged van?
3: Hát, igen.
1: Mi lesz veled a 40 fokban július közepén?
2: Hát ez az.
3: Döglődöm.
2: Nem bírod a meleget ezek szerint? Úgy halljuk?
3: Nem igazából.
2: Tehát akkor te ilyen jeges ember vagy, hogyha mondjuk télen hideg van, az bírod jobban.
3: Hát igen, a telet, az sem bírom egészen, de az jó. Hogyha mínusz 5-10, az jó.
1: Igen. Aha,
2: és az Eddát bírod?
3: Micsodát?
2: Az Eddát.
3: Hogyne?
2: Ja, akkor azért jelentkeztél a hablatjátékunkba.
3: Igen.
2: Oké.
1: Na, a feladvány az nem Edda, viszont Edda a jegyeket nyerhetsz. Igen. Na figyelj, fejtsd meg ezt!
2: Ez elég könnyű.
3: Hát ez egy skorpión.
2: Igen.
1: És melyik?
3: Banda, és azt hiszem ez a Wind of Change.
2: Az István.
1: Figyelj, aki tud, az tud.
2: Te nagyon otthon vagy, úgy halljuk.
1: Profi vagy.
3: Igen.
2: A rockzenét preferálod?
3: Hát igen, Radics Béla. Úgy imádom a rockzenét.
2: Oké. No, hát úgy folytatódik, hogy nyersz egyébként, vagy nyertél két fő részére szóló belépőt június 20-ára az Edda Művek Szimfoni koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából. Júni 20, igen.
3: Tehát hatodik hó.
2: Igen, most
1: őszintén nem tök mindegy ajándékjegynek, ne nézd a dátumát.
2: Figyelj, a naptáradat sajnos nem látom, úgyhogy majd ezt neked kell magaddal, a feleségeddel ledíleni, hogy mi legyen. De még a június 25-i 4th Street koncertre is nyertél a Budapest Parkban, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés és a tiéd még zavartal a rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval.
3: Óriási.
2: Jó?
1: Az vagy. Köszönjük szépen.
2: Bírom ezt a lazaságot, tényleg.
1: Szavasz István.
2: De ha gondolod, megkérjük az Eddát, hogy majd tegyék át a koncertet egy másik időpontra, hogy neked jó.
3: Oké, rendben.
1: Minden jót, hello.
3: Köszönöm, sziasztok,
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Egy újabb sláger a Sláger

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket!
4: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban. Wow! Dobpepe! Hétfőked!
5: J-A-E-C-O-O Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
6: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
7: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
8: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
11: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással, és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Sláger FM.
12: A reklám után

Pénzt kapnak a kórházak a klímák javítására. Megkezdődött a balatoni kombkikötők átfogó felújítása. Családi élménynappal hívják fel a figyelmet a digitális egyensúly fontosságára Balatonfüreden. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Milliárd forintot csoportosít át a kormány a kórházi klímaberendezések karbantartására és cseréjére, jelentette be az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint több tucat egészségügyi intézményben június végéig, legkésőbb július közepéig elvégzik a szükséges javításokat. A kormányfő szerint az előző kabinet nem biztosított elegendő forrást a klímarendszerek megfelelő működtetésére. A bejelentésre reagálva Takács Péter fideszes országgyűlési képviselő visszautasította a kritikákat, és azt mondta, államtitkársága

0: Szési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette. A gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a kislány könnyebb sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit a pápai rendőrkapitányság büntető eljárás keretében vizsgálja. Megkezdődött a balatoni kombkikötők átfogó felújítása. A csaknem 6 milliárd forintos beruházás keretében a Szántódi és a Tihanyi révkikötő infrastruktúráját korszerűsítik. A munkálatok várhatóan 2027 végéig tartanak. A fejlesztés során megújulnak a kikötői épületek, mólók, utak és közművek, emellett új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is épülnek. A tervek között szerepel az elektronikus jegyértékesítés és az elővételes jegyvásárlás bevezetése is, hogy gyorsabbá váljon az átkelés. A beruházás részeként felújítják a Szántódi ikonikus váróépületet és a Tihanyi kikötő helyi védelem alatt álló épületét is. A komp közlekedés a munkálatok idején zavartalan marad, ugyanakkor a kikötői parkolók és a vizes blokkok átmenetileg nem lesznek használhatók. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni vasúti menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalára feltöltött videóban. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályák állapotát, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. A vezérigazgató ismertette, a Balatonra közlekedő Flirt és Kiss motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között ki tudják használni az óránkénti 160 km-es pályasebességet. Családi élménynappal hívják fel a figyelmet a digitális egyensúly fontosságára Balatonfüreden. Az Alfáktól Omegáig családi piknik elnevezésű rendezvény június 13-án várja a családokat a Gapa teraszon és a parkerdőben. A program célja, hogy segítsen megtalálni az egyensúlyt a digitális világ és a valódi közös élmények között. A látogatók közel 30 interaktív állomáson, mozgásos és természetközeli programokon vehetnek részt. Kiemelt esemény lesz a Képernyő között című családi szituációs előadás, amely a mindennapi digitális konfliktusokat mutatja be közérthető humoros formában. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Az M1-es autópályán Budapest felé baleset történt Biatorbágy térségében. A 17-es kilométernél jelenleg csak egy sávon haladhat a forgalom, már is több kilométeres torlódás alakult ki. Közben az M4-esen Törökszent Miklós felé Abony elkerülő szakaszán még mindig ott a szalagkorlátnak ütközött személyautó, ezért a 92-es kilométernél zárva belső sáv. Az M0-ás déli szektorában az M5-ös és az M51-es csomópontja között korábban kigyulladt egy kamion. Az M1-es felé vezető oldalon a 27-es kilométer ennél zárva a külső sáv, itt több mint 8 kilométeres a torlódás, ami most már az M5-ös autópálya forgalmára is hatással van. Nézzük, milyen helyzet Budapesten. A 98-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Árok-tő út és a Rákoskeresztúr városközpont közötti megállókat egy baleset miatt, illetve a 198-as autóbusz ugyancsak terelve közlekedik, kihagyva az Ananász utca, Árok-tő út és a Kis utca közötti megállókat. Jó utat, baleset mentes közlekedést.
2: A közlekedési hírek támogatója az
3: Autóüveg Pilkington.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most folytatódik a Sláger reggel.
1: 8 óra 6 perc, jó reggelt kíván, Pordán Petra.
6: És Somogyi Zoltán.
1: A Sláger FM Facebook oldalán egy fura kérést fogalmaztunk meg.
6: A kérés úgy szól, hogy írjanak nekünk szalonképes káromkodásokat. Tehát gondolunk itt olyasmire például, hogy a jószagú marinéni és a többi.
1: Ez új, ezt nem hallottam még.
6: Tényleg?
5: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változó.

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger reggel.
1: Ahol régebben is beszéltünk már arról, hogy ha valaki alkalmanként csúnyán beszél, az nem feltétlenül jelent rosszat. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ő buta, vagy műveletlen, vagy rossz ember lenne, sőt, szokták mondani, hogy aminek ki kell jönni, az jobb, hogyha kijön, jobbként, mint bent, ugye? De hogy most megint bizonyosságot nyert, tudományos kutatások nyomán, pszichológusok is hangsúlyozzák, hogy az, hogyha valaki időnként így jól oda mond, az abszolút akár az intelligencia jele lehet. Persze, hát kérdés, hogy milyen szituációban meg mely szavak használatával, és hasonlóképp, hogyha valaki sokat motyog vagy beszél magában, az sem aggályos, sőt, kifejezetten pozitív visszacsatolás. Azt jelenti, hogy az ember tényleg intelligens, mert hogy ez az önreflexió része.
2: Kérdés az, hogy milyen típusú az a motyogás, mert azért, aki mondjuk tömegközlekedik, vagy közösségi közlekedési eszközöket használ, mint én, azért szoktunk hallani, látni olyan motyogó embereket, ahol nem azt érzem, vagy feltételezem, hogy ők intelligensek, hanem, hogy inkább valami probléma lehet, igen. Tehát, hogy azért az a típusú motyogás, az már ijesztő tud lenni számomra, főleg amikor látom, hogy hú, ez nagyon motyogás, ez nem tudom, hogy hány innyivel viaskodik, volt már ilyenre példa, és akkor úgy érzékeltem, hogy sokan inkább egy picit hátrébb mentek a járműben, mert az egy tényleg kicsit ijesztő volt.
1: Hát most ugyanaz a csúnya beszédnél, tehát ha valaki ugyanazt az egy-kettő szót ismételgeti, akkor
2: ja, igen.
1: És random és szituációban, akkor az nem feltétlenül igen. Az intelligencia jele, viszont ugye ezt is szokták mondani, hogy hogy semmilyen nyelven nem lehet olyan választékosan káromkodni, mint magyarul.
2: Ez tehát, hogy ez,
1: és tényleg, amikor így próbáltam külföldi ismerősük, és nyilván ez előbb-utóbb szóba kerül, hogy és nálatok mi... Hát ugye az angoloknál mindenfélben az F betű szó, azt ismételgetik mindenféle toldalékokkal meg, de hogy nagyjából ott véget is ért. A németeknél már úgy van azért egy-egy olyan kifejezés, de hogy tehát a magyar nyelv az brilliáns.
2: Én azt nem tudom, hogy angolul, ha nem az F betű szót használod, akkor egyébként például régen tudtak olyan szépen káromkodni, mint nálunk a nagyszüleink? Mert ők még azért, hogy az unokák előtt ne beszéljenek csúnyán, szerintem nagyon helyes dolgokat használtak. Például ugye a macska rúgja meg, amit említettél, vagy ugye az irgumburgum bakkecske, ez is volt, ez nagypapámnál.
1: Irgumburgum bakkecske?
2: Irgumburgum bakkecske, igen, ezt nagypapám használta. Aztán a kis késít, erre is emlékszem, hogy ilyen is volt gyerekkoromban, azt már nem tudom.
1: Hát azért ezek annyira nem combosak, legyünk őszinték.
2: Nem, hogy ezek nem durva a káromkodások, igen. Pont ez a jó. Csak nem tudom, hogy az angol 100 nyelvterületen van-e olyan, ami ilyen választékos, meg ilyen régi vágásúbb káromkodás inkább.
1: Közben itt nézem, bocsánat, egy elég hosszú ugrott elém, mert hogy a Sláger FM Facebookon feltettük a kérdést, vagy megfogalmaztuk a kérést, hogy írjanak olyan káromkodást, ami szalonképes lehet. Itt az egyik első hozzászólás az, nem tudom egy az egyben idézni, de hogy az a Balaton
2: belé... Ne, hát azt meg kéne találnunk. Ó, hát azt tudod, miben volt, az angyalbőrben.
1: Igen?
2: Igen! Úristen! Ja, igen, nem, Zsoltit nekem... keressük meg! Jaj, az nagyon jól szól! Igen, az angyal bőrben káromkodás, az zseniális.
1: Jó, Ágnes azt szoktam mondani, hogy bajsza meg a szakálla!
2: Az is jó.
1: Az jó. Nóra azt mondja, nem tud ilyet. Aztán, igen, a macska rúgja meg, az többször visszaköszön. Van, aki azt írja, hogy egyszerűen nem szokott káromkodni. Amikor még tettem, akkor viszont olyanokat mondtam, amiket már letért a rendszer. Jó, hát azt ne írd oda. Tehát, hogy az ízes választékos, de jó pofa megfejtéseket várnánk, jó? Akár a Sláger FM Facebook oldalán, akár SMS-ben.
2: Addig a karádi őrmestert megkeressük meg. Jó. Hát az zseni.
1: 0-30-30-30-95-8.

0: a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 8:20-kor. Figyelj, minden kívánságod így teljesül meg. Megtaláltam, és egyébként közben többen is ezt írták meg ott, ki belinkelt a Sláger Facebook oldalát. De volt, aki tényleg végigírta az egész üzenetet. Hát emelem a kalapom. Nekem ez így nem volt meg, de most már így emlékszem azért rá. Hát meg persze Uszis Mátyás hangján ez...
2: Hogy az a Balaton berényben napvilágot látott? Sikoltozásokba öltöztetett, ködmönbe bújtatott, részhasú, nagyfejű, szultán udvarát megjárt, csőszkunyhóban elrejtett, pikkelypáncélt hordó, fafogú részfűrésszel megsebzett, bronztérdű, repetsarkú, büdös szájú, ritkafogú, csempeszobában felneveltetett, mocskos, tetves, rabló marinéni!
1: Szerinted hányszor futottak neki a felvételnek, amíg ezt így...
3: Zseni! És hogy felhúzza magát a végére is, hogy marad még szufla. Na ez a zseniális csodálat.
1: Meg ilyenkor mindig azon gondolkodom, hogy vajon ezt szó szerint írták meg neki a...
3: Ez egy jó ugye, kérdés,
1: vagy igen. Pedig nagyjából, és tudod, ilyenkor nagyon szeretem, amikor a vígjátékok végén van egy ilyen elrontott jelenetek.
3: Imádni.
1: És akkor látod, hogy egy ilyen típusú jelenetnek neki futnak háromszor, négyszer, és nincs két egyforma. Tehát, hogy mindig másképp mondja, mindig más jön a szájára. És el tudom képzelni, hogy Uszis Mátyás ebben remekelt. Igen. Tehát, hogy valószínűleg ennek a fele az improvizáció volt, ami úgy jött ki. Tehát ez nem volt így betanítva neki előre.
3: Azt írja Kata, sziasztok, toll a füledbe. Ezt nekem anyukám nagyon sokat mondta gyerekkoromban. Igen, amikor mondjuk már elkezdtem tinédzseredni, emlékszem. Megvan a pillanat, megvan a jelenet. Elkezdtem tinédzseredni, és már szemtelenedni, és akkor mondta, jó, akkor toll a füledbe.
1: Igen, ezt hallottam. És Mihály írja, hogy tegyelek a kopaszok közé, a jó Isten makogtasson meg.
3: Ez jó!
1: és hát folyamatosan fejlődik a nyelv, igen, és ugye mindig jó. Reagál az aktualitásokra. Van egy ilyenünk is, hogy a rolleres nyúl vetődjön eléd.
3: Júj, de jó!
1: Ez nagyon tetszik, júj, és ez néhány igen. Hetes lehet, hogy a rolleres nyúl vetődjön eléd. Na, várjuk a további ötleteket. Ez jó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
2: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
3: Fantasztikus újranyitási akció a Jüsknél Veresegyházon. A Jüszk újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A Jüsknél elkezdődött a nyári vásár. Nagyszerű ajánlatokkal, akár 70% kedvezménnyel. Cím a régi, Veresegyház, Mester utca 16. Jüszk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
5: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádok gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
8: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
9: Runner futár, az én hősöm.
8: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
10: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
11: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólióépítéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrended, és tedd a metut az első helyre.
8: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Miniszteri biztos felel a közmédia megújításáért, kutatás hasonlítja össze a balatoni és a horvátországi nyaralási költségeket. A meteorológia világába enged betekintést a Hungaromet a múzeumok éjszakáján. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Miniszteri biztos koordinálja a jövőben a közmédia átalakítását. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette, hogy a feladattal Grósz Juditot bízta meg. A tárca vezető szerint a közmédia vezetésére a pénzügyi és működési audit lezárása után nyilvános pályázatot írnak ki, addig átmeneti vezetés irányítja a szervezetet. Grósz Judit feladata lesz a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése, a szakmai és társadalmi egyeztetések koordinálása, valamint az intézményvezetői konszolidáció felügyelete. Mint írta, Grósz Judit több mint 25 éves vezetői tapasztalattal rendelkezik a média, a technológia és a telekommunikáció területén. Vezetőváltás lesz a budapesti Szent Imre Kórház élén. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette, a minisztériumban egyeztetett az intézmény két osztályvezető főorvosával, és áttekintették a kórház helyzetét. A tárcavezető szerint az elmúlt időszakban több működési probléma is nehezítette az intézmény munkáját, köztük a sürgősségi osztály személyzeti gondjai és a pszichiátriai osztály félbemaradt felújítása. A jelenlegi főigazgató Bedrosi Róbert nyugdíjba vonulást jelentett be. A miniszter a megbízott igazgatói feladatok ellátására Járai Zoltánt, az orvosigazgatói posztra pedig Kerkovics Andrást kérte fel. A Balaton idén-nyáron kedvezőbb szállásárakkal várja a turistákat, mint a horvát tengerpart. Erre jutott a Veszprémi Pannon Egyetem friss kutatása. A vizsgálat szerint a horvátországi reggelis és félpanziós szállodai ajánlatok minden kategóriában drágábbak a balatoni hoteleknél. A legnagyobb különbség a háromcsillagos szállásoknál látható. Még a Balatonnál egy 5 éjszakás nyaralás átlagosan 300 ezer forintba kerül, addig Horvátországban ugyanez több mint 420 ezer forint. A kutatás szerint a Balaton nem csak olcsóbb, hanem árérték arányban is versenyképes alternatívát kínál. Az esőcseppek bezárt történetek témája köré építi az idei Múzeumok Éjszakája programjait a Hungaromed ZRT. Június 20-án a budai Kitaibál Pál utcai székházban és a Pest-Szentlőrinci Marcell György főobszervatóriumban is várják az érdeklődőket. A látogatók betekinthetnek az időjárás előrejelzés és a klímamodellezés kulisszatitkaiba, megismerhetik a levegőminőségmérés és a környezetvédelem aktuális kérdéseit, valamint a meteorológiai múzeum gyűjteményét. A gyerekek kísérletekben is részt vehetnek, a főobszervatóriumban pedig többek között rádiószonda felbocsátást és korszerű meteorológiai műszerek bemutatóját is megtekinthetik az érdeklődők.
13: Bori, nagyon szépen köszönjük, gyönyörű napos időre készüljenek. Némi fátyol felhő azért tarkíthatja az égboltot, de esőre úgy tűnik, hogy nem kell számítanunk. Délutánra 31 fokot ígérhetek.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
15: Az M1-esen a főváros felé Biatorbágynál korábban baleset történt. A 17-es kilométertől az időközben kialakult torlódás azonban már feloszlóban van. Még egy kis türelmet kérnénk. Az M0-ás déli szektorában az M5-ös és az M51-es csomópontja között korábban kigyulladt egy kamion. Az M1-es felé vezető oldalon a 27-es kilométernél zárva a külső sáv. A kialakult torlódás több mint 8 kilométeres, úgyhogy ez bizony visszahat az M5-ös autópálya forgalmára is. Budapesten a Tétényi úton a Bartók Béla út felé az Etele útnál helyszínelés zajlik a külső sávban, ez kisebb fennakadást okoz. A 13. kerületben tart a felújítás a Madarász Viktor utcában, már lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közti szakaszt. Zárva a 2. kerületben a Széher út és a Kuruc utca kereszteződése felújítás miatt, a Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni György utca között szintén zárás van, a 129-es busz is terelve közlekedik a Szél-Kálmán tér felé, nem érintve a Tárogató út és az Akadémia közti megállókat. Az első kerületi Mikó utcát egyirányúvá tették a Pauler utcától a Krisztina körútig, a 9. kerületben pedig a Pékerdő utcát zárták le a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építés miatt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel!
1: 3-4-kor, jó reggelt! Ha magunkban beszélünk, az nem aggályos, sőt a legújabb kutatások szerint a mentális funkcióink elképesztően széles skáláját mozgatja meg, például a munkamemóriában nagyon sokat segíthet, a feladatok közti váltásban, amikor ezt csinálod, azt csinálod, egészen az önszabályozásig, tehát hogy saját magadat tudod egy kicsit fegyelmezni. Én ezzel szoktam élni, tehát hogy amikor magamban beszélek, akkor nem motyogok, illetve hangosan beszélek, csak kínos, hogy ügyelek arra, hogy ne hallja más, ugye?
2: Igen?
1: Tehát, hát persze.
2: Csak kocsiban csinálod?
1: Hát vagy ha egyedül vagyok valahol, akkor ott jobban merek be. Tudatosítom magam, hogy ez kell, meg azt kell. És akkor az segít valóban berögzíteni dolgokat a fejemben.
2: Anyukám vezetés közben beszél magában. Nagyon vicces. Tehát, hogy így, ha én nem vagyok ott, és mondjuk véletlenül belecsörgök, mert ha belecsörgök, akkor is, hogy éppen valakinek valami valahova kívánja. Igen, de ezt te is tudtad produkálni, tényleg, nem csak anyád, te is. Tényleg, pont múlt héten. Csörgök Zolinak, még éppen, hogy felvette szegény, és egy jó izmos káromkodás hallott. Ne haragudj, szegény.
1: Én hívtalak téged.
2: Csak te ugye, hívtál engem?
1: Persze, hát azért nem
2: számítottak. Hívtalak.
1: Nem, mert félrés nyertem szavaromban, szóval ugye csörgött.
2: Ja, igaz.
1: És közben hívtam Petrát. Csörgött, nem vette. Belefeledkeztem, de közben adódott egy váratlan közlekedési szituáció, ahol azért csak kijött belőlem.
2: Én úgy röhögtem.
1: És pont akkor vette fel, hogy úristen, nem neked mondtam.
2: Ezt valahogy sejtettem.
1: Mert olyan volt, mintha azon megengedik, hogy ő nem
2: nagyon
1: veszi fel. Egyébként a verbális folyamatossági teszteken azok teljesítenek a legjobban rendszerint, akik a legtöbb szitokszót is fel tudják sorolni. Mert hogy azt mondják, igen, a kutatók meg a nyelvészek, hogy ugyanaz a kognitív erőforrás mozog a háttérben a gazdag szókincs és a minél csúnyább szavak tömeges ismerete mögött. Tehát, hogy
2: akkor Usztis Mátyás ebben nagyon jó lehetett, igen, annak idején.
1: Egyébként van egy kutató, aki nagyjából 4 évtizede kutatja már ezt a témát, és ő is azt mondja, hogy a trágár szavaknak nagyon különleges nyelvi funkciója van. Mert hogy gondolj bele, hogy egy jól elhelyezett káromkodásnak nagyon fontos, hogy milyen környezetben, tehát nyilván nem a munkahelyen, meg a főnöknek, meg stb. Az egy nagyon komplex nyelvi teljesítmény tud lenni, mert hogy fel kell mérned a helyzetet, hogy adott szituációba belefér az, amit mondani akarsz, érteni kell a nyelvi regisztereket, és azonnali döntést kell hoznod. És ez nagyon kifinomult beszéddel és gazdag szókincsel társul, mondják ezt.
2: Itt van velünk Detti, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Aki azt írta nekünk, hogy az ő édesapja soha nem beszélt csúnyán. Ez igaz? Tehát soha nem kaptatok rajta azon, hogy...
3: Soha.
2: Az hihetetlen.
3: Csak nem is veszekedett jóformán.
2: Jaj, édes.
3: Nagyon halkszavú is volt, de szóval azért szigorú volt.
2: És mit mondott, de ha mérges volt csúnya szavak nélkül?
3: Hát ezt úgy szoktam mondani, hogy azt a teremburáját, de akkor már egy kicsit erősebben megnyomta a hangját, mert nagyon rosszak voltunk.
2: Az igen.
3: Meg hogy ki a fészkes fene látott már ilyet, hogy ilyet csináltatok.
2: És soha nem tudtátok kihozni annyira a sodrából, hogy egy cifra káromkodás kijöjjön a száján?
3: Nem.
2: Na hát akkor
3: nem.
2: Egy nagyon türelmes soha, ember lehet, és az biztos.
1: Te se szoktál egyébként?
3: Hát igen.
1: Nem szoktál te sem nagyon... csúnyán beszélni?
3: De igen, azt hittem, azt kérdezett, hogy te szoktál, de igen, azért néha kicsúszik a számon. Aha. Igen, én már modernebb
1: felfogás. Erre meg képzeljétek, azt mondják, igen, hogy igen. Segít feloldani a feszültséget, sőt egyszer emlékszem, olvastam egy olyan tesztről, amiben azt nézték meg, hogy egy vödörnyi jeges vízben sokkal tovább tudja benne tartani a kezét, aki közben beszél, mert levezeti a feszkót, igen, sőt az edzések alkalmával is állítólag ez segít, hát igen, van néha tenem, és mond valami cifrát, és rögtön jobban tud emelni.
2: Nagyon köszi, Detti!
1: Szia! Kértük ugye, hogy írjanak olyan káromkodást, ami szalonképes. Például azt írja Vanda, a kedvenc írójától, a Véven Fable-től kölcsönzi, és sűrűn alkalmazza. Ó, hogy a rángógörcs pempergessen meg egy kaktuszmezőn!
2: Ez igen! Azt írja nekünk valaki, sziasztok, apukám mindig azt mondta, Isten basszus hangon szólt Péterhez. És ezt ilyen lassan tagoltan elmondani, az is nehéz lehetett.
1: Sándor üzenete, a póni létesítsen veled zegzugális kapcsolatot. Értjük, igen.
2: Merci, azt írja, kedves Petra és Zoli, az F betűs szó eredetileg azt jelentette, hogy engedélyed van a királytól paráználkodni, ami ugye azt jelentette, hogy ki kellett ezt külön függeszteni, ezt a táblát a házra, és közben mi ezt megnéztük, de képzeld, Merci, hogy ez csak városi legenda. Tehát, igen. Hogy nem volt ilyen. Nem kellett a királytól engedélyt kérni, és nem kellett ezt kifüggeszteni.
1: Igen, nem volt ilyen. Az egy rövidítés, ugye az F betűs szó, így a 4 betű, hogy akkor fornication
2: under consent of the king.
1: De
2: igen,
1: hogy ilyen,
2: de
1: nem volt.
2: Ilyen nem volt.
1: Sokkal régebben nyúlik vissza, azt így mondják van. Az oxfordiak, hogy germán, a germán nyelvekhez kötődik egyébként ez a szó, és alapvetően az ütni, döfni, ide-oda mozgatni, tehát hogy ennek volt egyfajta szinonimája.
2: Így van.
1: És egyébként azt nézem, még a Múltkor nevű történelmi portál is foglalkozott ezzel, hogy 1300-as évekből való az első írásos említése, de nyelvészeti kutatások például hollandul a Focken szóval hozzák összefüggésbe, meg hát a németben is van egy ilyen szó. Közben még itt a Facebook arra, amit írnak, ez is tetszik, a nyaljásót, ezt igen, többen megírták, hát ez egy ilyen nagyon klasszikus, ugye? Sándor írta, a rendőrök rajzoljanak körbe.
2: Igen, ez gyerekkorunkban volt, erre emlékszem.
1: És Angelika egy egész felsorolással csatlakozott be, hogy szagolnád alulról az ibolyát, hogy nőne be az orrod, lika, a sírású legyen a legjobb barát, hogy temetkezdél a habokba, uram nyula, azt a betyáros mindenit.
2: Uram nyula?
1: Uram nyula. De. Ez meg a nyúlon túl, tudom, megint. Na hát köszönjük szépen, nagyon fantáziadúsak. Ezek szerint a Sláger FM hallgatói rendben vannak. Uh-huh. Mentálisan és minden egyéb más szempontból.
2: Hát ezt eddig is tudtuk.
1: Persze, tudtuk. Nem kérdés.
0: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Munkát keresel a Balaton környékén vagy Veszprémben? Gyere el toborzó napjainkra, és szerez új állást a Penny-nél, akár egy nap alatt. Június 10-én Siófokon a Szóda étteremben várunk 9 és 17 óra között, ahol eladó pénztáros pozícióra interjúzhatsz Balaton környéki és újonnan nyíló Balaton akaratjai üzleteinkbe. Június 11-én Veszprémben, logisztikai központunkban tartunk toborzó napot 9 és 17 óra között áru összekészítő munkakörre. Regisztrálj az eseményekre, és szerezd meg új munkahelyed akár egy nap alatt. Részletek karrier.penny.hu.
2: Várja Önt a robotos csillagpatika az Almádi úton. Keresse 25%-os kuponunkat a heti Veszprémi hétnapban, és vigye el az ajándék Biohill magnéziumot. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
7: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük.
8: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

Átalakítják a vagyonnyilatkozati rendszert. A Pannon Egyetem kiszámolta, hogy a Balaton vagy Horvátország az olcsóbb. Fenntarthatósági külön díjat nyert a Művészetek Völgye. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Átfogó reformra szorul a vagyonnyilatkozati rendszer, erről írt közösségi oldalán az országgyűlés elnöke. Forstoffer Ágnes szerint a jelenlegi szabályozás elavult, hiányos adatokat kér, ezért nem alkalmas a politikusok vagyoni helyzetének vagy gyarapodásának nyomon követésére. Úgy fogalmazott, a mostani rendszer nem biztosít valódi átláthatóságot, ezért a közélet tisztasága és az uniós elvárások teljesítése érdekében is változtatásra van szükség. A házelnök

0: országban ugyanez több mint 420 ezer forintba kerül. A kutatás szerint a Balaton nem csak olcsóbb, hanem árértékarányban is versenyképes alternatívát kínál. Második alkalommal rendezték meg a dózsavárosi nyárköszöntő és családi sportnapot a Veszprémi jégcsarnok mellett. A program már délelőtt sok érdeklődőt vonzott, a résztvevőket ügyességi vetélkedő, kézműves foglalkozások és helyi diákok fellépései várták. Varga Tamás alpolgármester köszöntőjében a városrész erős közösségi életét méltatta, és reményét fejezte ki, hogy a tavaly útjára indított rendezvény hosszú távú hagyományá válik. Németh Balázs a jéglovagok elnöke a helyi intézmények, civilek és vállalkozások összefogását emelte ki, amely nélkül a program nem valósulhatott volna meg. A szervezők szerint a nyárköszöntő célja, hogy közösségi élményt nyújtson és tovább erősítse a dózsavárosiak összetartozását. A balatonlellei bújdosó szőlőbirtok és pincészet 2020-as Cabernet Sauvignon válogatása nyerte el idén a Somogy vármegye bora címet. A 27. alkalommal meghirdetett versenyre a dél-balatoni borvidék 11 pincészete összesen 37 borral nevezett. A mintákat háromtagú szakmai zsűri, valamint közéleti szereplőkből álló társadalmi zsűri bírálta el Kaposváron. Külön díjat kapott a Huyber Pince 2025-ös királyleányka bora. A versenyhez kapcsolódóan több szakmai szervezet és vállalat is kiválasztotta saját kedvencét. Fenntarthatósági külön díjjal ismerték el a művészetek völgyét a Flash Award gálán. A szervezők szerint a díj visszaigazolja azokat a törekvéseket, amelyekkel az elmúlt években a környezettudatos működést és a helyi közösségekkel való együttműködést erősítették. A szervezők tudatosan építették be működésükbe a környezeti és társadalmi felelősségvállalás szempontjait. A helyi közösségekkel való együttműködéstől kezdve a fenntartható közlekedési megoldások támogatásán és a hulladékcsökkentési programokon át egészen a szemléletformáló kezdeményezésekig. A Kapolcs, Taljándörögd és Vigánpeten településeit összekötő összművészeti fesztivál idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját. A jubileumi fesztivált július 24-e és augusztus 2-a között rendezik meg, ahol a megszokott kulturális programok mellett új helyszínek és különleges produkciók is várják a látogatókat. A Sláger FM híreit Szendőf Boritól hallották.
1: Köszi, Bori! Nézzük a közlekedést! Az M0-ás autó déli szektorában az M5-ös és az M51-es csomópontja között korábban kigyulladt egy kamion. Az M1-es felé vezető oldal 27-es kilométerénél még mindig zárva a külső sáv, több mint 8 kilométeres a torlódás, ami az M5-ös autópálya forgalmára is, hát értelemszerűen kedvezőtlen hatással van. Budapesten a 11. kerületben helyszínelnek a Tétényi úton a Bartók Béla út felé az Etele útnál a külső sávban. A 13. kerületben a Madarász Viktor utcában tart a felújítás, mára lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közti szakaszt. Zárva a 2. kerületben a Széher út és Kuruc utca kereszteződése is felújítás miatt, a Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni György utca között szintén zárásra kell számítani, a 129-es busz terelve közlekedik a Széll Kálmán tér felé, nem érintve a Tárógató út és az Akadémia közti megállókat. Telített még mindig az M3-as bevezetője, az Üllői út, a Soroksári út, valamint a Rákóczi út befelé, a Nagykörút és a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál. A Pesti alsó rakpart a Szent István parktól délre, a Bajcsi-Zsilinszky út és az Andrássy út befelé a közös csomópontnál, valamint a Kiskörút az Astoria felé mindkét irányból.
2: A közlekedési hírek támogatója az
3: Autóüveg Pilkington.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most folytatódik a Sláger reggel.
1: 9 óra 7 perc. Jó reggelt kíván, Pordán Petra.
6: És hogy is
1: ha valóban már beszorultak, beragadtak, mint az én nyelvem az előbb a fogadban, akkor jelentkezzenek 0-30-30-30-95-8. Közben érkezik The Weeknd, a Save Your Tears-szel.

A legnagyobb slágerek változatosan.

0: a Sláger reggel.
1: Pontban 4:10-kor, jó reggelt kívánunk! Az amerikai People magazin számolt be egy nagyon különleges életmentő esetről. Egy fiatal lány, Sarah és az ő párja gyanútlanul sétált az utcán, amikor nagyon különös hangokra lettek figyelmesek. Hamar rájöttek, hogy az út szélén parkoló busz csomagteréből érkezik valamiféle segélykiáltás, és az első reakciójuk az volt, hogy megijedtek, mert hogy azt hitték, hogy vagy valamilyen maffia leszámolásba, vagy esetleg valamilyen emberrablós ügybe csöppentek. Ugye Jason Statham óta tudjuk, hogy még aki be van avatva, annak se szabad megnézni a csomagot, nem, hogy másnak, ugye kívülről. Aztán nagyon hamar rájöttek, hogy nem, ez nem film, ez maga a valóság. És hála az égnek, Heather segítségére siettek, akiről kiderült, hogy valóban saját magát zárta be az autóbusz a hátsó részébe, egyszerűen rácsukódott az ajtó, miközben a telefonja elől maradt. Tehát, hogy hátravonult pihenni vagy ott pakolászni, és amikor fel akart állni, akkor valahogy megrántotta a zsinót, becsukódott a
2: szegény
1: ennek a raktérnek, vagy nem tudom, csomagtérnek az ajtaja, és belülről ugye reteszelődött, nem tudott kifelé menni, mert nem úgy találták ki ezt a buszt. A telefonja, mondom, elől volt, és ezért csak üvölt. Hát, ha valaki meghallja, mázlia volt.
2: Óriás mázlia volt, igen. Most gondolj bele, hogy mondjuk 10 perc után őt kimenekítették, de mi van, hogyha valaki egy órát tölt így el? Hát az már nagyon ijesztő tud lenni.
1: Igen, hát főleg, hogyha mondjuk süt a nap, fölmelegszik, kiszárad, nem
2: így
1: tudom.
2: Van, mi. Így van. Éppen ezért eszünkbe jutott, hogy nyilván Mukics Dánielnek, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivőjének, aki egyébként tűzoltó alezredes, rengeteg ilyen története lehet, amikor mondjuk bajba jutott embereken kellett segíteniük. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát nem csak emberek, nem csak hederök vannak Magyarországon is, hanem állatokkal is nagyon gyakran
2: előszokott
3: fordulni hasonló eset. Évente több ezer olyan esethez hívják a tűzoltókat, amikor valahová beszorult embereket, állatokat kell kimenteni. Nagyon sok állat szokott beszorulni szűk helyekre. Tehát például a macskák, ahová be lehet bújni,
2: oda
3: be is bújnak. Aztán be is szorulnak. Csövekbe, ereszt csatornákba, kéményekbe, autókba. Nem egyszer találkoztunk olyan macskával, aki több száz kilométert megtett úgy, hogy be volt szorulva valahova. Aztán egyszer csak a parkolóba nyávogást lehet hallani. Hát akkor hívják a tűzoltókat, tűzoltók a legkisebb károkozással szétszerelik az autót, kimentik a macsekot. Nagyon gyakori például, hogy kacsákhoz hívják a tűzoltókat. Megesik, hogy ugye a kacsák sétálnak, elő a kacsamama, mögöttük a kiskacsák, nem is tudom, hogy hívják a nőstény kacsát, talán Ruca?
2: Nem ő vagy ki a gásér a fiú?
3: Azt hiszem, igen, de megy a Ruca, és utána a kiskacsák és a csatorna esővíz elvezető rácsán átsétál a kacsamama. Kiskacsák meg követik, csak ők ugye olyan picik, hogy átférnek a rácson. Aztán így egymás után paty, az összes kiskacsa beleesik a csatornába. Igen. Ilyenkor a kacsamama, miután észreveszi, hogy senki nem követi, és szívszaggatóan hápog, akkor a járókelők ezt észreveszik, és hívják a tűzoltókat. Hogyha még állatoknál maradunk, akkor nagyon gyakori, hogy kovácsolt vas kerítésnek a tagjai közé őz, szarvas, kutya szorul be. Itt azt javasolom, hogy ahol van kutyus és ilyen nagyon szép díszes kovácsolt vas kerítés van, egy csirkehálót lehet, hogy érdemes belőle még oda tenni, mert akkor a kutyus nem fog beszorulni. Kéménybe szokott madár, denevér, macska szorulni, nagyon gyakran hívják ilyen esethez a tűzoltókat.
2: És hányörgalunk az emberekre, emberek is beszorulnak mondjuk csőbe? Vagy bárhova.
3: Vannak nagyon érdekes esetek.
1: Csak 18, illetve 12-es karikára figyeljük, kérlek. Hogy...
3: Abszolút. Igen. Kezdjük a gyerkőcökkel. Játszótéri esetek szoktak gyakran előfordulni. Hintába, csúszdába, csúszda alá, mindenféle ilyen furcsa kialakítású játékszervel szorulnak be a gyerkőcök.
1: De ez most már ritkább, nem? Mióta ilyen EU-konform játszótereink vannak, azóta talán kevésbé fordul elő, mint a régi mászókáknál.
3: Hát a gyerekek nagyon kreatívak, meg tudják oldani. Két fadarabbal ők életeszét tudnak előítézni.
2: Mondjuk ez igaz.
3: A Hősök tere mellett van az 56-os emlékmű.
2: Igen.
3: Ennek olyan nagyon érdekes labirintusszerű kialakítása van, hogy bemenni még be tudnak menni a gyerkőcök, de kijönni már általában nem.
2: Hát
3: évente egyszer beszorulod el egy gyerek, és ki kell szabadítani. Néhány napja volt egy gyermek rendezvényen, hogy egy 3 éves kislánynak a feje beszorult egy ilyen fotófalba. Tudjátok, hogy mögé lehet arcocskát picit bedugod, na hát nem picit tette oda a gyerkőc az arcocskáját, hanem teljesen átnyomta.
1: Nagyon életművé akartott tenni a képet.
3: Nem tudták kiszabadítani. Hát a tűzoltókat hívták, akik ilyen speciális fűrésszel szétvágták ezt a fatáblát, és így szabadították ki a gyertőt.
2: Édes kicsikém. Hát
1: ugye ijesztő lehet, amikor benne van a fejed, igen. És akkor melletted meg reszelnek, fűrészelnek, fúrnak, és így várod, hogy ugye remélem nem találnak el engem is közben.
3: Hát ilyenkor általában a gyerkőcök erősen aggódnak, de a tűzoltók, tehát hogy tűzoltók mentik meg, egyszerre meg vannak rémülve, és egyszerre csodálkoznak is.
2: Hogy milyen menő ez.
3: Igen, igen, igen, és akkor utána azért jutalomként azért csak fölülnek a tűzoltóautóra, csak megnézik.
2: Ja, jó, hát akkor ez így nagy élmény lesz.
3: Jól szokott záródni az ilyen eset.
2: És felnőtteket honnan mentetek ki?
1: Van, hogy bezárják magukat? Én mindig rettegek, hogy a fáskamrába fogom egyszer bezárni magam.
2: Az is simán lehet,
1: ha hétfőn nem jövök egyszer egepet, akkor légy szíves, vidéken keres először. Jó, köszönöm szépen, igen.
3: Hát, hogyha valaki egy sörrel többet iszik a kelleténél, akkor elő szokott fordulni olyan, például, hogy a WC mellé ül. Na most ez egy szűk WC-nél ott megesik, hogy beszorul a fal, és a WC kagyló közé.
1: Nem már! De nem tud előre fele, nem tudja majd kitornászni.
2: Hát, hogy a picit többet iszik, akkor nem.
3: Igen, és hát azért nem egy ilyen esetünk van, és a tűzoltók, hát ilyenkor ilyen esetekhez is menni kell.
2: Persze.
3: Ki kell menteni ott a sérültet, és hát ott nem csak beszorulás van, ott minden elő szokott fordulni, ott mindennel találkoznak. Akkor volt olyan eset, amikor szintén a kocsmából hazafele menet, elerett az eső, és valaki szeretett volna nem megázni, és úgy gondolta, hogy a legjobb hely, hogy elbújjon az eső elő, az egy ilyen beton áteresz.
1: Ugye
3: a családi házas övezeteknél a kocsi behajtó alatt, hogy az eső ide el tudjon folyni, vannak ezek a betoncsövek. Na hát egy ilyen 30 centis betoncsőbe. Olyan jól bebújt, hogy tényleg nem ázott meg, de nem tudott kijönni. És a tűzoltóknak kellett megbontani ott a betonáteret, hogy egyáltalán ki lehessen menteni az ember.
1: Sosem értem, hogy hogyan az, hogy befelé még megy, kifelé meg már nem jön. Ugye? Ez ugyanaz a gyűrű esete, ugye, az embernek az ujján, hogy rámegy, de visszafele már nem akar jönni.
3: Az nagyon gyakori, ilyenkor általában nem kihívják a tűzoltókat, hanem besétálnak a tűzoltóságra olyan emberek, akiknek az ujjára szorult a karikagyűrű, az ilyen gyűrű, az olyan gyűrű, és le kell vágni. Aztán előfordul, hogy nem az ujjára szorul az embernek a gyűrű, hanem egészen máshol.
1: Nem mond tovább, igen.
3: Most nem szeretnék beszélni. Még olyan is volt, hogy súlyzótárcsa szorult valakire.
2: Szegény.
3: Szintén nem az ujjára, de ezt is hagyjuk.
2: Azért nektek van izgalom az életetekben, az biztos. Az biztos.
3: Abszolút nem unalmas. Hát a több ezer ilyen beszorulós eset van.
1: Ilyen beszorulásnál csak annyit mondjál, amikor megérkeznek a kollégák, akkor egy 1-10-es skálán mennyire vörös az illető embernek az arca?
3: Hát amíg nincs kiszabadítva, addig kevésbé. Utána már
2: utána
3: nagyon. Tűzoltók tartják magukat, nyilván nem nevetik ki, de hát ilyenkor a laktanyában azért csak van egy kis nevetés egy-egy ilyen vicces eset után.
2: Egyszer írjatok egy könyvet ebből, kérlek, jó?
3: Tegyük majd a vicces
2: eseteket. Jó. Nagyon köszönjük.
1: Köszönjük Muki Zsárjának, további jó munkát a kollégáknak. Szóval.
3: Szép napot.
1: Saját sztorikat várnánk, most már viszont önöktől. 0630 30 39 9. Még most ért le, amit mondottam.
2: Hát igen.
1: Vizuális típus,
2: hogy hát én is.

0: Sláger reggel.
1: És 9:30 előtt 3 perccel Böbe a vonalban Budapestről. Szia!
2: Hello!
3: Hello, sziasztok!
1: Ki hova záródott, szorult be?
3: Hát az én gyermekem zárta be az édesanyámot a WC-be.
2: Jaj!
3: Bocsánat, mellékhelyiségbe.
2: Igen, na, semmi gond.
3: Mindez egy lakótelepen. És ezelőtt, hát 35 éve körülbelül, kicsi olyan óvodás volt. Mama bement, a kulcs véletlenül kívül maradt, és ráfordította a gyerek, és nem bírta. Kivette a kulcsot, de ugye van ez a hát szűrő, vagy mi az ajtó alján, azon nem fért be a kulcs, és mind a ketten sírtak, a mama bent, a gyerek
2: kint.
3: Szerencsére a fölöttünk lakó férfi otthon volt, és meghallotta, hogy ott lent
2: történik valami baj van,
3: és megkérdezte az anyukámat, hogy a gyerek ki tudja nyitni az ajtót, és mondta a mama, hogy persze igen, mert akkor ő lejön és segít. Na, és akkor az anyukám elmondta a gyereknek, hogy vidd oda a kiséket az ajtóba, nyisd ki a biztonsági zárt, és engedd be a bácsit.
2: Ja. De ügyes is meg tudta oldani?
3: Igen, ügyes. És meg tudta, hát 4 éves lehetett körülbelül, tehát és így kiszabadult az anyukám. Úgyhogy ez volt a történet, de ez azóta is eszembe itt mindig mosolygok rajtam. Nagyon hát, aranyos.
1: Gyerek, hogy örülhet, hogy ezt így 30 év távlatában is emlékszem? Fogadjunk, ez így van. Tudod, karácsonykor összejünk a család, és hogy hívják a lányon?
3: Fiam.
1: Fiat, bocsánat.
3: Sándor.
1: Emlékszel, Sanyikám, amikor 30 éve bezártad, hogy hagyjatok már ezzel békén, ezt így tudom elképzelni valahogy.
2: Lehet, hogy voltak még cifrább.
3: A mai napig imádja a nagyanyját.
2: Meg lehet, hogy voltak cifrább történetei is azért tínédzserkorban, nem Sanyinak? Nem, ez a legdurvább.
1: De ezek jók, ami újra és újra.
2: Egyébként.
1: Nálunk volt ilyen unokatestvéremnek, amikor elkezdtem, hogy Zsuzsi, emlékszel, amikor elbújtál? Hagyjál! És én nem voltam ott, mert még nem is éltem, de így mindig elmesélték, és szegény már kikészült ettől. Köszi, szia Böbe!
3: Sziasztok, további szép napot, sziasztok!
1: 0-30-30-30-95-8, ez a számunk, elérnek minket SMS-ben, hívásban.
0: A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
0: Grillez! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
3: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
4: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltöny választéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
5: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
9: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
0: A reklám után.
10: Igazán kellemes nyári időre számíthatunk, 26 fokos most a reggelünk, délutára pedig 30-31 fokot ígérhetek. Azért nem lesz zavartalan a napsütés, gomoly felhők lehetnek az égbolton. A jó hírem az, hogy ez a kellemes időjárás még velünk marad holnap is, bár akkor már egy picit visszahűl a levegő, viszont csütörtökre igencsak lehűl, akkor 19 fok lesz majd a maximum hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Clivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.clivet.hu.
11: Nézzük akkor a közlekedési infókat. Az M0-ás déli szektorában az M5-ös és az M51-es csomópontja között korábban kigyulladt egy kamion. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 27-es kilométernél zárva tartják a külső sávot. A kialakult torlódás több mint 8 kilométeres. Ez az M5-ös autópálya forgalmára is hatással van. Aztán a 11. kerületben, igen, a Tétényi úton, a Bartók Béla út felé az Etele útnál helyszínelés zajlik a külső sávban. Telített még mindig az M3-as bevezetője a Szerencs utca előtt, az Üllői út befelé a Nagykörútnál, a Soroksári út befelé a Rákóczi híd előtt, a Rákóczi út a Barostértől, a Hungária körgyűrű és a Nagykörút pedig a nagyobb csomópontoknál. A pesti alsó rakparton a Szent István parktól délre tapasztalható lassulás, a Bajcsi-Zsilinszky út és az Andrássy út befelé az Erzsébet tér előtt még mindig zsúfolt, a Kiskörút pedig az Asztória felé mindkét irányból, de az M1-es M7-es közös bevezetőjén is lassabb a haladás az Egér úttól, és tovább a Budörsi úton, valamint az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, plusz a Szél Kálmán tér környékén.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Folytatódik

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:15 perccel. Zsombornak nagyon emlékezetes volt az egyik gyermekkori nyaralása, mert hogy írja, hogy egyszer a kerti buliba szorult be, kívülről ráesett a kallantyú, a nagymamáék szabadítottak ki, teszi hozzá.
2: Szegény.
1: Életem legszebb nyara. Nem, az nem úgy volt a film, hogy kamaszkorom legszebb nyara.
2: Kamaszkorom legszebb nyara, igen. Hát, igen
1: zombi,
2: igen.
1: Kösz.
2: Azt írja valaki, sziasztok, az én pici lányom nem beszorult, de átfért a folyosó korlátrácsai között, egy éves totyogó volt, kívülről nézett befelé, a beton szélén, a fél lába. Ez a harmadik emeleten történt, mikor megláttam, úgy megijedtem, hogy félelmembe, úgy megszorítottam a kezeit, hogy szerencsétlennek elkékült, mire átemeltem a korláton. Azért ez milyen érzés lehet egy apukának, anyukának, hogy látod a gyerekedet, hogy ott van a korlát szélén, egy éves totyogós, és hogy a harmadik emeleten vagytok. Tehát, hogy ha ő zuhan, akkor ott az úristen.
1: Te nem zártad be magad soha sehova?
2: Nem, képzeld el. Nem voltam egy ilyen bezárkózós típus.
1: Petra, ami késik, nem múlik. Csak figyelj.
2: Jó, oké.
1: Ez a Sláger reggel 3:10-kor.

0: Sláger reggel.
1: Majdnem olyan jó voltál. Majdnem olyan jó voltál.
2: Most eszemültet erről a Villám McQueen meg a Vernek. De rég látta, meg kéne nézni.
1: Egyébként igen. Olyan jó néha megnézni ezeket a régi meséket.
2: Igen.
1: Néha összetorlódnak a betűk és a szavak a sztárban, ezért nem kéne hadarni.
2: Itt ugye? Az ideje, hogy elbúcsúzzunk mára. Éppen ezért pontosan. Is átadjuk a terepet felkészült kollégáinknak. Jön mindjárt Ági, és most ezt nem viccből mondom ám, jön Ági meg Dani, mert hogy Ági viszont ma extra műszakot is tol, ami azért fontos, mert...
1: Mert a hazai slágerben Mező Misi lesz a vendége.
2: És akkor ebből most egy kis hangulati ízelítő következik, kizárólag dalban, jön a Színezd újra a Magna Cum Laude-tól, és búcsúzik közben már a Pordán Petra.
1: És Somogyi Zoltán.
2: További szép napot, találkozunk holnap reggel, viszal!
1: Csók!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Várja Önt a robotos csillagpatika az Almádi úton. Keresse 25%-os kuponunkat a heti Veszprémi hétnapban, és vigye el az ajándék Biohill magnéziumot. Csillagpatikák. Biztos pont az egészségben.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
5: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
6: A Sláger FM-et hallgatja?
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
6: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
7: Sláger FM.
8: Köszönjük.
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
9: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tours.
0: Cilla Tours. Kicsit másképp.
9: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
9: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

Pénzt kapnak a kórházak a klímák javítására. Megkezdődött a balatoni kombkikötők átfogó felújítása. Családi élménynappal hívják fel a figyelmet a digitális egyensúly fontosságára Balatonfüreden. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Milliárd forintot csoportosít át a kormány a kórházi klímaberendezések karbantartására és cseréjére, jelentette be az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint több tucat egészségügyi intézményben június végéig, legkésőbb július közepéig elvégzik a szükséges javításokat. A kormányfő szerint az előző kabinet nem biztosított elegendő forrást a klímarendszerek megfelelő működtetésére. A bejelentésre reagálva Takács Péter fideszes országgyűlési képviselő visszautasította a kritikákat, és azt mondta, államtitkársága idején a kórházak műszaki üzemeltetésére fordított források jelentősen emelkedtek. Vasárnap délután halálos kvadbaleset történt Pápán az Aradi utcában. A rendelkezésre álló információk szerint egy körülbelül 40 éves férfi és egy gyermek haladtak egy gyermekvaddal a belváros irányába, amikor a jármű eddig tisztázatlanokból letért az úttestről. A kvad egy betonhídelemnek, illetve a vízelvezető ároknak csapódott, az utasok pedig leestek a járműről. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette. A gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a kislány könnyebb sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit a pápai rendőrkapitányság büntető eljárás keretében vizsgálja. Megkezdődött a balatoni kombkikötők átfogó felújítása. A csaknem 6 milliárd forintos beruházás keretében a Szántódi és a Tihanyi révkikötő infrastruktúráját korszerűsítik. A munkálatok várhatóan 2027 végéig tartanak. A fejlesztés során megújulnak a kikötői épületek, mólók, utak és közművek, emellett új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is épülnek. A tervek között szerepel az elektronikus jegyértékesítés és az elővételes jegyvásárlás bevezetése is, hogy gyorsabbá váljon az átkelés. A beruházás részeként felújítják a Szántódi ikonikus váróépületet és a Tihanyi kikötő helyi védelem alatt álló épületét is. A komp közlekedés a munkálatok idején zavartalan marad, ugyanakkor a kikötői parkolók és a vizes blokkok átmenetileg nem lesznek használhatók. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni vasúti menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalára feltöltött videóban. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályák állapotát, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. A vezérigazgató ismerte,

0: amely a mindennapi digitális konfliktusokat mutatja be közérthető humoros formában. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Az M51-es autóúton az M5-ös felé az autópálya csomópontjához közel egy kis tehergépkocsi a szalagkorlátnak ütközött a 27-es kilométernél, a külső sávot lezárták. Felborult egy személyautó a 834-es főúton Pápa és Nyárád között a 4-es kilométernél, félpályás korlátozás van érvényben. Továbbra is erős a reggeli forgalom a főváros felé vezető útvonalakon, így az M1-es autópályán Herceghalomtól a 10-es főúton, a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton pedig Budakalász térségétől. Az M1-esen a főváros felé egyébként megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágyi csomópont felhajtó ágát, egyel könnyebb ott a helyzet. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Népfürdő utcában, a Dráva utca felé az Árpád híd után torlódásra kell készülni. Jó utat kívánok mindenkinek a Sláger FM-mel, és hogyha látnak valamit, írják meg, vagy hívjanak, és mondják el, 0630 30 30 95 8 a hívható és SMS számunk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Itt a Sláger FM, a mikrofonnál Jekkel Dániel, nagy üdvözlet mindenkinek, pörgetjük a mai napon is a legnagyobb slágereket változatosan, és ezzel együtt a munkaórákat is. Számítok mindenki figyelmére egészen délután 4-ig Katy Perryvel és a Teenage Dreammel indulunk.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Benson Boone és a Sorry I'm Here for Someone Else után beszéljünk egy szomorú esetről, ugyanis baleset miatt jelentős késésekre kell számítaniuk a vonatozóknak a Budapest 60 vonalon. Ma reggel az Aszódról induló S80-as személyvonat Rákos Csaba közelében elütött egy embert, amiatt Rákosliget és Pécel között jelenleg csak egy sávon haladhat a forgalom, és ahogy az lenni szokott ilyenkor, vagy megérkezünk az adott időpontban a célállomásunkra, vagy sem, úgyhogy mindenképpen azt javasoljuk mindenkinek, aki most tervezne vonatozni ott azon a részen, tervezzen egyrészt hosszabb menetidővel, másrészt pedig nézegesse folyamatosan az online felületeket, hogy éppen mi a helyzet, kitartás mindenkinek. Jön az ABBA és a One of Us itt a Sláger FM-en.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: I remember simple days, love you in simple ways, but now I'm cursed with this black heart.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, az egykori One Direction tag, aki azóta a legtöbbre vitte Harry Styles, és tőle az Departure szólt az előzőekben, aztán már is érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési infók, majd Kamrad is a So Good nyitja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.
1: Délelőtt folyamán még a legtöbb helyen a vételkörzetünkben sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, de délutánra nyugat felől fátyol felhők érkeznek, és egyre több gomoly felhő képződik. Az érkező hidegfront hatására a délután második felében és este is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Mérsékelt helyenként élénk lesz a déli szél, ami este észak-nyugatira fordul, és átmenetileg meg is erősödhet. Maximum 29-31 fokot mérhetünk térségünkben, és magas lesz az UV-s sugárzás is.
0: Az M51-es autóúton az M5-ös felé az autópálya csomópontjához közel egy kis tehergépkocsi a szalagkorlátnak ütközött a 27-es kilométernél, a külső sávot lezárták. Felborult egy személyautó a 834-es főúton Pápa és Nyárád között a 4-es kilométernél, félpályás korlátozás van érvényben. Továbbra is erős a reggeli forgalom a főváros felé vezető útvonalakon, így az M1-es autópályán Herceghalomtól, a 10-es főúton, a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton pedig Budakalász térségétől. Az M1-esen a főváros felé egyébként megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágyi csomópont felhajtó ágát, egyel könnyebb ott a helyzet. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Népfürdő utcában, a Dráva utca felé az Árpád híd után torlódásra kell készülni. Jó utat kívánok mindenkinek a Sláger FM-mel, és hogyha látnak valamit, írják meg, vagy hívjanak, és mondják el 0-30-30-30-95-8 a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Szia! Kendrick Lamar és a The Greatest után folyamatosan érdemes hallgatni minket. Ugyanis pörög a Sláger FM-en a koncertélmények nyara, ahol egész nyáron páros belépőket nyerhetnek olyan világsztárok fellépéseire Budapesten, mint a Metallica, a Lenny Kravitz, a Duran Duran, a Sting, a One Republic, vagy éppen Jason Derulo. Pofon egyszerű a teendő, hallgatni kell a Sláger FM-et. És adás közben, amikor a műsorvezető jelzi a játékot, azonnal érdemes tárcsázni a stúdió vonalunkat 06303030958. Harmadikként érdemes telefonálni, és hogyha helyesen felelnek két egyszerű kérdésre, akkor már önöké is a páros belépő. Füleljenek egész nap, mert a következő nyeremény bármikor gazdára találhat, akár 5 perc múlva, 10 perc múlva, vagy akár egy óra múlva. Mondom, már is, amikor érdemes telefonálni, de hallgatni mindenképpen érdemes minket. Jön a Velhet!

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja?
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgásészakája.hu.
5: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
6: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
7: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
8: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
9: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát DZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
10: Ricky Martin Budapesten. A latin szupersztár vadonatúj turnéjával július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Vádat emeltek az integritás hatóság elnökével szemben. Több mint 300 gyorshajtót mértek be egy hét alatt Kőbányán, és június 20-án indul a MÁV nyári főszezoni menetrendje. 11 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Vádat emelt az integritás hatóság elnökével, bíró Ferenc Pállal szemben a központi nyomozó főügyészség. A vád hivatali visszaérés, közokirathamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés. Az ügyészség szerint az elnök több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott a hatóságnak. A vádiratban szerepel egy luxus terepjáró hatósági pénzből fizetett bérlete is, külföldi tanácsadói szerződések, bankkártyás költések, valamint egy családi barát vitatott alkalmazása is. A főügyészség szabadságvesztést és pénzbüntetést indítványozott. A gépkocsi használat és a bankkártyás fizetések miatt 23 millió forintnyi vagyonelkobzást is kértek. Egy hét alatt 334 gyorshajtót mértek be a rendőrök Kőbányán, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Az ellenőrzéseket június 1-e és 6-a között tartották, a főváros 10. kerületében. A leggyorsabb autóst a Keresztúri úton mérték be. A sofőr a megengedett 50 helyett 103 km/órával haladt. Emiatt 140 ezer forintos közigazgatási bírságot kapott. A BRFK közlése szerint a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás, ezért a rendőrség kiemelt figyelmet fordít a szabályszegések visszaszorítására. Azt írták, hogy a jövőben is rendszeresen tartanak sebességméréseket. Június 20-án indul és augusztus 30-áig tart a MÁV csoport nyári főszezoni menetrendje. írja a turizmus.com. A vakáció idején sűrűbben és nagyobb kapacitással közlekednek a vonatok és az autóbuszok, különösen a Balaton térségében. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a tó között, de több vidéki nagyvárosból is maradnak közvetlen balatoni járatok. A Balaton Intercity 2 óránként indulnak Keszthely felé, az északi parton pedig a kék hullám Intercity-k közlekednek. A kerékpárszállítás minden balatoni vonaton elérhető, de kerékpárhelyjegyváltása kötelező. Avária helyzet esetére több mint 200 dékondicionált MÁV busz áll készenlétben. Csütörtökön zárva lesz az Üllői úti kormányablak a 18. kerületben. Június 11-én technikai okok miatt szünetel az ügyfélfogadás és az ügyintézés a Pest-Szentlőrinci hivatalban. Az üzemszünet ideje alatt a fővárosi kormányablakban lehet ügyet intézni. A közelben a 17. kerületben, a Pesti út 163 szám alatt, valamint a 19. kerületben, a Városháztér 18-20 szám alatt működő kormányablak áll rendelkezésre. Emellett Vecsésen a főút 246-248 szám alatt is fogadják az ügyfeleket. Budapest a világ 8. legjobb múzeumvárosa lett a Time Out friss felmérése szerint, írt a Roadster. A lista több mint 24 ezer városlakó véleménye alapján készült, és azt vizsgálta, hogyan értékelik a helyiek saját városuk kulturális intézményeit. Az első helyen Párizs végzett, Madrid és London előtt. A rangsorban New York, Chicago, Firenze és Prága is megelőzi Budapestet, a magyar főváros azonban olyan jelentős kulturális központokat utasított maga mögé, mint Bécs és Lisszabon. A Time Out listája szerint Budapest ezzel újabb fontos nemzetközi elismerést kapott kulturális és múzeumi kínálatáért. Vételkörzetünkben a legtöbb helyen 26-27 fok van, már kifejezett kánikulát ígértek mára a meteorológusok, illetve napközben akár 30-31 fok is lehet. Késő délután érkezik majd némi csapadék egy felénk sodródó hidegfront miatt.
2: Baleset nehezíti a közlekedést a 12. kerületben. A Népfürdő utcában a Dráva utca felé az Árpád híd utántól

0: Borult egy személyautó a 834-es főúton Pápa és Nyárát között, a 4-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Az erős forgalom miatt lassul, szakaszosan torlódik az M1-es autópálya Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között. Ezen kívül Bicske térségében egy műszaki hibás személyautó nehezíti az előrejutást az átterelt sávon a 35-ös kilométernél, okoz útszűkületet.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Indul az újabb óra a legnagyobb slágerek birodalmában, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. A jó hír, hogy ez a délelőtt utolsó órája, úgyhogy nem sokára teljesen jogosan fogunk ebédelni. Nyitjuk is a délelőtt utolsó óráját Ray Daltonnal.

Itt a Sláger FM-en ez a Trey és a Where's My Husband, aztán már is megyünk tovább. Kylie Minogue-gal viszont előtte hoztam egy jó hírt Pest Erzsébeti nyugdíjasoknak, ugyanis idén is 50%-os kedvezménnyel látogathatják a helyi jódos, sós, gyógy és strandfürdőt. A kedvezményes belépő egy 2000 forintba kerül, sőt a főszezonban a napágypérlés is féláron érhető el nekik. A kedvezményt minden kerületi nyugdíjas igénybe veheti hétfőn, kedden és szerdán. A belépéshez lakcímkártya, nyugdíjas igazolvány és egy ingyenes fürdőkupon szükséges, amelyet a 20. kerületi polgármesteri hivatalban lehet átvenni. Egy kupon 5 alkalomra érvényes, és kizárólag a jogosult személy használhatja fel. A helyi jódos, sós, gyógy és strandfürdőben nagyon kellemes. Jódos, sós, strandfürdőzést kívánunk mindenkinek, meg gyógyfürdőzést is. Jön tehát Kylie Minogue, ez tőle a Locomotion.

0: itt a Sláger FM, az Alan Walker gigas slágerét hallgattuk, ami már 11 éves, 2015-ben készült el, a Faded, mi pedig most jól meghallgattuk 2026-ban, aztán érkezik a K-pop Demon Hunters főcímdala Huntrix és a Golden a legfrissebb időjárás és közlekedés infók után.
1: Most már kifejezetten erős az UV-sugárzás, és ez egész nap így lesz, úgyhogy vigyázzanak a bőrök egészségére. Többfelé készülhetünk kánikulára, 30-31 fokot mondanak az időjósok, ez lesz a csúcsérték. Sok napsütésre készülhetünk napközben kevés felhővel. Délutára már megérkezik a hideg front, így aztán elvétve késő délután már záporok, zivatarok is előfordulhatnak, mérsékelt helyenként élénk lesz a délies szél, ami este észak-nyugatira fordul és átmenetileg megerősödik.
0: Baleset nehezíti a közlekedést a 12. kerületben. A Népfürdő utcában a Dráva utca felé az Árpád híd után torlódásra kell készülni. Tart a felújítás a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában. Mára lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti útszakaszt. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz ennek megfelelően sűrűbben jár. Az M3-as autópályán a főváros felé Bag és 60 között az átterelt sávban munkavégzés zajlik, a 48-as és a 39-es kilométerek között mozgó tereléssel a külső sávot lezárták, a munkavégzés mögött több kilométeres a dugó. Felborult egy személyautó a 834-es főúton Pápa és Nyárát között, a 4-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Az erős forgalom miatt lassul, szakaszosan torlódik az M1-es autópálya Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Ezen kívül Bicske térségében egy műszaki hibás személyautó nehezíti az előrejutást, az átterelt sávon a 35-ös kilométernél okoz útszűkületet.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

itt a Sláger FM-en Alcazar és a Crying at the Discotheque után érkezik Elton John. Egyik legnagyobb slágere az I'm Still Standing. A dalhoz készült ikonikus videoklipet a francia tengerparton Cannes-ban forgatták, és a munkálatok alatt Elton John olyan emlékezetes bulit csapott a Duran Duran tagjaival, hogy másnap alig találtak rá a hotel szobájában. És hogyha már Duran Duran, akkor tudják, hogy akár a Duran Duran budapesti koncertjére is eljuthatnak a Sláger FM-nek köszönhetően. Érdemes minket hallgatni. Elton Johnnal folytatjuk tehát ezt tőle, az I'm Still Standing.

0: Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Szereted a pörgést és stabil helyre vágysz a Balaton környékén vagy Veszprémben? A Penny Veszprémi Logisztikai Központjába áruösszekészítőket, újonnan nyíló üzletébe, Balaton akaratjára pedig eladó pénztárost keres hosszú távra. Fix bér, kiszámítható beosztás és segítőkész csapat vár. Egy biztos pont. Penny, jelentkezz a karrier.penny.hu-n.
2: Várja Önt a robotos csillagpatika az Almádi úton. Keresse 25%-os kuponunkat a heti Veszprémi hétnapban, és vigye el az ajándék Biohill magnéziumot. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulat ingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben, családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
9: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: Miniszteri biztos felel a közmédia megújításáért. Agresszív utast fogtak el a Veszprémbe tartó vonaton. Június végén tartják a MOL Balaton átevezést. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Miniszteri biztos koordinálja a jövőben a közmédia átalakítását. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette, hogy a feladattal Grósz Juditot bízta meg. A tárca vezető szerint a közmédia vezetésére a pénzügyi és működési audit lezárása után nyilvános pályázatot írnak ki, addig átmeneti vezetés irányítja a szervezetet. Grósz Judit feladata lesz a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése, a szakmai és társadalmi egyeztetések koordinálása, valamint az intézményvezetői konszolidáció felügyelete. Mint írta, Grósz Judit több mint 25 éves vezetői tapasztalattal rendelkezik a média, a technológia és a telekommunikáció területén. Egy jegyvizsgáló gyors fellépése akadályozta meg a nagyobb bajt egy Veszprémbe tartó vonaton, ahol egy férfi agresszívan viselkedett utastársaival. A Veol beszámolója szerint a férfi a szerelvénye saját barátnőjét inzultálta és tárgyakat dobált, miközben több utas is átszökött egy másik kocsi részbe. A helyzet annyira elfajult, hogy a kocsiban tartózkodók közül többen menekülni próbáltak. A jegyvizsgáló közbelépett és megpróbálta megfékezni a rendbontót, miközben értesítette a hatóságokat. A szerelvény Veszprém felé tartott, ahol a rendőrök már várták a vonat érkezését. Az agresszív férfit a vasútállomáson intézkedés alá vonták a hatóságok. Nem a gondozás hiánya, hanem tudatos klímaalkalmazkodás áll a mögött, hogy Veszprémben egyre több helyen magasabbra hagyják nőni a füvet. A város idén teszt jelleggel vezette be az úgynevezett klímaadaptív gyepgazdálkodást, amelynek célja, hogy a zöld felületek jobban ellenálljanak az aszályos időszakoknak, írja a Vehír. A szakemberek szerint a magasabb növényzet segít a talaj nedvességének megőrzésében, mérsékli a kiszáradást és kedvez a városi élővilág sokszínűségének. Hangsúlyozzák, a ritkább kaszálás nem költségcsökkentő intézkedés, sőt bizonyos esetekben többletmunkát is jelent. A program részeként egyes területeken akár vadvirágos városi rétek is kialakulhatnak. Június 26-a és 28-a között 11. alkalommal rendezik meg Veszprémben a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivált. A háromnapos esemény közel 100 programmal, koncertekkel, előadásokkal, színházi produkciókkal és családi rendezvényekkel várja az érdeklődőket. A fellépők között ott lesz a Queen Bee, a Honey Beast, a Hiperkarma, a Budapest Bár, az Irie Mafia, valamint Bogányi Gergely zongora művész is. A fesztivál idei központi témája a szó és csend, amelyhez előadások és beszélgetések kapcsolódnak. A vendégek között ismert írók, egyházi vezetők és közéleti szereplők is szerepelnek. A programban helyet kapnak az Abigail és a Pál utcai fiúk színházi előadásai is. A szervezők szerint a rendezvény célja a közösségi építés, a kulturális találkozások és a lelki feltöltődés erősítése. Már több ezeren neveztek a június 27-9. MOL Balaton átevezésre. Az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményén a résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthetik a Zamárdi és Tihany közötti 8,5 kilométeres távot. A rendezvény célja a mozgás és a szórakozás összekapcsolása, miközben családok, baráti társaságok és céges csapatok is együtt sportolhatnak. Az online nevezés június 24-éig tart, de a helyszínen is lesz nevezési lehetőség. A táv teljesítése az idén is különböző idősávokban lehetséges. A biztonságról számos vízimentő és biztosító hajó gondoskodik majd az útvonalon. A célba érők egyedi emlékérmet kapnak ajándékba. A részletek és a nevezés a balatonátevezés.hu oldalon található.
1: Tart a felújítás a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában. Mára lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakaszt. Lezárták a 2. kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződést is felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni György utca között lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Széll Kálmán tér felé, nem érinti a Tárogató út és az Akadémia közötti megállókat. Az 1. kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak ott. Az M3-as autópályán a főváros felé Bag és 60 között az átterelt sávban továbbra is munkavégzés folyik a 48-as és a 39-as kilométerek között mozgó tereléssel, a külső sávot lezárták.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. A Cool and the Gang és a Celebration után beszéljünk a budapesti rendőrökről, akik életet mentettek a közelmúltban. Vasárnap délután érkezett a riasztás, miszerint egy elkeseredett fiatalember a korláton ülve a mélybe akar ugrani. A helyszínre érkező két törzsőrmester óvatosan megközelítette és szóval tartotta a férfit. Amikor egy pillanatra félrenézett, az egyik rendőr odaugrott, és az utolsó másodpercben a ruhájánál fogva kapta el a magát már a mélybe vető embert. Társával együtt közös erővel sikerült végül visszahúzniuk a küzdő férfit, akit a mentők biztonságban kórházba szállítottak. Bízunk benne, hogy felépül és jobb helyzetbe kerül majd, és nem lesz ennyire elkeseredett. Minden esetre a rendőröknek köszönjük szépen a munkáját. Rúzsa Magdolna slágerével, tőle érkezik most az Elmegyek.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM, és a legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en, ez volt Jennifer Lopez és a Waiting for Tonight. Na hát, az időjárás és közlekedési infokra nem kell tovább várnunk, mert hogy most érkeznek, aztán pedig a Coldplay és a Little Sims közöse, ez lesz a V-Prime.

0: Egészen 30-31 fokig kúszik majd a hőmérő higanyszálam a vételkörzetünkben a napsütés mellett. Már nyugat felől fátyol felhők is érkezhetnek, és egyre több gomoly felhő képződik az égen, jelezve a közeledő hidegfront előszelét. A déli szél változatlanul mérsékelt, helyenként élénk, ami miatt a levegő egyre füllettebbé válik. Csapadéknak vagy futó zápornak a főváros környezetében még nincs nyoma, de a késő délutáni órákban már számíthatunk némi csapadékra is, illetve erős az UV-sugárzás.
1: Az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán az M0-as autó csomópontja után burkolatjelfestést végeznek. A 12-es és a 16-os kilométerek között mozgó tereléssel a belső sávot lezárták, a torlódás 2-3 kilométer hosszú. Tart a felújítás a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában, mára lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakaszt. Lezárták a 2. kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződést is felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni György utca között lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Széll Kálmán tér felé, nem érinti a tárogató út és az Akadémia közötti megállókat. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak ott. Az M3-as autópályán a főváros felé Bag és 60 között az átterelt sávban továbbra is munkavégzés folyik, a 48-as és a 39-as kilométerek között mozgó tereléssel a külső sávot lezárták. A munkavégzés mögött több kilométeres a dugó. Várjuk az önök közlekedési infóit is, hívjanak, írjanak, ha látnak valamit. 0-30-30-30-9-8 a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ronan Keating és a Life is a Roller Coaster, azaz az élet egy hullámvasút, ezt énekelte Ronan Keating, és egyébként abszolút igaza van, egyszer fent, egyszer lent vagyunk, de ilyen ez hosszú távon azért kiegyenlítődik, úgyhogy fel a fejjel és sok szerencsét mindenkinek, Chaperone is ezt kívánja, jön tőle a Good Luck Babe.

0: elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg három életet.
4: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát, vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
5: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
6: Please, please tell me now. A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
7: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
8: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
9: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgásészakája.hu.
10: Székreálló.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Mi a? Azt szeretném megkérdezni, hogy te most vagy először egy rádió stúdióba és részt veszel egy ilyen podcast műsorban?
13: Igen, most vagyok itt először.
12: Hogy néz ki ez a stúdió? Ilyenre számítottál?
13: Egyáltalán nem. Azt hittem, hogy itt nem is lesz mikrofon. De egyébként tök jól néz ki.
12: Mi tetszik ebben a stúdióban a legjobban?
13: Nekem a mikrofonok, meg ezek a kütyük tetszenek a legjobban.
10: Székreálló.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: 3,4 milliárd forintot fordítanak a kórházi klímákra. A főpolgármester szerint fizetésképtelenné válhat Budapest jövő hétre. És jégkrémek buktattak le két lábatlani betörőt. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Milliárd forintot csoportosített a kormány a kórházi klímaberendezések karbantartására és cseréjére, jelentette be az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint több tucat egészségügyi intézményben június végéig, legkésőbb július közepéig elvégzik a szükséges javításokat. A kormányfő szerint az előző kabinet nem biztosított elegendő forrást a klímaberendezések megfelelő működtetésére. A bejelentésre reagálva Takács Péter, fideszes országgyűlési képviselő visszautasította a kritikákat. Azt mondta, államtitkársága idején a kórházak műszaki üzemeltetésére fordított források jelentősen emelkedtek. A jövő héten fizetésképtelenné válhat a fővárosi önkormányzat. közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester egy budapesti szakmai fórumon beszélt erről. Azt mondta, a Magyar Államkincstártól 60 nap haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. Ez azonban a jövő héten lejár. Karácsony Gergely szerint egyelőre nincs döntés arról, hogy meghosszabbítják-e a haladékot, vagy más megoldás születik. A főpolgármester arról is beszélt, hogy Budapest az elmúlt években jelentős pénzügyi nyomás alá került, de a közszolgáltatásokat a pénzügyi gondok ellenére sem akarják csökkenteni. A kereskedelmi árnál jóval drágábban vásárolhatott műanyag kismotorokat a korábbi kulturális és innovációs minisztérium, írta a Telex. A dokumentum szerint a Hankó Balázs vezetett tárca 12 000 darab játékjárművet szerzett be Balánsi Gyula cégeitől nettó 185,3 millió forintért. A kismotorok darabonként nettó 15 000 forintba kerültek, miközben a kereskedelmi forgalomban hasonló termékek 5-6 000 forintért kaphatók. A járművek családbarát felmatricázása további 3 millió forintba került. A legtöbb kismotort Pest, Borsoda, Baújzemplén és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében osztották szét a vidéki bölcsődék között. Megműtötték azt a 16 éves diákot, aki vasárnap éjjel zuhant ki egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről, írta az Index. A fiú a József Attila középiskolai kollégium épületéből esett ki, és egy fedett folyosó tetejére zuhant. Társai azonnal mentőt hívtak, a tűzoltók pedig hordágyon emelték le. Az országos mentőszolgálat szerint a diák a helyszínen eszméleténél volt, fejsérülést szenvedett és belső sérülések gyanúja is felmerült. Ismerősei szerint az utóbbi időben nem tűnt szomorúnak. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, a tankerület pedig pszichológiai segítséget szervezett a kollégiumi tanulóknak. Több mint 100 darab pálcikás jégkrémmel buktak le a lábatlani betörők, írta a kemma.hu. Az esztergomi rendőrök még június elején igazoltattak két férfit, akiknél összesen 107 jégkrémet találtak. A 21 és 19 éves férfi azt állította, hogy a jégkrémeket megvásárolták, később azonban kiderült, hogy egy lábatlani büfét törtek fel. A rendőrség szerint a jégkrémlopás csak egy ügy volt a sorban. A két férfihoz több vagyon elleni bűncselekmény is köthető. Végül három rendbeli lopás miatt hallgatták ki őket, mindketten beismerő vallomást tettek. 29 fokot mutatnak a legtöbb településen vételkörzetünkben, a hőmérők 30-31 fokig emelkedik a maximum a hőmérséklet, a déli szél élénk, a levegő pedig kifejezetten fülletté válik. Számíthatunk rá, hogy késő estére már jönnek a záporok, zivatarok a hidegfront miatt.
15: Terelést építenek az M1-es autópályán Győr térségében a 119-es és a 113-as kilométerek között. Mindkét oldalon egy-egy sáv járható, ami az jelentős több kilométeres torlódás alakult ki. Aki teheti, Győrön keresztül kerülje ki a munkavégzést. Az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében baleset történt a 18-as kilométernél, a külső sávot lezárták. A kialakult dugó már 2-3 kilométeres. Az M3-ason is történt egy baleset, Bag és 60 között az 50-es kilométer a külső sávot lezárták, a torlódás több kilométer hosszú. Az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán az M0-as autó csomópontja után burkolatjelfestés zajlik, a 12-es és a 16-os kilométerek között mozgó tereléssel a belső sávot lezárták, a torlódás 2-3 kilométeres. 06-30-30-30-95-8, ide várjuk az önök közlekedési infóit is, köszönjük őket előre is.
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
15: Mikrofonnál Jekkel Dániel, és a jó hír az, hogy lehetséges, hogy ebben az órában fogok tudni valakit jól elküldeni egy jó kis budapesti Jason Derulo koncertre, úgyhogy mindenképpen érdemes minket hallgatni, és a megfelelő pillanatban harmadiként telefonálni, hajrá!

0: Itt a Sláger FM-en elérkezett az a várva várt pillanat, amit nagyon vártunk már. Most telefonáljanak, és menjenek Jason Derulo koncertjére 0630 30 30 98.
1: Ez az óra nyerő slágere.

0: Itt a Sláger FM-en elhangzott a felhívás és felcsendült Jason Derulo dala. Lássuk, hogy ki lesz a harmadik telefonáló. Sláger FM, tessék!
1: Szia, én a Balázs, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szervusz Balázs! Azt mondd el nekünk, Balázs, hogy honnan telefonálsz, és éppen mivel ütöd adjon az idődet.
1: Hát éppen tartok hazafelé a munkahelyemről, úgymond a délelőtti műszakból, és Budapestről telefonálok a fővárosban.
0: Szuper, akkor térjünk rá a tárgyra. Van kettő darab kérdésem. Kezdjük a könnyebbikkel, vagy a nehezebbikkel? Választhatsz.
1: Kezdjük a nehezebbikkel.
0: A nehezebbik kérdés az Jason Derulohoz kapcsolódik. Mégpedig az lenne a kérdésem, hogy kinek a nevét szokta ő beleénekelni a saját zenébe? Ilyen dallama, hogy és ezzel segítettem neked szerintem.
1: Talán a sajátját?
0: Ez az! Nagyon jó, eddig nagyon jó vagy. Figyelj, akkor most jön a könnyebbik kérdés, ami úgy hangzik, hogy hogy hívják Petra mellett a reggeli műsorvezetőjét a Sláger FM-nek.
1: Zoli, és talán Somogyi Zoli.
0: Somogyi Zoli, nagyon jó. Mind a két kérdésen átverekedted magad, és most jön a legjobb hír, ami pedig úgy hangzik, hogy te vagy a harmadik telefonáló, úgyhogy ezzel a holnapi napon mehetsz Jason Derulozni a Budapest Parkba. Mit szólsz hozzá?
1: Hát ez fantasztikus. Ez több, mint nagyszerű, amire számítottam.
0: Hát nagyon jól ütemezted a hívást, minden kérdésre tudtál válaszolni, nem tudtalak zavarba hozni, úgyhogy tényleg nincs más hátra, mint hogy menni. Holnap megvan-e már, hogy kivel fogsz menni, mert ez egy páros belépőt jelent.
1: Hát igen, én ezt értem, és ezt meg is fogom tudni valakivel oldani, lehet, hogy egy hölgyismerősömmel, lehet, hogy egy baráttal, de mivel elég közeli a dátum, hiszen most mondtad, hogy ez már holnap.
0: Van, ez holnap.
1: Ezért eléggé komoly kihívások elé fogom állítani a barátaimat, de nem baj, valakit fogok találni az ügy érdekében.
0: Szeretnél a rádión keresztül egy felhívást intézni, hogy kimenne veled?
1: Hát tehetünk így is, ugye ez még az én részemről, akkor nem azt jelenti, hogy egyértelmű igen a válaszom a jelentkezőknek, de tehetünk ilyet a hölgyek irányába, hogy aki igazán nagy Jason Derulo fanatikus és középkorú, tehát 25-35 közötti, az csatlakozhat.
0: Az csatlakozhat. Na, hát szuper, ennyi, így kell csajozni a rádión keresztül, úgyhogy köszönjük szépen, hogy minket hallgatsz, köszönjük, hogy játszottál velünk, és nagyon jó szórakozást kívánunk neked. Holnap 6 órától van a kapunyítás, ennyit tudok mondani így előzetesen.
1: Rendben, szuper, köszönöm szépen.
0: Mi pedig már is megyünk, tovább érkezik Molnár Tamás és Majka közös ez a visszapillantó.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Ebben az órában már kiosztottunk egy páros belépő Jason Derulo holnapi budapesti koncertjére, de a jó hír az, hogy Balázsnak még nincsen teljesen fix partnere, koncertpartnere, úgyhogy ha valaki esetleg hölgyek közül 25-35 év korosztályon belül van, és nyitott erre a lehetőségre, akkor Balázs hozzájárult ahhoz, hogy az e-mail címét kiadhatjuk, nyugodtan telefonáljanak, és hozzuk össze a hallgatókat, Balázs ne menjen már egyedül, az milyen dolog lenne. De egyébként azt mondta, hogy meg fogja oldani, de természetesen bármire is nyitott, úgyhogy egészen nyugodtan 0-30-30-30-9-8. Itt jöhetnek a jelentkezések Samuzival és a Barsonggal, megyünk tovább a legfrissebb időjárási és közlekedési infók után.
1: Maximum hőmérsékleti értékek ma az időjósok szerint 30-31 fokot is elérhetik. Budapesten, Veszprémben, Székesfehérváron és Kecskeméten, illetve Esztergomban is már 30 fok körül alakulnak az értékek. Kifejezetten meleg, füllett kánikulában telik a délután, de a felhőzet mostanra északnyugat felől már határozottan megnövekedett. A délies szél élénk lökésekkel kíséri a felhő átvonulásokat. Estére némi zápor, zivatar is érkezhet, illetve nagyon erős az UV-sugár.
0: Terelést építenek az M1-es autópályán Győr térségében a 119-es és a 113-as kilométerek között. Mindkét oldalon egy-egy sáv járható, amiatt jelentős több kilométeres torlódás alakult ki. Aki teheti, Győrön keresztül kerülje ki a munkavégzést. Az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében baleset történt, a 18-as kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult dugó már 2-3 kilométeres. Az M3-ason is történt egy baleset, Bag és 60 között, az 50-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás több kilométer hosszú. Az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán az M0-as autó csomópontja után burkolatjel festés zajlik, a 12-es és a 16-os kilométerek között mozgó tereléssel a belső sávot lezárták, a torlódás 2-3 kilométeres. 0-30-30-30-95-8. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is, köszönjük őket előre is.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszólalnak.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. 2001-ből szólt Sophie Alice Baxter és a Get Over You, és hogyha kinézek, azt látom, hogy szépen süt a nap, és most ennek a felmelegedő időszaknak a mai napon van a csúcspontja, holnaptól jön egy kis hűvösebb időszak, legalábbis ezt mondják az időjósok, meg ezt mondta az előbb Ági is, úgyhogy mondhatjuk nyugodtan, hogy meleg van, akár még azt is, hogy éget a nap, bár én innen bentről nem érzem, de az biztos, hogy a Valmár, illetve Manuel közös zenéjének címe ez, Éget a nap.

0: got something I want to talk about.
1: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Munkát keresel a Balaton környékén vagy Veszprémben? Gyere el toborzó napjainkra és szerez új állást a Penninél, akár egy nap alatt. Június 10-én Siófokon a Szóda étteremben várunk 9 és 17 óra között, ahol eladó pénztáros pozícióra interjúzhatsz Balaton környéki és újonnan nyíló Balaton akaratjai üzleteinkbe. Június 11-én Veszprémben, logisztikai központunkban tartunk toborzó napot 9 és 17 óra között áru összekészítő munkakörre. Regisztrálj az eseményekre, és szerezd meg új munkahelyed akár egy nap alatt. Részletek karrier.penny.hu.
3: Várja Önt a robotos csillagpatika az Almádi úton. Keresse 25%-os kuponunkat a heti Veszprémi hétnapban, és vigye el az ajándék Biohil magnéziumot. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
8: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
1: Köszönjük! A reklám után...

0: Pénzt kapnak a kórházak a klímák javítására. Megkezdődött a balatoni kombkikötők átfogó felújítása. Családi élménynappal hívják fel a figyelmet a digitális egyensúly fontosságára Balatonfüreden. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Milliárd forintot csoportosít át a kormány a kórházi klímaberendezések karbantartására és cseréjére, jelentette be az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint több tucat egészségügyi intézményben június végéig, legkésőbb július közepéig elvégzik a szükséges javításokat. A kormányfő szerint az előző kabinet nem biztosított elegendő forrást a klímarendszerek megfelelő működtetésére. A bejelentésre reagálva Takács Péter, fideszes országgyűlési képviselő visszautasította a kritikákat, és azt mondta, államtitkársága idején a kórházak műszaki üzemeltetésére fordított források jelentősen emelkedtek. Vasárnap délután halálos kvadbaleset történt Pápán az Aradi utcában. A rendelkezésre álló információk szerint egy körülbelül 40 éves férfi és egy gyermek haladtak egy gyermekvaddal a belváros irányába, amikor a jármű eddig tisztázatlan okból letért az úttestről. A kvad egy betonhídelemnek, illetve a vízelvezető ároknak csapódott, az utasok pedig leestek a járműről. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette. A gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a kislány könnyebb sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit a pápai rendőrkapitányság büntető eljárás keretében vizsgálja. Megkezdődött a balatoni kombkikötők átfogó felújítása. A csaknem 6 milliárd forintos beruházás keretében a Szántódi és a Tihanyi révkikötő infrastruktúráját korszerűsítik. A munkálatok várhatóan 2027 végéig tartanak. A fejlesztés során megújulnak a kikötői épületek, mólók, utak és közművek, emellett új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is épülnek. A tervek között szerepel az elektronikus jegyértékesítés és az elővételes jegyvásárlás bevezetése is, hogy gyorsabbá váljon az átkelés. A beruházás részeként felújítják a Szántódi ikonikus váróépületet és a Tihanyi kikötő helyi védelem alatt álló épületét is. A komp közlekedés a munkálatok idején zavartalan marad, ugyanakkor a kikötői parkolók és a vizes blokkok átmenetileg nem lesznek használhatók. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni vasúti menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalára feltöltött videóban. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályák állapotát, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. A vezérigazgató ismertette, a Balatonra közlekedő Flirt és Kiss motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között ki tudják használni az óránkénti 160 km-es pályasebességet. Családi élménynappal hívják fel a figyelmet a digitális egyensúly fontosságára Balatonfüreden. Az alfáktól omegáig családi piknik elnevezésű rendezvény június 13-án várja a családokat a Gapa teraszon és a parkerdőben. A program célja, hogy segítsen megtalálni az egyensúlyt a digitális világ és a valódi közös élmények között. A látogatók közel 30 interaktív állomáson, mozgásos és természetközeli programokon vehetnek részt. Kiemelt esemény lesz a Képernyő között című családi szituációs előadás, amely a mindennapi digitális konfliktusokat mutatja be közérthető humoros formában. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Tart a helyszínelés, megnyitották a 11. kerületben a Bartók Béla utat a Lágymányosi utcánál, de továbbra is sávlezárásra kell számítani a helyszínelés idejére. A 28-as villamos az Izraelita temető és az új köztemető között nem közlekedik járműhiba miatt. Erős a forgalom a Hungária körúton, a Kerepesi útnál mindkét irányban, illetve a Rákóczi úton a Blahalújza tér közelében is. Az M3-as autópályán a főváros felé Bag és 60 között baleset történt, az 50-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás több kilométer hosszú. Az M1-esen Budapest felé Biatorbágynál történt egy baleset, a 18-as kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult dugó már 2-3 kilométer hosszú. Az M7-es autópályán a Balaton felé az M0-as autóút csomópontja után burkolatjelfestés zajlik, a 12-es

0: 30-31 fok a mai maximum, az égbolt már változóan felhős, a megnövekedett gomoly felhőzet miatt a napsütés. Több településen háttérbe szorul, a levegő pedig rendkívül füllett. A délután második felében a Dunántúl felől már hidegfronti hatás érvényesül, ami fejfájással is jár. A csapadék a fővárosban a következő órában még nem valószínű, de késő este a délutáni hazaindulás idején már készülni kell elszórtan záporokra, zivatarokra. A délies szél továbbra is élénk marad.
1: Tart a helyszínelés, megnyitották a 11. kerületben a Bartók Béla utat a Lágymányosi utcánál, de továbbra is sávlezárásra kell számítani a helyszínelés idejére. A 28-as villamos az Izraelita temető és az Új köztemető között nem közlekedik járműhiba miatt. Erős a forgalom a Hungária körúton, a Kerepesi útnál mindkét irányban, illetve a Rákóczi úton a Blahalújza tér közelében is. Az M3-as autópályán a főváros felé Bag és 60 között baleset történt, az 50-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás több kilométer hosszú. Az M1-esen Budapest felé Biatorbágynál történt egy baleset, a 18-as kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult dugó már 2-3 kilométer hosszú. Az M7-es autópályán a Balaton felé az M0-as autóút csomópontja után burkolatjelfestés zajlik, a 12-es és a 16-os kilométerek között mozgó tereléssel a belső sávot lezárták, a torlódás 2-3 kilométer hosszú.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a slágerek.

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

A Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az előzőekben ATB-t hallgattuk, ezzel tőle a Hold You. Azt gondolták volna, hogy Spandau Ballet 1983-as Gold című világslágere majdnem egy James Bond film betétdala lett. Gary Kemp, a dal szerzője, elárulta, hogy a hangszerelést és a refrén drámai fúvósait szándékosan a klasszikus Goldfinger mintájára írta, abban a reményben, hogy egyszer felkérik őt egy ügynökfilmes zene elkészítésére. Bár a 007-es meghívás végül elmaradt, a dal így is aranyat ér, és az új romantikus korszak egyik legítőtlenebb himnuszává vált. Hallgassuk most meg közösen ezt a ragyogó slágert, érkezik Spandau Ballet és a Gold itt a Sláger FM-en.

0: ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is a Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük. Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
2: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektes be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
3: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
4: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Ínszünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána, ledszóli.hu.
5: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
6: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
7: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
8: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Júliustól szigorodnak az özvegyi nyugdíj szabályai, hazatérhettek a tiszaújvárosi üzemrobbanás sérültjei, és három bolygó, illetve a Holdcsarló együttállása lesz látható június közepén. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Július 1-től módosulnak az özvegyi nyugdíj feltételei. A változás elsősorban az élettársakat érinti, írja az Index. Az új szabályok szerint egy volt élettárs csak akkor kaphat özvegyi nyugdíjat, ha legalább egy éve folyamatosan együtt éltek, közös gyermekük született, és az együttélés igazolható. Jogosultságot jelenthet az is, ha legalább 10 éve éltek együtt folyamatosan, és a halál időpontjában egyik félnek sem volt házastársa. Ha akár az elhunyt, akár az élettárs hivatalosan házas volt, az élettárs nem lesz jogosult az ellátásra. A különélő házastársak kategóriája is változni fog, írták. A jövő héten fizetésképtelenné válhat a fővárosi önkormányzat, ezt közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester egy mai budapesti szakmai fórumon beszélt erről. Azt mondta, a Magyar Államkincstártól 60 nap haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. Ez azonban a jövő héten lejár. Karácsony Gergely szerint egyelőre nincs döntés arról, hogy meghosszabbítják a haladékot, vagy más megoldás születik. A főpolgármester arról is beszélt, hogy Budapest az elmúlt években jelentős pénzügyi nyomás alá került, de a közszolgáltatásokat a pénzügyi gondok ellenére sem akarják csökkenteni. Hazatérhettek a kórházból a MOL tiszaújvárosi üzemrobbanásának sérültjei, írta a HVG a vállalat közleménye alapján. A MOL szerint minden érintett munkatársuk otthon folytatja a rehabilitációt, ehhez pedig továbbra is támogatást kapnak. Két dolgozó már vissza is tért a munkába. A május végén történt baleset után befejezték az Olefin 1 üzem szénhidrogénmentesítését, így fokozatosan megkezdődhetnek a biztonságos helyreállításhoz szükséges munkák. A következő szakaszban részletes műszaki ellenőrzéseket és állványozási munkákat végeznek. A baleset körülményeinek vizsgálata továbbra is tart. A MOL a hatóságokkal együttműködve dolgozik az ügyben. Országosan tovább lassult a lakásárak emelkedése májusban, Budapesten pedig már csökkenés látszik, írta a Világgazdaság. A fővárosban májusban 0,7%-kal kerültek lejjebb az árak, így Budapesten már két egymást követő hónapban csökkenés történt. Országos szinten az éves drágulás 13% alá mérséklődött, a fővárosban pedig 9% alá csökkent. Vidéken ugyanakkor több régióban továbbra is erősebb az áremelkedés. Különleges égi jelenség lesz látható június 16-án és 17-én naplemente után, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel az alkonyati égbolton, és a vékony holdcsarló is csatlakozik hozzájuk. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz, de akadálymentes, nyugati, északnyugati látóhatárra lesz szükség. Június 16-án a holdcsarló közelében a Merkur látszik majd, amelynek megpillantásához kézi távcső is hasznos lehet. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló június 17-én rendhagyó esti távcsöves bemutatóval várja az érdeklődőket. Folytatódik a füllett idő, de a következő órákban már csökkenhet a hőmérséklet. A maximum egyébként a térségünkben 28-30 fok között alakul. Az érkező hidegfront hatására délután második felében és este már előfordulhatnak néhol záporok, zivatarok. Mérsékelt helyenként élénk lesz a déli szél, ami este északnyugatira fordulhat, és átmenetileg meg is erősödik.
10: Baleset miatt csak egy-egy sávval lehet haladni a Nagy Lajos Király útján. A Fogarasi útnál mindkét irányban akadozik a haladás, azonban a 32-es autóbusz újra az eredeti útvonalán közlekedik, ez mindenképpen egy jó hír. A 28-as villamos az Izraelita temető és az új köztemető között nem közlekedik, járműhiba ennek az oka. Lassulást tapasztalhatnak az Árpád fejedelem útján az Uszadától befelé a budai alsó rakpartra vezető sávban. Ott is kitartás, türelmet kívánunk mindenkinek, és tart a vasúti híd felújítása. A Budafoki úton, a Rákóczi hídnál irányunként egy sáv járható, péntekig éjszakánként teljes szélességével lezárják a Budafoki utat. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Az M1-es autópályán kiépítették a terelés Győrnél a 119-es és a 113-as kilométerek között. Mind a két irányban két-két sáv járható, de az érített szakaszon lassulásra kell számítani. 0-30-30-30-95-8, ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is, amiket köszönünk szépen előre is.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
10: A mikrofonnál Jekkel Dániel indítjuk az újabb órát a legnagyobb slágerek birodalmában. Köszönöm, hogy délután is együtt rádiózunk. Itt lesz velünk ebben az órában Louis Capaldi, Hozier, Michael Jackson, ez a Szambor is. Az Andres-del indulunk.

slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek

Itt a Sláger FM-en ez volt most Michael Jackson talán legismertebb, legnépszerűbb dala, a Billie Jane. Elképesztő látványossággal ünnepelték az úrnapját Csömörön, ahol a helyiek összefogásának köszönhetően egy gyönyörű, másfél kilométeres virágszőnyeg borította be a település utcáit. A 120 éves sváb tradíció mára felekezetektől függetlenül a teljes közösség ünnepévé vált. A falu apraja nagyja már hajnali 6-kor munkába állt, hogy a szirmokból és levelekből bonyolult vallási szimbólumokat alkossanak az aszfaltra. A 4 égtájat jelképező koszorúkkal díszített sátrak között kanyargó illatos virágszőnyegen végül a hagyományos ünnepi körmenet vonult végig. Most vasárnap, hogyha tehetik jövőre, semmiképpen nem érdemes kihagyni ezt a nagyon kedves szokást Csömörön, ami egy ilyen virágszőnyek összeállítását, kialakítását és megünneplését jelenti. Hazierrel folytatjuk, ez most tőle a Too Sweet.

0: Itt a Sláger FM-en ez volt Enrique Iglesias és a Bailamos. Ami után jönnek az időjárási és közlekedési infók, majd Ed Sheeran és a Sapphire.
1: A 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
4: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
3: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
4: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
5: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia. A motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
6: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
7: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádok gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
10: Grillezz! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
11: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
12: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
2: A reklám után.
13: A mai csúcsérték 29-31 fok között alakul, nyugat felől egyre sötétebb gomoly felhők tornyosulnak térségünk fölé, és a délután második felében, valamint az esti órákban már előfordulhatnak néhol záporok, zivatarok a vételkörzetünkben. A csapadékos területeken hirtelen vízes, csúszós útszakaszok alakulhatnak ki, a zivatarokban pedig jelentősen lecsökkenhet a látótávolság. A szél az esti órákban északnyugatira fordul, és átmenetileg meg is erősödik. Északára lecseng a csapadék, a levegő pedig 17 fokig hűl le.
0: Baleset miatt csak egy-egy sávval lehet haladni a Nagy Lajos Király útján. A Fogarasi útnál mindkét irányban akadozik a haladás, azonban a 32-es autóbusz újra az eredeti útvonalán közlekedik, ez mindenképpen egy jó hír. A 28-as villamos az izraelita temető és az új köztemető között nem közlekedik, járműhiba ennek az oka. Lassulást tapasztalhatnak az Árpád fejedelem útján az Uszadától befelé a budai alsó rakpartra vezető sávban. Ott is kitartást, türelmet kívánunk mindenkinek, és tart a vasúti híd felújítása. A Budafoki úton, a Rákóczi hídnál irányunként egy sáv járható, péntekig éjszakánként teljes szélességével lezárják a Budafoki utat, a kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Az M1-es autópályán kiépítették a terelés Győrnél a 119-es és a 113-as kilométerek között, mind a két irányban két-két sáv járható, de az érített szakaszon lassulásra kell számítani. 0-30-30-30 0630 95 8, ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is, amiket köszönünk szépen előre is.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
14: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
2: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan és koncert jegy nyerési lehetőség hegyekkel. Képzeld, Kata, én már Balázsnak adtam egy jegyet, és még nem teljesen biztos benne, hogy kivel megy, és azt mondta, hogy 25-35 év közötti hölgyeknek lehet esélye. Mit szólsz ez?
1: 26 vagyok.
0: 26?
1: Azt hiszem, úgy emlékszem, igen.
0: Pont mondta, hogy arra figyeljük,
1: hogyha... Már ebben a korban már így a memória nem működik annyira, ezt szerintem 26 vagyok.
0: Pont mondta, hogyha valaki kamuzik, és valójában csak 24, akkor ő már nem jó.
1: Úgyhogy, és hogyha valaki kamuzik, és valójában 48.
0: De most, az
2: egyrészt mire gondolt a költő?
0: Hát arra, mondta, hogy nem akar hogy egyedül menni.
2: Én azt értem, de hogy középkorú.
0: Hát azt mondta, hogy 25-35 év között, ez meg középkorú.
2: Amúgy hát tudjátok, mi van? Az van, hogy a mai 15-18 éves lányok 25-30-nak néznek ki, és ő már arra appellál, tudjátok, hogy akkor vissza kell számolni, hogy így jön ki a matek.
0: Igen.
2: Nem?
0: Igen.
1: Ez jó.
0: Igen.
2: Valami ilyesmire tudok tippelni, de azért ne sértsük meg hölgytársainkat, és szerintem legyen egy kicsit szélesebb ez a kör perspektíva.
0: Hát ezt mondta Balázs, ő nyerte a jegyet, ő játszott jól,
2: jó,
0: és mit csinálj?
2: A főnök eldönti, nem tudok az igényei és preferenciái. Balázsról nem sokat tudtunk meg viszont, hogy tudod. Azt tudjuk, hogy ő mit szeretne, de hogy vajon mások
1: ő
2: mit
1: szeretne.
0: Na ezt ő nem mondta el.
1: 52.
0: Azért annyira már rutinos, hogy nem mondja el a saját korát. Ő majd eldönti egyébként, hogy az a 25-35 év közötti valaki, aki egyébként megkérdezi tőlünk Balázsnak az e-mail címét, mert ahhoz hozzájárult, hogy kiadja a külön csajozós e-mail címet, érted?
2: Na, amúgy ezek a régi társkeresős felhívások, tudjátok, amiben mindig az volt, hogy magára igényes, rossz szokásoktól mentes.
0: Állatszörmentes, igen.
2: És nokedlit szívesen szaggató hölgyet keresek fiatal korosztályban. Ilyeneket küldhetnek a délután. Mert akkor hallgatok, minden nap van már valami feldobásunk. Srácok, amúgy...
1: Viszont én hagyd mondjam azt a hölgyeknek, hogyha szeretnének elmenni a koncertek, hogy ne Balázsra hallgassanak, hanem ránk hallgassanak, és a megfelelő pillanatban telefonáljanak, és intézzenek maguknak belépőjegyet.
0: Azt a kutya fáradt, ez ennyi, micsoda átkeve, ezzel kéne foglalkoznom.
2: Egy kis önpromót hadd tegyek már, srácok, mert hogy ma este 9-től hazai sláger, Mezőmisi lesz a vendégem, úgyhogy egy nagyon jó beszélgetésnek nézünk elébe. Tudjátok, ő mindig nagyon brutálisan őszinte, úgyhogy szerintem nem lesz nehéz kérdeznem, illetve aki lemaradt volna Dérheniről az elmúlt hetekben, ma estétől már láthatja majd a YouTube csatornánkon, a Sláger FM YouTube csatornáján a vágatlan beszélgetést vele, sok minden kiderül.
0: Micsoda lehetőségek a hazai sláger házatáján. Mi ezzel
1: akkor
0: köszönjük szépen.
1: 9-kor
0: így van,
1: ismét.
0: Igen.
1: Dani, velednek holnap?
0: Hát én ott leszek a készülékek túloldalán, úgyhogy velem is így az étteren keresztül, de a lényeg az, hogy innentől kezd a kis Katája a terep, szerep, mi pedig búcsúzunk. Ciao.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Várja Önt a robotos csillagpatika az Almádi úton. Keresse 25%-os kuponunkat a heti Veszprémi hétnapban, és vigye el az ajándék Biohil magnéziumot. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
2: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Ordugulás, nátha, Lulimarin HA, xilometazolin tartalmú orspré hialuronsavval és tengervízzel. Felnőtteknek és gyermekeknek is. Lulimarin HA. Ne szokjon hozzá az ordugoláshoz. Vény nélkül kapható gyógyszer. Forgalmazza a Goodwill Pharma. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Miniszteri biztos felel a közmédia megújításáért. Agresszív utast fogtak el a Veszprémbe tartó vonaton. Június végén tartják a MOL Balaton átevezést. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Miniszteri biztos koordinálja a jövőben a közmédia átalakítását. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette, hogy a feladattal Grósz Juditot bízta meg. A tárca vezető szerint a közmédia vezetésére a pénzügyi és működési audit lezárása után nyilvános pályázatot írnak ki, addig átmeneti vezetés irányítja a szervezetet. Grósz Judit feladata lesz a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése, a szakmai és társadalmi egyeztetések koordinálása, valamint az intézményvezetői konszolidáció felügyelete. Mint írta, Grósz Judit több mint 25 éves vezetői tapasztalattal rendelkezik a média, a technológia és a telekommunikáció területén. Egy jegyvizsgáló gyors fellépése akadályozta meg a nagyobb bajt egy Veszprémbe tartó vonaton, ahol egy férfi agresszívan viselkedett utastársaival. A Veol beszámolója szerint a férfi a szerelvénye saját barátnőjét inzultálta és tárgyakat dobált, miközben több utas is átszökött egy másik kocsi részbe. A helyzet annyira elfajult, hogy a kocsiban tartózkodók közül többen menekülni próbáltak. A jegyvizsgáló közbelépett és megpróbálta megfékezni a rendbontót, miközben értesítette a hatóságokat. A szerelvény Veszprém felé tartott, ahol a rendőrök már várták a vonat érkezését. Az agresszív férfit a vasútállomáson intézkedés alá vonták a hatóságok. Nem a gondozás hiánya, hanem tudatos klímaalkalmazkodás áll a mögött, hogy Veszprémben egyre több helyen magasabbra hagyják nőni a füvet. A város idén teszt jelleggel vezette be az úgynevezett klímaadaptív gyepgazdálkodást, amelynek célja, hogy a zöld felületek jobban ellenálljanak az aszályos időszakoknak, írja a Vehír. A szakemberek szerint a magasabb növényzet segít a talaj nedvességének megőrzésében, mérsékli a kiszáradást és kedvez a városi élővilág sokszínűségének. Hangsúlyozzák, a ritkább kaszálás nem költségcsökkentő intézkedés, sőt bizonyos esetekben többletmunkát is jelent. A program részeként egyes területeken akár vadvirágos városi rétek is kialakulhatnak. Június 26-a és 28-a között 11. alkalommal rendezik meg Veszprémben a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivált. A háromnapos esemény közel 100 programmal, koncertekkel, előadásokkal, színházi produkciókkal és családi rendezvényekkel várja az érdeklődőket. A fellépők között ott lesz a Queen Bee, a Honey Beast, a Hiperkarma, a Budapest Bár, az Irie Mafia, valamint Bogányi Gergely zongora művész is. A fesztivál idei központi témája a szó és csend, amelyhez előadások és beszélgetések kapcsolódnak. A vendégek között ismert írók, egyházi vezetők és közéleti szereplők is szerepelnek. A programban helyet kapnak az Abigail és a Pál utcai fiúk színházi előadásai is. A szervezők szerint a rendezvény célja a közösségépítés, a kulturális találkozások és a lelki feltöltődés erősítése. Már több ezeren neveztek a június 27-i 9. MOL Balaton átevezésre. Az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményén a résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthetik a Zamárdi és Tihany közötti 8,5 kilométeres távot. A rendezvény célja a mozgás és a szórakozás összekapcsolása, miközben családok, baráti társaságok és céges csapatok is együtt sportolhatnak. Az online nevezés június 24-éig tart, de a helyszínen is lesz nevezési lehetőség. A táv teljesítése az idén is különböző idősávokban lehetséges. A biztonságról számos vízimentő és biztosító hajó gondoskodik majd az útvonalon. A célba érők egyedi emlékérmet kapnak ajándékba. A részletek és a nevezés a balatonátevezés.hu oldalon található.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy milyen időt ígérnek nekünk a következő napokra a meteorológusok. Nos, a hétvégére hűvösebb időt jósolnak, aminek én most egy kicsit örülök, mert ehhez kapcsolódva van egy jó kis programajánlatom, ami a hűvösebb időben lesz ideális. Viszont, hogy mi okoz hűvösebb időt, azt már is mondom, holnap elér bennünket egy újabb hidegfront, ami miatt nem csak, hogy megélénkül a szél és záporosabbá, zivatarosabbá válik az időjárásunk, de jó pár fokkal csökken majd a hőmérséklet. Holnap már csak 25 fok lehet, csütörtökön pedig mindössze 20-21 fokot mérhetünk. Aztán szépen lassan tér majd magához az időjárás, de még hétvégére is 23-24 fokot és elszórtan esőt ígérnek a szakemberek. Lássuk, mire számíthatnak az útrakelők. Az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében egy kis busz és egy kamion koccant. A 18-as kilométernél a külső sávot lezárták, 10 kilométeren arra szól a kocsisor. A fővárosban pedig baleset miatt van torlódás Csepelen, az Ady Endre úton a Gubacsi híd előtt itt több jármű ütközött, és baleset miatt számítsanak sávlezárásra az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt. És ránézünk a vonat közlekedésre is, vonalban a MÁV Inform ügyeletese Váci Viktor. Szerbusz, milyen híreid vannak számunkra?
2: Szia, Kata, köszöntöm a hallgatókat. Országszerte zavartalan a vonat közlekedés. A Szerencs-Nyíregyháza vonatszakasz felújítása nyár végéig tart, pótlóbuszokkal kell utazni a térségben, illetve Miskolc és Debrecen között közvetlen buszok is közlekednek. Rákos rendezőállomáson felső vezeték karbantartást végeznek a héten, péntek hajnalig éjszakánként, éjszél és 4 óra között pótlóbuszok közlekednek a Nyugati és Rákospalota Újpest között az S70-es és S71-es, a Nyugati és Angyalfolt között az S72-es vonatok helyett. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének Váci Viktornak köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a sláger délután, és kitart még a koncertélmények nyara is, kitart velünk, kitartást minden játékos kedvűnek. 0630303095 ez a telefonszám, amit hívni kell. Én Kiskata vagyok, és indítom az órát.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a koncertélmények nyara a Sláger FM-en és a Sláger délután. És ugye az időjárás jelentésben azt mondtam, hogy van egy ötletem, hogy hogyan dobhatjuk fel a hűvösebb hétvégét. Na hát, ugye tudjuk, a forróságban a könnyű, kevésbé fűszeres ételek javasoltak. No, de ezen a hétvégén rendezik a Csülök Fesztivált az Üllői Városi Piacon, úgyhogy mivel ez egy nehéz étel, kimondotta jó, hogy a hőmérséklet is pár fokkal hűvösebben alakul majd. A fesztivál középpontjában természetesen a csülök áll, a rendezvény egyik kiemelt programja pedig a csülök főző verseny, amelyre csapatok jelentkezhetnek, akár munkatársak, akár baráti társaságok, akár családok. Mindemellett vár bennünket itt a Vidám Park, így a fesztivál nem csak az ízekről, de a közös kikapcsolódásról is szól, és hát természetesen a színpadon is folyamatosak lesznek a programok. Este például Dániel Figergely koncertje dobja fel a hangulatot. Úgyhogy ha egy tartalmas napot szeretnének eltölteni vidám, jókedvű emberek és tartalmas ételek társaságában, akkor ezen a hétvégén irány Üllő, szombaton rendezik a Csülök Fesztivált. Itt a Sláger FM-en pedig jön már is a Kovanszki meg a Vega dal, a Haviharban szivárvány, ami arra tanít meg bennünket, hogy ha valami első ránézésre rossznak is tűnik, meg tudjuk benne találni a jót. Előtte azonban a Roxette-től szól a Listen to Your Heart.

0: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Az énekesnő, akit Madonna az utódjának tekint, Sabrina Carpenter dalolt nekünk itt a Sláger FM-en. Ez volt Espresso című dal, ami talán tényleg jobban frissít, mint a kávé, és frissen, üdén, fiatalosan megyünk tovább, és folytatódik a koncertélmények nyara is itt a Sláger FM-en, úgyhogy nagyon hegyezzék a fülüket, mert tudják, bármikor jöhet egy olyan dal, ami páros koncertbelépőt érhet önöknek. Persze azt hasznos tudni, hogy nem elég időben telefonálni, hogyha meghallanak mondjuk egy Metallica, egy Jason Derulo, egy Scorpions, vagy egy Sting dalt, még két kérdésre is tudni kell a választ, és hát a helyzet az, hogy nagyon szigorúak vagyunk, úgyhogy kössék fel azt a bizonyos gatyaszárat. No de itt a Sláger FM-en már is megnézzük, hogy hogyan alakul a következő napok időjárása, és az utakon is szétnézünk, utána pedig Loi érkezik, és a Get Lucky.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük. Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
4: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
5: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock diva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
6: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg három életet.
7: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
8: Egy akkumulátor mindenhez, a kerttől a műhelyig. Villager Fuse. Most 5 év garanciával. Projektekhez, amelyek tartósak.
9: Harry Potter. A kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
10: Grillezz! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
11: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
1: A reklám után.
0: Itt a Sláger FM-en gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Szerdán hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett több felé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felől egy hidegfront mentén újabb eső és záporok érkezhetnek a Dunántúlra. Rendesen visszaesik a hőmérséklet, mert 16-17 fokkal indul a napunk, de délutánra már csak 25-26 fokot ígérnek a meteorológusok. Jön a segítség az úton lévőknek. Történt egy baleset a Kossuth Lajos utcában az Astoria előtt, ezért itt a külső sáv nem járható, és tart a délutáni csúcs, úgyhogy arra szól a forgalom a Lehel utcában kifelé és a Béke utcában befelé a Róbert Károly körút előtt, az Árpád hídon Budafelé a Népfürdő utca felhajtótól, az M3-as kivezető szakaszán a Körvasút soré felüljárótól, a Váci úton szintén kifelé a Róbert Károly körút előtt, az Árpád híd felé kanyarodó sávban, és erős a forgalom a Hegyalja úton és a Margit körúton is mindkét irányban, akár csak a Pesti alsórakparton a Szent István parktól dél felé. Városon kívül pedig az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében egy kis busz és egy kamion koccant, a 18-as kilométernél lezárták a külső sávot, itt több mint 10 kilométeres az arra szóló kocsisor hossza. Vissza a fővárosba tart a felújítás a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában, mára lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakaszt, az első kerületben pedig a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Vezessenek óvatosan!
3: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Bon Funk MC's Freestyler című dala szólt itt a Sláger FM-en, egy finn csapat, akik megadták a délutánunk ritmusát, és hát kell is, hogy ritmusban legyünk, hiszen holnap után elstartol a labdarúgó VB június 11-e és július 19-e között. 48 résztvevő ország válogatottja rúgja majd a bört, és itt a fővárosban is nagyon sok helyen lehet majd végig szurkolni a meccseket, úgyhogy tuti, hogy összefutunk majd egyik másik mérkőzés közvetítésén. No, de most érkeznek a friss információk, Ortutai Dóri már úton van a stúdió felé, de amíg ide ér, meghallgatjuk az Unisex dalát, szól a Step holnap.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Bevezető árakkal vár a Metrodon Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodon Beat. További információ metrodon.hu.
2: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
3: Fantasztikus újranyitási akció a JUSZ-nél Veresegyházon. A JUSZ újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A JUSZ-nél elkezdődött a nyári vásár. Nagyszerű ajánlatokkal, akár 70% kedvezménnyel. Cím a régi, Veresegyház, Mester utca 16. JUSZ, Scandinavian Sleepin' and Living.
4: Grillez! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Supergrass díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
5: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
6: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s, vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg három életet.
7: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádok gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera. Csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
8: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
9: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
8: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
10: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
9: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
11: A reklám után.
10: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Emelkednek a biztonsági üzemanyag tartalékok árai egy friss miniszteri rendelet nyomán. Jelentős szervezeti átalakításról dönthet a Fidesz tisztújító kongresszusa. Egy hét alatt 334 gyors sajtót mértek be a 10. kerületben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Egy friss miniszteri rendelet emeli a biztonsági üzemanyag tartalékok értékesítési és nagykereskedelmi árait, írja a Portfolio.hu. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrendelet módosítása nyomán többe kerül az az üzemanyag, amit a készletező szövetség a nagykereskedőknek értékesít tovább. A benzin nettó literenkénti ára 270 forint 25 fillérről 283 forint 45 fillérre, a gázolai 300 forint 48 fillérről 310 forint 47 fillérre nő. A kormány szerint a döntés célja, hogy a stratégiai készletek visszapótlása kisebb pénzügyi veszteséggel járjon. Az új díjszabás csak a rendelet hatályba lépése után kötött szerződésekre vonatkozik. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az előző kormány a választások előtti napokban 94,3 milliárd forint előleget utalt ki a Mohácsi Duna híd projektre. A Tisza kormány vizsgálja az ügyet és mérlegeli a feljelentés lehetőségét, valamint azt, hogyan lehet visszaszerezni a már kifizetett összegeket. A beruházás költségei az elmúlt években jelentősen nőttek. A projekt jelenlegi kerete 389,3 milliárd forint. Szombaton tartja tisztújító kongresszusát a Fidesz, ahol várhatóan megszűnik a jelenlegi választókerületi struktúra, és az önkormányzati rendszerhez igazodó szervezet jön létre. A párt országos elnöksége jelentősen bővülhet, és a kongresszuson várhatóan ismét Orbán Viktort választják meg pártelnöknek. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató tájékoztatása szerint az esemény szombaton 10 órakor kezdődik a budapesti kongresszusi központban, és várhatóan délután 5-ig tart. Az esemény nem sajtónyilvános, de élőben közvetítik. A Magyar Vendéglátóipar Testülete levélben kérte a Gazdasági és Energetikai Minisztériumtól, valamint az élő környezetért felelős minisztériumtól a műanyag italtartó poharak, köztük a tetők és fedelek július 1-én életbe lépő forgalmazási tilalmának elhalasztását. A szervezet szerint a PP és a PE bevonatos papírpoharak jelenleg nélkülözhetetlenek a vendéglátásban, az alternatív termékek pedig műszaki és gazdasági szempontból sem jelentenek teljes körű helyettesítést. A nyári főszezonra időzített tiltás különösen a kis- és középvállalkozásoknak okozna nehézséget, és akár áremelkedéshez is vezethet. Egy hét alatt június 1-e és 6-a között 334 gyors hajtót mértek be a főváros 10. kerületében Kőbányán a rendőrök, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság az akció eredményének összesítése után. A rekorder gyors hajtó a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/órás sebességgel autózott, amiért 140.000 forint közigazgatási bírság fizetésére kötelezték. Megkezdődött a tiszavirágzása, ezért tilos a védett tiszavirág élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása vagy elpusztítása, figyelmeztet a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A rajzás szándékos megzavarása például kisgéphajóval természetkárosításnak minősülhet. A tiszavirág természetvédelmi értéke egyedenként 10.000 forint. A vízi rendészet és a természetvédelmi szervek fokozott ellenőrzést tartanak ebben az időszakban. A Győri Nemzeti Színház és a Margit Szigeti Színház közös produkcióban hozza el idén nyáron a Margit Szigeti szabadtéri színpadra az Anna Karenina musicalt. Lev Tolstoy klasszikusának zenés adaptációja a szerelem, a szenvedély és a társadalmi elvárások örök történetét mutatja be. A darab főszerepeit Széles Flóra és Miller Zoltán alakítják. A premier július elején lesz. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
13: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük az időjárás alakulását. Még mindig nagyon meleg van odakint. 33 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, de már érezhető, hogy egy kicsit nyomottabbá vált a levegő, és bizony a fölénk húzódó felhőkből az esti éjszakai órákban még esőre is lehet számítani. Holnap reggel is felhősen indul a napunk, sőt, szemerkélő eső sincsen, kizárva is mindössze 16-17 fok lesz. Napközben pedig bár elvékonyodik majd a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap is, de csak 25, maximum 26 fokig emelkedik a hőmérséklet, és marad a hűvösebb, szelesebb, ám de napos idő a következő napokban is, például csütörtökön maximum 20 fokra számíthatunk napközben. Jönnek a közlekedési infók. Itt a fővárosban baleset miatt nem járható a külső sáv a Kossuth-Lajos utcában, az Astoria előtt, és tart a délutáni csúcs, úgyhogy erős a forgalom a Hegyalja úton és a Margit körúton mindkét irányban, a pesti alsórakparton a Szent István parttól délfelé, és akadozik a haladás a Közraktár utcában is a pesti alsórakpart előtt, a Váci úton kifelé a Róbert Károly körút előtt torlódik a forgalom az Árpád híd felé kanyarodó sávokban, illetve az Árpád fejedelem útján az Uszodától befelé a Budai alsórakpartra vezető sávban, és lassulás tapasztalható az Árpád hídon és Buda felé a Népfürdő utcai felhajtótól. Azt tartsuk kézben, hogy már nem csak hétvégente zárják le a pesti alsórakpartot, de hétköznapokon is este 6:30 és hajnali 5 óra között az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt csak a gyalogos és kerékpáros forgalom használhatja. Most még lehet arra autóval is menni. Tart a felújítás a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában, lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakaszt, a Bécsi úton pedig befelé a Pomázi út után a külső sávot zárták le, mert javítják a csatornát. Vezessenek óvatosan!
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Ez a Sláger délután, és folytatódik a koncertélmények nyara. Itt a Sláger FM-en legyenek résen. Az óránk pedig egy olyan csapattal indul, akik többször koncerteztek már Budapesten. A Coldplay Higher Power című dalát hallgatjuk meg. Kiskata vagyok. Sláger!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Wham dala, a Callous Whisper, amit a legtöbben George Michael dalnak gondolnak, pedig a szerzők között bizony ott van Andrew Ray Jolie is, a Wham másik tagja, úgyhogy ez egy igazi Wham dal a popduótól. Ez pedig a Sláger délután, ahol most a hagyományok házába vinném el önöket, hiszen június 11-én csütörtökön nyílik itt egy új kiállítás az Átriumban. A hagyományok háza különleges tárlata a Játéktól a Mesterségig című kiállítás. A 2024 és 26 közötti időszakban végzett nemeszkészítő, kosárfonó, takács, szőnyegszövő hallgatók vizsgamunkáit mutatja be. Ez a kiállítás nem csak a kész tárgyak gyűjteménye, de egyfajta ablak is az intézményben folyó szakmai oktatás évtizedek alatt kiérlelt módszertani világára. Érdemes elmenni és megnézni a kiállítást. Csütörtökön lesz tehát a tárlat megnyitó. Itt a Sláger FM-en pedig slágertárunk folyamatosan nyitva, és hát tart még a koncertélmények nyara is. Hegyezzék a fülüket, és ha meghallanak egy Jason Derulo, egy Metallica, egy Sting, egy Scorpions, vagy éppen egy One Republic, vagy Duran Duran dalt, akkor telefonáljanak azonnal, és biztosítsanak maguknak belépőt a legnagyobb sztárok óriási budapesti koncertjeire. Most azonban Ariana Grande énekel nekünk. A We Can Be Friends-el megyünk tovább.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Latry Semeknél énekelt nekünk, ez volt az Ain't Just The Way, és már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk, és szétnézünk az utakon is közlekedési infót, önöktől is várok, 0630303095-8, utána pedig jön az a zenész, aki hamarosan megjelenteti legújabb lemezét, és aki jövő héten visszatér a szülővárosába, Lutonba, ahol nem csak koncertet ad majd, de azt tervezi, hogy a lutoni vasútállomáson ingyen kávét és jeges italokat oszt majd az ingázóknak hétfő reggel, úgyhogy ha éppen Angliában járnak, akkor a lutoni vasútállomást mindenképpen keressék fel, mert találkozhatnak Miles Smith-szel. Stargazing című dala jön perceken belül.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
2: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
3: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten, és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgásészakája.hu.
4: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelem vár Nyíregyházán, a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
5: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
6: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hall-ban. Jegyvásárlás eventim.hu.
7: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket!
8: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban. Wow! Dobd be hétfőket!
9: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
10: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
11: Grillezz. Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Supergrass díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
12: A reklám után.
0: Időjárás jelentéssel megyünk tovább itt a Sláger FM-en. Érkezik az újabb hidegfront, és ugye ismert jelenség, nyáron gyakran előfordul, hogy az érkező hidegfront forró levegőt tol maga előtt. Ezt tapasztalhatjuk most is a jelenlegi 33 fokkal. Holnap azonban napközben már csak 24-25, legfeljebb 26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, és záporok, zivatarok érkezésére egész nap lehet számítani. Nyári záporok a következő napokban is érkezhetnek, egészen jövő hét keddig érkeznek a nedvesek brék tömegek fölénk, utána megint pár száraz napsütéses nap jön, de jövő hétvégétől megint csak mozgalmasabbá válik fölöttünk a légkör, bár akkor már jóval 30 fok fölött alakulnak a csúcsok, legalábbis a mostani előrejelzések szerint. És jönnek az utak hírei. A Kossuth Lajos utcában az Astoria előtt korábban történt egy baleset, itt befejeződött a helyszínen, és továbbra is lassú haladásra lehet számítani, és arra szól a forgalom a Lehel utcában kifelé, a Béke utcában befelé a Róbert Károly körút előtt, az Árpád hídon Buda felé a Népfürdő utca felhajtójától, az Ecseri úton az Üllői út előtt és az Üllői úton is mindkét irányban a Nagy körút előtt, de nehéz a haladás a Kóskároly sétányon mindkét irányban, továbbá az Ajtósi Dürer sorban a Hungária körút előtt és a Széll Kálmán térre vezető utakon is. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, itt irányonként egy sáv járható, péntekig pedig éjszakánként teljes szélességében lezárják a Budafoki utat. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem használható. A harmadik kerületben a Királyok útján a Pünköstfürdő utcánál lezárták a fél útpályát, mert javítják a gázvezetéket, a Szentendrei út szerviz útját pedig a Ladik utcánál szintén lezárták, mert itt átépítik a vízvezetéket, és sávlezárás van az Árpád úton és a Váci út felé a Víztoronynál, mert javítják az útburkolatot. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Taylor Swift énekelt nekünk itt a Sláger FM-en, ez volt Antihero című dala, és hát az a hír járja, hogy az énekesnő és párja esküvője a Madison Square Gardenben lesz majd, bár továbbra is óriási titkolózás övezi a ceremóniát, úgyhogy ez is csak pletyka. Az viszont nem pletyka, hanem tény és való, hogy végére értünk a Sláger délutánnak, úgyhogy mostantól önök jönnek, két teljes órán át a kívánságokat fogom teljesíteni, 06303030958, ez SMS és telefonszámunk, de hát ezt önök pontosan tudják. A hírek után indul a kívánságműsor, de előtte még szól a Unique dala, a Hiszed vagy sem.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Szereted a pörgést és stabil helyre vágysz a Balaton környékén vagy Veszprémben? A Penny Veszprémi Logisztikai Központjába áru összekészítőket, újonnan nyíló üzletébe Balaton akaratjára pedig eladó pénztárost keres hosszú távra. Fix bér, kiszámítható beosztás és segítőkés csapat vár. Egy biztos pont. Penny, jelentkezz a karrier.penny.hu-n.
2: Várja Önt a robotos csillagpatika az Almádi úton. Keresse 25%-os kuponunkat a heti Veszprémi hétnapban, és vigye el az ajándék Biohil magnéziumot. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Hogy a csoki barna is lehet zöld.
7: Barnulj olyan csoki csöves szoliban, ahol már a forradalmi csokoládeszínterápiás arcbarnító vár.
8: Kíméletes működés, túlzott hőhatás nélkül.
7: Speciális fényterápia. Csokolád, zöldebb világ, még csokibb barnaság.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után!

0: Pénzt kapnak a kórházak a klímák javítására. Megkezdődött a balatoni kombkikötők átfogó felújítása. Családi élménynappal hívják fel a figyelmet a digitális egyensúly fontosságára Balatonfüreden. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Milliárd forintot csoportosít át a kormány a kórházi klímaberendezések karbantartására és cseréjére, jelentette be az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint több tucat egészségügyi intézményben június végéig, legkésőbb július közepéig elvégzik a szükséges javításokat. A kormányfő szerint az előző kabinet nem biztosított elegendő forrást a klímarendszerek megfelelő működtetésére. A bejelentésre reagálva Takács Péter fideszes országgyűlési képviselő visszautasította a kritikákat, és azt mondta, államtitkársága idején a kórházak műszaki üzemeltetésére fordított források jelentősen emelkedtek. Vasárnap délután halálos kvadbaleset történt Pápán az Aradi utcában. A rendelkezésre álló információk szerint egy körülbelül 40 éves férfi és egy gyermek haladtak egy gyermekvaddal a belváros irányába, amikor a jármű eddig tisztázatlanokból letért az úttestről. A kvad egy betonhídelemnek, illetve a vízelvezető ároknak csapódott, az utasok pedig leestek a járműről. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette. A gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a kislány könnyebb sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit a pápai rendőrkapitányság büntető eljárás keretében vizsgálja. Megkezdődött a balatoni kombkikötők átfogó felújítása. A csaknem 6 milliárd forintos beruházás keretében a Szántódi és a Tihanyi révkikötő infrastruktúráját korszerűsítik. A munkálatok várhatóan 2027 végéig tartanak. A fejlesztés során megújulnak a kikötői épületek, mólók, utak és közművek, emellett új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is épülnek. A tervek között szerepel az elektronikus jegyértékesítés és az elővételes jegyvásárlás bevezetése is, hogy gyorsabbá váljon az átkelés. A beruházás részeként felújítják a Szántódi ikonikus váróépületet és a Tihanyi kikötő helyi védelem alatt álló épületét is. A komp közlekedés a munkálatok idején zavartalan marad, ugyanakkor a kikötői parkolók és a vizes blokkok átmenetileg nem lesznek használhatók. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni vasúti menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalára feltöltött videóban. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályák állapotát, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. A vezérigazgató ismertette, a Balatonra közlekedő Flirt és Kiszt motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között ki tudják használni az óránkénti 160 km-es pályasebességet. Családi élménynappal hívják fel a figyelmet a digitális egyensúly fontosságára Balatonfüreden. Az alfáktól omegáig családi piknik elnevezésű rendezvény június 13-án várja a családokat a Gapa teraszon és a parkerdőben. A program célja, hogy segítsen megtalálni az egyensúlyt a digitális világ és a valódi közös élmények között. A látogatók közel 30 interaktív állomáson, mozgásos és természetközeli programokon vehetnek részt. Kiemelt esemény lesz a Képernyő között című családi szituációs előadás, amely a mindennapi digitális konfliktusokat mutatja be közérthető humoros formában. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Köszönjük szépen a híreket, jön az időjárás jelentés. Viharos hidegfront vet véget az alakuló kánikulának. Holnap ér el bennünket, és miatt a jó pár fokkal hűvösebb lesz. Odaként napközben 24-25 fok körül alakul majd a maximum hőmérséklet, de általában napos idő várható. Csupán a délelőtti órákban lesznek fölöttünk olyan felhők, amelyekből még eső is érkezhet, aztán a nap további részében ártatlan bárányfelhők legelésznek majd fölöttünk, de azért elszórtan még egész nap, sőt, gyakorlatilag egész héten lehet számítani záporok, zivatarok kialakulására. A csúcshőmérséklet pedig csütörtökön még tovább csökken, akkor csupán 20-21 fokot várhatunk. Szétnézünk az utakon, tart a délutáni csúcs, úgyhogy igen erős a forgalom a Budaörsi úton a Sasadi úttal befelé, a Rákóczi híd Budai híd főjénél, a Budai alsórakparton a Petőfi hídnál északi irányban, a Pesti alsórakparton pedig a Margit hídtól délfelé, de nehéz a haladás az Ecseri úton az Üllői út előtt, az Üllői úton mindkét irányban a Nagykörút előtt, és sokan hajtanak az Árpád hídon Buda felé a Népfürdő utcai felhajtótól, az M3-as kivezető szakaszán a Körvasútsori felüljárótól és a Váci úton is kifelé a Róbert Károly körút előtt az Árpád híd felé kanyarodó sávokban. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert itt javítják a gázvezetéket. A 9. kerületben a Pékerdő utcát lezárták a Vágóhíd utca közelében távhővezetéképítés miatt. A 22. kerületben pedig a Rózsakert utcában félpályás az útzár a Rákóczi út közelében, mert javítják a burkolatot. És nem elfelejteni, hogy tart a felújítás a Pozsonyi utcában és az István úton a 4. kerületben, úgyhogy sávlezárás fogadja az autósokat a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Vezessenek óvatosan és vigyázzanak magukra.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: A kívánság műsorban pedig már is teljesítem Luca kérését. Szia Kata, minden érettségiző sorstársamnak küldem a Solvave Kalandor című dalát. Nagyon szurkolunk nektek, Luca, már is érkezik a dal. Balázs pedig Agnes Carlson Release Me című dalát kéri, úgyhogy ez jön.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, a The Bangles Manic Monday című dala dobta fel a hangulatunkat, és önökön múlik, hogy feldobják a kívánság műsort, 0630 30 30 95 8, ide írják meg, hogy mi az a dal, amit szeretnének hallani, és persze közben hegyezzék a fülüket, mert folytatódik a koncertélmények nyara is, mint a Sláger FM-en. Június 13-án pedig megnyílnak a Vármúzeum lezárt udvarának kapui, és részt vehetünk egy fantasztikus középkori botanikai kerti sétán. A sétán résztvevők pedig a gótikus kápolna árnyékában rejtőzködő mini kertet fedezhetik fel. A magas ágyásokba ültetett növények a látogatókat a kora középkori kolostorok kelt kultúrájától elvezeti egészen a kora újkori főúri kertek történetéig. Megismerhetjük, hogy hogyan változott a növénykultúra az igényeknek megfelelően, illetve hogy milyen hatással voltak a természettudományok erre a fejlődésre. Úgyhogy ha tehetik, szombaton vegyenek részt ezen a sétán. Ha pedig a kívánság műsorban szeretnének részt venni, akkor dobjanak egy SMS 0630 30 30 95 8. Jött egy ilyen üzenet, hogy jó napot. Jó napot, várom a folytatást, addig pedig teljesítem Szandi kérését, aki a Bananarámától a Vénuszt küldi az anyukájának, Detti pedig azt írja: kedves Kata, két nagyon jó barátomnak, Móninak és Tüncének küldöm az I'll Be There For You című számot a jó barátokból, ugye ez a The Rembrandts dala, és már is szól.

napjainkban ez a sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Kukat szedtünk Justin Bieberrel, ez volt a Daisies itt a Sláger FM-en, és itt van velem a stúdióban Ortutai Dóri. Szia, Dorti!
1: Szia, Kata!
0: Milyen hírt hoztál már megint, igen?
1: Kacagok, hát kacagok ezen a híren. Képzeld el, a brit királyi posta 19 év késéssel kézbesítette egy gyereknevelési magazint egy angol apukának, második gyermeke születésekor rendelte ezt meg is, képzeld, de most érkezett meg a gyerek, már nagykorú, hát lassan már neki is a gyerek, ez nem, ez csak én fűzöm hozzá. Na de nagyon rossz állapotban érkezett meg az újság, viszont mellé egy bocsánat kérő üzenetet is küldött a kiadó, mert ugye ez a lap még mindig létezik. Na, hát most ezt hallgass meg.
0: Ez jó. Csak apuka, gondolom átlapozta, hogy tudtam, hogy ezt elrontom.
1: Pontosan, igen.
0: 19 év késő.
1: 19 év.
0: Hogy szokták mondani, jobb későn, mint soha.
1: Persze, ez most már egy muzeális darab egyébként. Tehát.
0: Ezek kalandos, akkor képzelheted, hogy mindent keresztül ez az újság.
1: Igen, és a gyerek mi mehetett keresztül 19 év alatt. Na jó, hát ez egy másik
0: ez
1: dolog.
0: Dóri, te viszont soha nem késel, úgyhogy 19 órakor várunk pontosan a friss információkkal.
1: Itt leszek.
0: Mi pedig megyünk tovább akkor itt a kívánság műsorban. Sziasztok, Barbie vagyok, és a Kiviben öcsinek kérek egy bagosi számot, üzenem, szombatra hozza a paklit. Kártyaparti lesz.

0: Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Továbbra is 31 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, viszont sárga figyelmeztetés van érvényben jelenleg zivatarok érkezése miatt, úgyhogy a következő órákban számíthatunk arra, hogy megélénkül a légmozgás, és jön majd felhőszakadás, bár hogyha most kinézek az ablakon, hát igazából ezekből a felhőkből én nem jósolnék esőt, de hát majd meglátjuk, hogy tényleg elered. Holnap reggel is borongós időre ébredünk, és mindössze 16-17 fokra. Napközben azonban elvékonyodik a felhőzet, kiderül az ég, de nem lesz túl meleg. 25-26 fokig emelkedik legfeljebb a hőmérséklet, hiszen megérkezik a hidegfront, és emiatt a felmelegedés is visszafogott lesz. Ráadásul záporok, zivatarok is jöhetnek. Jön a segítség a közlekedőknek. Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon, Tatabányától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz a haladás, sok esetben 10-15 percig is állnak a járművek. Aki személyautóval tart Budapestre, annak érdemes az átterelt belső sávot választani. A fővárosban lassan lecseng a délutáni csúcs, de még az Árpád hídon Budafelé a Népfürdő utca felhajtójától lassú a haladás. Az M3-as szakaszán a Körvas útsori felüljárótól úgy szintén torlódik a forgalom, és a Budaörsi úton is a Bakcsomópont előtt, de a Rákóczi híd Budai híd főjénél is megtorpan a haladás. Tart a felújítás a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában, itt lezárták a Falodi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakaszt, a 2. kerületben a Széher út, Kuruc utca kereszteződést zárták le felújítás miatt, a Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni György utca között szintén lezárásra kell számítani, a Fehér úton pedig az Éles sarok felé a Gyakorló utca után a középső sáv van lezárva az átépítés miatt. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

A Spice Girls egykori tagja Melanie C énekelt nekünk itt a Sláger FM-en. Ez volt I Turn to You című dala. Mi pedig itt a Kívánság műsorban egy picit már a hétvégére hangolunk. Tudom, hogy még csak kedd van, de nem árt időben eltervezni, hogy mihez kezdünk a szabadidőnkkel a hétvégén. Június 12-én, vagyis pénteken kezdődik és egészen vasárnapig tart a Pátyi Pince napok rendezvénysorozata. Három napon át élvezhetjük itt a pincehegyi hangulatot és a közösségi programokat. Megismerhetjük itt Páty borászati hagyományait. A pincékben a helyi borászok nem csak az italaikat mutatják be, hanem a pince kultúrához és a borvidék múltjához kapcsolódó történeteket is megosztják majd a vendégekkel. És nem maradnak el a színpadi programok sem, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt készülnek előadásokkal. Fölép többek között a Bohemian Betyársz, a Kiskalász zenekar, a Felleghajtó néptánc csoport és a Hiperkarma is. Szóval ezen a hétvégén tegyük tiszteletünket Pátyon. Itt a Sláger FM-en pedig már is teljesül Orsi kérése, aki Bálintnak szeretné küldeni Majka Csurran Cseppen című számát azzal az üzenettel, hogy köszi, hogy mindig kitartasz mellettem. Ez egy nagyon szép üzenet. Már is érkezik a dal. Dia pedig azt írja, hello Kata, bolond barátnőmnek, Áginak, kérném Ray Parker Jr.-tól a Ghostbusters-t. Oké, Dia, akkor már is érkezik a dal Áginak.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és Majka Csurran Cseppen című dala szólt, mi pedig már is meghallgatjuk a friss információkat, hiszen Ortutai Dóri érkezik a hírekkel, de előtte még teljesül Kriszti kérése. Szia Kata, ma ünnepeljük a férjemmel, Gerivel 12. évfordulónkat, üzenem neki, az örök szerelem csak a mesében örök, de a ragaszkodás a másikhoz, az átélt jó és rossz, az összetartozás, az több, mint szerelem. És küldöm neki a Honey Beast legnagyobb hős című dalát. Kriszti, ez gyönyörű üzenet. Sok boldog

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
2: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
3: Grillezz! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
4: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
5: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg 3 életet.
6: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelemvár Nyíregyházán, a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
7: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
8: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned Élek. Generációk egymás szemében.
9: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
8: Ez a Benned Élek. Generációk egymás szemében.
10: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
9: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
11: A reklám után.
10: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Mintegy 47 millió forintot emelt le egy sértett számlájáról egy váci csaló. A Margit-sziget 203 éves patánja megkapta a tudományfája címet. Új sportág debütál a 2027-es budapesti vizes világbajnokságon. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Demonstrációt tartanak holnap reggel a Deutsche Telekom, ITTC Hungary Kft. Dolgozói, mert nem elégedettek a cég által megajánlott béremeléssel, közölte az infokommunikációs szakszervezet. A megmozdulás Budapesten, Debrecenben, Pécsett és Szegeden lesz, 8.15 és 8.45 között, még a munkaidő kezdet előtt, és a rendőrségen is bejelentették az akciókat, írja a 24.hu. A szakszervezet szerint több mint 1200 dolgozó írta alá a petíciót, mert a kapott emelés elmaradt az elvárt 6-7%. Ha a demonstráció nem hoz eredményt, figyelmeztető sztrájk is jöhet. 8 gyerek sérült meg egy ráfutásos balesetben az M1-es autópályán Biatorbágy térségében a 18-as kilométer szelvényben Budapest felé kora délután. A baleset során a gyerekeket szállító kisbusz beleszaladt az előtte haladó kamionba, mondta Csícsi Soma, Budapest rendőrfőkapitányság szóvivője. A Blik úgy tudja, hogy a buszon 32 gyerek utazott, a sérülteket kórházba szállították. Telefonos csalással csaknem 47 millió forintot emelt le egy sértett bankszámlájáról egy 22 éves váci férfi, közölt a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság. A csaló banki alkalmazottnak adta ki magát, és arra kérte az áldozatot, hogy töltsön le egy alkalmazást, miközben 4 részletben leemelte a pénzt. A rendőrök egy 18 éves nőt is kihallgattak, akinek számlájára 7 millió forint érkezett. A férfi több ember nevére is nyitott bankszámlákat, ezekre utalta a csalásukból származó összegeket. Elfogató parancsot adtak ki ellene végül fehér gyarmaton fogták el. A 22 éves férfit pénzmosás miatt gyanúsítottként hallgatták ki és letartóztatták. Eszenyi Enikő lemondta a Ghost című darab rendezését a József Attila Színházban. Rövid Facebook bejegyzésében megköszönte a társulatból azok támogatását, akik mellette állnak, és sok sikert kívánt a következő évadra. Vaddisznó család sétált a napokban Budapest 12. kerületében. Egy arra járó videóra vette, hogy a kis csapat fényes nappal átvág az úttesten. A néhány másodperces felvételen jól látszik, hogy a vaddisznók egymás nyomában fegyelmezetten és rendkívül gyorsan futnak át a túloldalra, majd pillanatok alatt eltűnnek a Mindszenty tér környéki sűrű növényzetben. Különleges címet kapott a Margit-sziget egyik legidősebb fája. A 203 éves ősplatánt a tudományfája elnevezéssel tüntette ki Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Tudományos Akadémia. A kezdeményezés a tavaly indult tudománybarát település mozgalomhoz kapcsolódik. Az ünnepségen Frany Tamás leköszönt akadémiai elnök és Pósfai Mihály az MTA új elnöke hangsúlyozták, a fa egyszerre jelképezi a múlt értékeit és a tudomány megújulását. A jövő évi budapesti vízes világbajnokságon megrendezik a történelem első 4x4-es világbajnoki vízilabda tornáját, így a magyar fővárosban debütál a nagy közönség előtt az új sportág, közölte a Nemzetközi Úszószövetség. A World Aquatics már tavasszal bejelentette, idén augusztus 31-e és szeptember 6-a között a horvátországi Dubrovnik ad otthont az első 4x4-es nyílt vízilabda tornának, ami egyben a sportág első globális bemutatója lesz. Most kiderült, hogy ez az esemény egyben világbajnok is elejtezőként is szolgál. A 4x4-es vízilabdában csapatonként 4 játékos játszik, kisebb a játéktér és rövidebb a támadóidő, ami a World Aquatics szerint gyors tempójú, látványosabb játékot ígér. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
13: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Jön az időjárás jelentés. Szerdán általában napos idő várható, bár a reggelünk felhőkkel, sőt szemerkélő esővel indulhat, és mindössze 16-17 fok lesz akkor a reggeli órákban, de napközben kiderül az ég, azonban nem emelkedik meg nagyon a hőmérséklet. 24-25, legfeljebb 26 fokra számíthatunk, és napközben is többször érkezhet futózápor, zivatar, úgyhogy legyen nálunk esernyő. A hűvösebb napok pedig folytatódnak, csütörtökön lesz a leghidegebb, akkor a reggeli órákban 12-13 fok lesz, délutánra pedig mindössze 20-21 fokot ígérnek. Hasznos tudni az úton lévőknek, hogy a második kerületben lezárták a Bimbó utat a Budai László utca és az Ady Endre utca között, mert itt tűzoltók dolgoznak, illetve balesetben sérült gépjárműveket kell kerülgetni a Nagytétényi úton befelé a Bartók Béla útnál, de lassú a haladás az Árpád hídon Budafelé a Népfürdő utca felhajtótól, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Budaörsi úton a Bakcsomópont előtt, illetve a Rákóczi híd Budai híd főjénél, és sokan hajtanak a Margit körúton mindkét irányban, valamint a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópont. Ne feledjük, hogy lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, azt hajnali 5-ig csak a gyalogos és kerékpáros forgalom használhatja. Lezárták a második kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződését felújítás miatt, a Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni György utca között is lezárás fogadja az autósokat. A 22. kerületben a Rózsakert utcában van félpályás útzár a Rákóczi út közelében, mert itt javítják a burkolatot, és dolgoznak a 20. kerületben a Vágóhíd utcában is, itt is csatornát javítanak, úgyhogy útszűkületen kell áthajtani befelé a Bolyai János utca előtt. Jó utat!
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Folytatódik a kívánság műsora, és tart a koncertélmények nyara is. Itt van Márti üzenete, szia Kata, Anikónak küldem Gwen Stefani What You Waiting For című számát. Ennek semmi akadálya, jön a dal, Borsi pedig Elton John és Britney Spears duettjét kéri.

Egy örök klasszikus Fatboy Slimtől, ez volt a Rockefeller's Kank itt a Sláger FM-en. Lehet kérni klasszikusokat, de lehet kérni új dalokat is, hiszen ez a kívánság műsor, amikor önök diktálnak 0630303095-8, és már is megyünk tovább, de előtte koncertre megyünk, mert hogy hamarosan egy egészen különleges koncert már bennünket Újlipótvárosban. Jön ugyanis az újlipótvárosi erkély koncertek eseménye, amikor is szerenát szól majd az utca emberének, a városrész lakóházainak erkélyeiről. Nekem pedig erről a programról a Covid időszaka jutott eszembe, amikor nem járhattunk koncertekre meg bulikra, de a zenészek megörvendeztettek bennünket egy-egy ablakból, egy-egy erkélyről. És hát ez az erkélykoncertes esemény is bebizonyítja majd, hogy nem feltétlen kell koncertterem vagy színpad ahhoz, hogy különleges zenei élményben legyen részünk. Nincs kordon, nincs fesztiválzaj, csak zenészek, nyitott ablakok és kellemes nyáreste. Most szombaton 27 fellépő muzsikál majd, 24 egymáshoz közeli balkonon. Úgyhogy a koncertélmény erkélytől erkélyig haladva, akár egy kellemes nyáresti sétával is összefonódhat. Én nagyon-nagyon izgatottan várom, nagyon kíváncsi vagyok rá, úgyhogy bízom benne, hogy séta közben, zenehallgatás közben összemosolygunk majd önökkel is. No de lássuk, hogy a kívánság műsorban milyen dalok szólnak. Sziasztok, Nikinek szeretném küldeni Edwin Collins A Girl Like You című dalát. Tibi írta nekünk ezt az üzenetet, a kérése pedig már is teljesül. Hello Kata, mézes csuprocskámnak, az én imádott feleségemnek, Erikának szeretném, ha lejátszanád a Eurythmics Sweet Dreams című dalát, mert nekem ő az édes álmom. Ezt pedig Gyuri írta nekünk, úgyhogy szerelmes dalokkal megyünk tovább.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan 3 perccel járunk fél 8 előtt, és új nagy kedvencünk a Bombon és Radics Gigidú Ettje, ha rabod vagyok forgott. Itt a Sláger FM kívánság műsorában, és hogy mivel megyünk tovább, az önökön múlik, úgyhogy nézem is az SMS-eket. 0630303095 az SMS számunk. Sziasztok, szeretném meghallgatni a tűzvarázslót Király Viktortól. Aláírás nélkül érkezett az üzenet, de ettől függetlenül természetesen teljesül a kérés. Bius pedig azt írja, hogy a Madison Beer Bittersweet című dalát kéri a kívánság műsorban, ha lehet, természetesen lehet, ez is az újabb nagy kedvenceink közé tartozik, úgyhogy még a közlekedési infók előtt ez a dal forog.

0: Itt a Sláger FM-en megnézzük, hogy hogyan alakul a következő napok időjárása. Hát nem fognak örülni azok, akik már a nyárra vágynak, mert bizony elér bennünket egy hidegfront, és emiatt egy picit megtorpan a felmelegedés. Viszont legalább a következő napokban nem lesz hőség, olyannyira nem lesz, hogy holnap például 24-25 fokot várhatunk a legmelegebb órákban, csütörtökön pedig alig lesz 20-21 fok odakint, aztán szépen lassan emelkedik majd a hőmérséklet, jövő hét végére pedig már megint kánikulát ígérnek. Nem csak a hőmérséklet visszaesésében tapasztaljuk majd a hidegfrontot, hanem a megélénkülő szélben, és abban is, hogy mozgalmasabbá válik fölöttünk a légkör, úgyhogy a következő napokban záporok, zivatarok is érkezhetnek. Hozom a friss infókat az utakról. Megnyitották a második kerületben a Bimbó utat, a Budai László utca és az Ady Endre utca között, de csak a fél út pálya járható, úgyhogy az errehajtók legyenek türelmesek. Erős még a forgalom az Árpád hídon Buda felé a Népfürdő utca felhajtótól, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Budai alsórakparton a Petőfi hídnál északra, illetve a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, de a Rákóczi úton a Blahalújza tér közelében is nagy még a torlódás. A 18. kerületben a Haladás utcában a Szarvascsárda térnél az Üllői út felé útszűkület van, itt javítják a vízvezetéket, a 3. kerületben pedig a Szentendrei út szerviz útját zárták le a Ladik utcánál, átépítik a vízvezetéket, és szintén a 3. kerületben a Királyok útján a Pünköstfürdő utcánál félpályás az útzár, mert a gázvezetéket javítják. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, itt irányonként egy sáv járható, illetve péntekig éjszakánként teljes szélességében lezárják a Budafoki utat. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda pedig továbbra sem használható. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ez volt Madonna dala, a Deeper and Deeper itt a Sláger FM-en, és lassan véget ér a kívánság műsor, hiszen 3:40 van, és csak 8-ig tudom a kéréseket teljesíteni, úgyhogy ha van még egy dal, amit mindenképpen szeretnének ma délután este meghallgatni, akkor gyorsan írják meg nekem, hogy mi az. Én pedig már is Ceglédre csábítanám önöket, ahol a hagyományos, igen nagy múltra visszatekintő Laska Fesztivál jön ezen a hétvégén. Szombaton és vasárnap tartják a Pest vármegyei város egyik legjelentősebb eseményét, amelynek története egészen 2003-ig nyúlik vissza. Egy picit megtévesztő lehet a név, hiszen a Laskáról sokaknak a gomba jut eszébe, de valójában a Laska egy hagyományos ceglédi tésztaétel. Ezt ünnepli a település ezen a hétvégén. Lesz főzőverseny, közel 100 csapat főz majd egyszerre, és nem hiányozhatnak a színpadi programok sem. Fellép például Horváth Tomi, de az Éberkóma is érkezik, no meg Bája Lepsz és a Slep, Kalap Jakab egy gyermekkoncerttel, de Kézműves Vásár, Babakonyha és Vidám Park is várja a látogatókat, úgyhogy ezért menjünk Ceglédre ezen a hétvégén. Aztán jó étvágyat a Laskához. Itt a Sláger FM-en pedig jó szórakozást a kívánság műsor hátralévő perceihez. Ancsi Gyulának szeretnék küldeni a Halott pénz, Valami van a levegőben című dalát, úgyhogy már is ez szól. Zita pedig azt írja, szia Gata, küldöm magamnak az Arctic Camera-tól a Somewhere in My Heart-ot, mert levezetésnek nagyon jól esne ez a dal. Én pedig örömmel játszom.

0: Ez a Sláger FM kívánság műsora, annak is a vége, benne pedig a halott pénztől szólt, ha valami van a levegőben, de mielőtt elbúcsúztatnánk a mai kivit, én még nem búcsúzom, maradok még egy órán át önökkel. Egy utolsó kívánságot még teljesítek a hírek előtt. Józsi azt írja, sziakat a Helgának küldöm Damiano Davidtól a The First Time című számot. Ez is egy nagyszerű szerelmi vallomás Józsitól, úgyhogy már is forog a dal.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabb.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Várja Önt a robotos csillagpatika az Almádi úton. Keresse 25%-os kuponunkat a heti Veszprémi hétnapban, és vigye el az ajándék Biohill magnéziumot. Csillagpatikák. Biztos pont az egészségben.
2: Hőhullám. Hangulatingadozás. Éjszakai izzadás. Alvászavar. Hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061-20-30-100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
7: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük! A reklám után.

0: Miniszteri biztos felel a közmédia megújításáért. Agresszív utast fogtak el a Veszprémbe tartó vonaton. Június végén tartják a MOL Balaton átevezést. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Miniszteri biztos koordinálja a jövőben a közmédia átalakítását. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette, hogy a feladattal Grósz Juditot bízta meg. A tárca vezető szerint a közmédia vezetésére a pénzügyi és működési audit lezárása után nyilvános pályázatot írnak ki, addig átmeneti vezetés irányítja a szervezetet. Grósz Judit feladata lesz a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése, a szakmai és társadalmi egyeztetések koordinálása, valamint az intézményvezetői konszolidáció felügyelete. Mint írta, Grósz Judit több mint 25 éves vezetői tapasztalattal rendelkezik a média, a technológia és a telekommunikáció területén. Egy jegyvizsgáló gyors fellépése akadályozta meg a nagyobb bajt egy Veszprémbe tartó vonaton, ahol egy férfi agresszívan viselkedett utastársaival. A Veol beszámolója szerint a férfi a szerelvénye saját barátnőjét inzultálta és tárgyakat dobált, miközben több utas is átszökött egy másik kocsi részbe. A helyzet annyira elfajult, hogy a kocsiban tartózkodók közül többen menekülni próbáltak. A jegyvizsgáló közbelépett és megpróbálta megfékezni a rendbontót, miközben értesítette a hatóságokat. A szerelvény Veszprém felé tartott, ahol a rendőrök már várták a vonat érkezését. Az agresszív férfit a vasútállomáson intézkedés alá vonták a hatóságok. Nem a gondozás hiánya, hanem tudatos klímaalkalmazkodás áll a mögött, hogy Veszprémben egyre több helyen magasabbra hagyják nőni a füvet. A város idén tesztjelleggel vezette be az úgynevezett klímaadaptív gyepgazdálkodást, amelynek célja, hogy a zöld felületek jobban ellenálljanak az aszályos időszakoknak, írja a Vehír. A szakemberek szerint a magasabb növényzet segít a talaj nedvességének megőrzésében, mérsékli a kiszáradást és kedvez a városi élővilág sokszínűségének. Hangsúlyozzák, a ritkább kaszálás nem költségcsökkentő intézkedés, sőt bizonyos esetekben többletmunkát is jelent. A program részeként egyes területeken akár vadvirágos városi réteg is kialakulhatnak. Június 26-a és 28-a között 11. alkalommal rendezik meg Veszprémben a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivált. A háromnapos esemény közel 100 programmal, koncertekkel, előadásokkal, színházi produkciókkal és családi rendezvényekkel várja az érdeklődőket. A fellépők között ott lesz a Queen Bee, a Honey Beast, a Hiperkarma, a Budapest Bár, az Irie Mafia, valamint Bogányi Gergely zongoraművész is. A fesztivál idei központi témája a szó és csend, amelyhez előadások és beszélgetések kapcsolódnak. A vendégek között ismert írók, egyházi vezetők és közéleti szereplők is szerepelnek. A programban helyet kapnak az Abigail és a Pál utcai fiúk színházi előadásai is. A szervezők szerint a rendezvény célja a közösségépítés, a kulturális találkozások és a lelki feltöltődés erősítése. Már több ezeren neveztek a június 27-i 9. MOL Balaton átevezésre. Az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményén a résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthetik a Zamárdi és Tihany közötti 8,5 kilométeres távot. A rendezvény célja a mozgás és a szórakozás összekapcsolása, miközben családok, baráti társaságok és céges csapatok is együtt sportolhatnak. Az online nevezés június 24-éig tart, de a helyszínen is lesz nevezési lehetőség. A táv teljesítése az idén is különböző idősávokban lehetséges. A biztonságról számos vízimentő és biztosító hajó gondoskodik majd az útvonalon. A célba érők egyedi emlékérmet kapnak ajándékba. A részletek és a nevezés a balatonátevezés.hu oldalon található.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Hooligans dala, a Királylány. Én pedig Kiskata vagyok, és még ezt az órát tölthetjük együtt. 9 órakor pedig érkezik majd Zsupos Ági, és indul a hazai sláger ma este. A Magna Cum Laude énekese Mező Misi érkezik majd hozzánk, úgyhogy mindenképpen érdemes velünk tölteni a következő órát, és most pedig kirándulunk egyet, hiszen hétvégére már nem ígérnek meleget, de igazi kiránduló időben lesz részünk, úgyhogy túrabakancsokat elő, és fedezzük fel a Dunakanyart, a Dunakanyar rejtett kis kápolnáit, mert hogyha azt mondom, hogy Dunakanyar, akkor mindenkinek elsősorban a páratlan kilátás, a panoráma jut eszébe, ami csak ugyan csalogató, azonban a Dunakanyarulatában hangulatos kisvárosok rejtőznek, a dombok között, erdők mélyén, vagy éppen a Duna fölé emelkedve pedig apró kápolnákat is felfedezhetünk, ráadásul mindegyiknek saját története van. Ott van például Szobon a Kálvária kápolna, ami a vasútállomástól egy alig 10 perces sétával elérhető, és hát innen is gyönyörű a kilátás, már ezért is érdemes fölkeresni. Verőcén pedig ott a Szent Kereszt kápolna, amely a helyi hagyomány szerint egy járvány emlékét őrzi. A legenda úgy tartja, hogy a település lakói fogadalmat tettek, hogyha a pest is elkerüli a falut, akkor kápolnát emelnek hálából. Ezért épült meg ez a kis fogadalmi szentély. Úgyhogy ha van kedvük kirándulni a hétvégén, akkor ezeket a kápolnákat és az összes többit is mindenképpen keressék fel. Itt a Sláger FM-en pedig megyünk tovább már is Varga Viktor dalával, jön a Szürkével álmodtam.

0: és Ádám Dalasztolt, ez volt az Otthon itt van, itt a Sláger FM-en, és remélem, hogy önök is otthon érzik magukat, amikor a Sláger FM-et hallgatják. Este 9-kor érkezik majd Csupaságyi, és indul a hazai sláger, 10 órakor pedig Esmiller András műsora, a Slágerkult kezdődik majd, hozzá Szakál Tamás érkezik majd vendégségbe. A budapesti éjszakai zenei élet egyik sokat foglalkoztatott muzsikusa, a Kanáró zenekar alapítója, jazzes, swinges, kávéházi világot hoz magával, és közben új előadói korszakba lép. Erről az új előadói korszakról és a Swing Tonic című projektről is beszélgetnek majd. Egy picit belefülelünk ebbe a 10 órakor kezdődő beszélgetésbe.
1: Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igen, szóval így Budapesten én rengeteget játszom az éjszakában különböző formációkkal.
2: Tehát a budapesti éjszakai életet szerintem nálad jobban senki nem ismeri.
1: Ez így van, és hát így a kollégákkal egymás koncertjeire átjárva, meg ugye jamekre beugorva egymáshoz, szóval jazzzenéről van szó, csak hogy megijesszen hát, egy kicsikét a hallgatókat, de...
2: Nem, szerintem azért nem tudod megijeszteni, mert hozzá vannak szokva nálunk a jazzzenészekhez, nagyon szeretjük a jazzzenészeket, mert azt sokszor megbeszéltem már a pályatársaiddal, hogy azért ez a műfaj magasztosabb, minőségibb zenei irányzat?
1: Hát másról szól, igen, mint az, amikor kimegyünk, és füstök, fények, tűzi játék, és dübörgés. Igen, talán meghittebb, meg emberibb.
2: Na, látod, ez a kulcs szó, és azért is örülök neked, hogy jöttél, mert hogy készültem a veled való beszélgetésre, pont ez volt lelki szemei előtt, hogy legalább elmondod, hogy mi van most. Egyrészt a budapesti klub élettel. Van-e megmutatkozási helyszín?
1: Van.
2: Tudtok eleget koncertezni?
1: Van, vannak szerencsére klubok, sőt, amúgy most nyílik egy új apropó a New Orleans Jazz Klubba.
2: Ami már újra van, ugye?
1: Ami újra van, és ott egy kedves jazz rajongó hölgy valamit ott bizniszelt, nem tudom a háttér szorít, de az a nék, hogy aki eddig a közönség soraiban mindig elsősorból fotózott fényképezett, ő most fölkeresett, hogy akkor indítana egy ilyen sorozatot itt a New Orleans Jazz Clubban. De rengeteg, hát az én törzseim, a Jéderman, a Kanáró zenekaromma C-vel, 2 R-rel szoktunk ott fellépni, ott ilyen francia manus swinggel foglalkozunk mi. Hát, hogyha valaki nem tudja, akkor a Csokoládé című film, ha megvan, a híres jóképű színésszel, akinek nem jut eszembe a neve,
2: majd mondom.
1: Majd igen, de te is tudod, kire gondolod.
2: Hát, nem ő volt a Karib-tenger kalóz?
1: De. Okay. Igen, a Johnny Depp játszott. Az a fajta zene, ami ott megpróbál szólalni, meg életérzés. És hát ugye a gitárról hegedül, ugye gypsy jazz, tehát hogy olyan hangszereken játszunk jazzt, ami nem feltétlen a jazzhez köthető, tehát nincs benne feltétlen dob, zongora, részfúvósok, se szakszofon, klarinét az előfordul, és hát hegedű és gitári a főszerep, Django Reinhard alapította a stílust.
2: Imádom, hát, és most akkor hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy megjöttél, és egyből megmutattál ott a Boszorkány konyhából egy új klippet.
1: Igen, most egy nagy változásban vagyok, mert a Kanáró, mint brand mellett egy, hogy is fogalmazta, hogy lábakkal.
2: Igen,
1: a zenei láb. Igen, egy új, vagy hát végülis régi zenei láb, mert az én lábamról van szó. Tehát mint Szakál Tamás előadó is így bontogatom a szárnyaimat, és csináltunk egy jazzkvartettet Gyárfás Istvánnal, Sós Marcival és Cseh Balázzsal tavaly, és most ezt tovább bővítve fantasztikus fúvósokkal egy nagyon jó zenekart sikerült összerakni, és ez a zenekar fog játszani egy készülő produkcióban, és ebben a videoklipben, amiről beszéltünk, a klip címe Swing Tonic, és éppen a születésnapomon jelenik meg.
2: Szívből gratulálok.
1: Köszönöm szépen.
2: Hányadik? Tőled még megmerem kérdezni.
1: Figyelj, 42, de az első olyan születésnapom, hogy apuka vagyok.
2: Hát akkor meg pláne.
1: Úgyhogy csupa izgalom ez a nap, mert igen, első apukás születésnap, és életem első videóklipje.
2: Na most ezek megmaradnak, hát, már a gyermeknek is majd.
1: Hát igen, ezek
2: meg lehet mutatni.
1: Igen,
2: apu, hogy nézd. Apu ebben az élet szakaszában mit?
1: Ez igen, erre szórta a pénzt.
2: Jó, de ráadásul egyébként tényleg minőségi lett a klip is.
1: Igen, ugye Galler.
2: Nem tudom, meddig forgattátok.
1: Ez egy nap alatt lement, Galler András indián a rendezője.
2: Akkor azért volt-e? Oké. Okay.
1: Hát egy nagyon profi.
2: Mert azt láttam, hogy profi.
1: De hogy én nekem egy kicsikét néha úgy hamar elfáradó, duzzogó, nyavajgó kollégáim vannak, ugye, hogyha várni kell, miért várunk, ha menni kell, miért most megyünk, ha valamire, nem tudom, és olyan, akkor a profizmus vette őket körül, hogy szó nélkül a kezdettől a végéig ott voltak és csinálták, amit mondanak, tehát így le a kalappal a kedves zenész kollégák előtt
2: hát,
1: is.
2: Ráadásul kisebb fajta sztárparádé van.
1: Igen. A zenészek, akik a zenekarban, ugye Gyafit már mondtam, még mellé jön Szalóki Béla trombitán, Pap Matyi harsona, ő a hangszerelője egyébként a zenei anyagnak, és Denner Tárpát szaxofonon közreműködik, úgyhogy és az apropó érdekessége még ennek a klipnek, hogy Ónodi Eszter és Hajdú Steve.
2: Innen csókoltatjuk mind a kettőjüket.
1: Így van, szerepelnek benne, és így az ő segítségükkel egy nagyon humoros, nagyon pörgős, nagyon-nagyon vidám hangulat jött létre szerintem. Hát mindenki nézze meg, igazából Swing Tonic. Erre kell rákeresni.
2: Így, ha rákeresnek.
1: Szakár Tamás Swing Tonic, vagy aki lehet, hogy jobban meg lehet jegyezni Ónodi Eszter nevét.
2: Okay.
1: Ónodi Eszter Swing Tonic így is be fog jönni szerintem.
2: A Swing Tonicot kell nézni, ez a lényeg, de előtte még hallgassák meg a beszélgetésünket utána.
1: Mindenképp, igen.
0: Érdemes lesz a teljes interjút meghallgatni 10 órakor itt a Sláger FM-en, akkor kezdődik a Slágerkult Esmiller Andrással, most pedig megyünk tovább az AD Stúdió dalával. Szól a páratlan páros.

0: Zola Dallas-tól, ez volt a Sehova se passzolok itt a Sláger FM-en, és éppen múlt héten mutatta meg Zola a Sláger reggelben a legújabb dalát is. Ma reggel pedig a Sláger reggelben Pordán Petra és Somogyi Zoli arról beszélgetett, hogy egy amerikai nő igencsak pórú járt, mert hogy bezárta magát a kis busz a hátuljába. A kiabálására járókelők lettek figyelmesek, és nagy nehezen sikerült őt kiszabadítani. Ezzel kapcsolatban pedig fölmerült a kérdés Pordán Petrában és Somogyi Zoliban, hogy vajon itt a fővárosban mi a leggyakoribb, hogyan kerülünk szorult helyzetekbe.
1: Teszünkbe jutott, hogy nyilván Mukics Dánielnek, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivőjének, aki egyébként tűzoltó alezredes, rengeteg ilyen története lehet, amikor mondjuk bajba jutott embereken kellett segíteniük. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát nem csak emberek, nem csak hederök vannak Magyarországon is, hanem állatokkal is nagyon gyakran
1: előszokott
3: fordulni hasonló eset. Évente több ezer olyan esethez hívják a tűzoltókat, amikor valahová beszorult embereket, állatokat kell kimenteni. Uh-huh. Nagyon sok állat szokott beszorulni szűk helyekre. Tehát például a macskák, ahová be lehet bújni,
1: oda be
3: is bújnak.
1: Uh-huh.
3: Aztán be is szorulnak. Csövekbe, ereszcsatornákba, kéményekbe, autókba. Nem egyszer találkoztunk olyan macskával, aki több száz kilométert megtett úgy, hogy be volt szorulva valahova. Aztán egyszer csak a parkolóba nyávogást lehet hallani. Hát akkor hívják a tűzoltókat, tűzoltók a legkisebb károkozással szétszerelik az autót, kimentik a macsekot. Nagyon gyakori például, hogy kacsákhoz hívják a tűzoltókat. Megesik, hogy ugye a kacsák sétálnak, elő a kacsamama, mögöttük a kiskacsák, aztán nem is tudom, hogy hívják a nőstény kacsát, talán Ruca?
1: Nem ő a gácsér a fiú?
3: Azt hiszem, igen, megy a Ruca, és utána a kiskacsák és a csatorna esővíz elvezető rácsán átsétál. A kacsamama, kiskacsák meg követik, csak ők ugye olyan picik, hogy átférnek a rácson. Aztán így egymás után paty, az összes kiskacsa beleesik a csatornába. Igen. Ilyenkor a kacsamama, miután észreveszi, hogy senki nem követi, és szívszaggatóan hápog, akkor a járókelők ezt észreveszik, és hívják a tűzoltókat. Hogyha még állatoknál maradunk, akkor nagyon gyakori, hogy kovácsolt vas kerítésnek a tagjai közé szarvas, kutya szorul be. Itt azt javasolom, hogy ahol van kutyus és ilyen nagyon szép díszes kovácsolt vas kerítés van, egy csirkehálót lehet, hogy érdemes belőle még oda tenni, mert akkor a kutyus nem fog beszorulni. Kéménybe szokott madár, denevér, macska szorulni, nagyon gyakran hívják ilyen esethez a tűzoltókat.
1: És ha átnyargalunk az emberekre, emberek is beszorulnak mondjuk csőbe? Vagy bárhova?
3: Vannak nagyon érdekes esetek, játszótéri esetek szoktak gyakran előfordulni. Hintába, csúszdába, csúszda alá, mindenféle ilyen furcsa kialakítású játékszervel szorulnak be a gyerkőc. A Hősök tere mellett van az 56-os emlékmű.
1: Igen.
3: Olyan nagyon érdekes labirintusszerű kialakítása van, hogy bemenni még be tudnak menni a gyerkőcök, de kijönni már általában nem. Évente egyszer beszorul oda egy gyerek, és ki kell szabadítani. Néhány napja volt egy gyermek rendezvényen, hogy egy 3 éves kislánynak a feje beszorult egy ilyen fotófalba. Tudjátok, hogy mögé lehet arcocskát picit bedugod. Na hát nem picit tette oda a gyerkőt az arcocskáját, hanem teljesen átnyomta.
2: Nagyon élethűvé akartott tenni a képet.
3: Nem tudták kiszabadítani. Hát a tűzoltókat hívták, akik ilyen speciális fűrésszel szétvágták ezt a fatáblát, és így szabadították ki a gyerkőcöt.
1: Kicsikém.
2: Hát az milyen ijesztő lehet, amikor benne van a fejed, igen, és akkor melletted meg reszelnek, fűrészelnek, fúrnak, és így várod, hogy ugye remélem nem találnak el engem is közben.
3: Hát ilyenkor általában a gyerkőcök erősen aggódnak, de a tűzoltók, tehát hogy tűzoltók mentik meg, egyszerre meg vannak rémülve, és egyszerre csodálkoznak is.
1: Hogy milyen menő ez.
3: Igen, igen, igen, és akkor utána azért jutalomként azért csak fölülnek a tűzoltóautóra, csak megnézik.
1: Ja, jó, hát akkor ez így nagy élmény lesz.
3: Jól szokott záródni az ilyen eset.
1: És felnőtteket honnan mentetek ki?
2: Van, hogy bezárják magukat? Én mindig rettegek, hogy a fáskamrába fogom egyszer bezárni magam.
1: Az is simán lehet,
2: ha hétfőn nem jövök egyszer egepet, akkor légy szíves, vidéken keres először. Jó, köszönöm szépen, igen.
3: Hát, hogyha valaki egy sörrel többet iszik a kelleténél, akkor elő szokott fordulni olyan, például, hogy a WC mellé ül. Na most ez egy szűk vécénél ott megesik, hogy betorul a fal és a vécékagyló közé.
2: Ne már! Tehát nem tud előrefele, nem tudja majd kitornászni.
1: Hát, hogy a picit többet ízik, akkor nem.
3: Igen, és hát azért nem egy ilyen esetünk van, és a tűzoltók, hát ilyenkor, ilyen esetekhez is menni kell.
1: Persze.
3: Ki kell menteni ott a sérültet, és hát ott, ott nem csak beszorulás van, ott minden elő szokott fordulni, ott mindennel találkoznak. Akkor volt olyan eset, amikor kocsi, szintén a kocsmából hazafele menet, elerett az eső, és valaki szeretett volna nem megázni, és úgy gondolta, hogy a legjobb hely, hogy elbújjon az eső elől, az egy ilyen beton áteresz.
2: Gondoltam.
3: Ugye a családi házas övezeteknél a kocsibehajtó alatt, hogy az eső ide tudjon folyni, vannak ezek a betoncsövek. Na hát egy ilyen 30 centis betoncsőbe. Olyan jól bebújt, hogy tényleg nem ázott meg, de nem tudott kijönni. És a tűzoltóknak kellett megbontani ott a betonáteret, hogy egyáltalán ki lehessen menteni az ember.
2: Sosem értem, hogy hogy van az, hogy befelé még megy, kifelé meg már nem jön. Ugye? Ez ugyanaz a gyűrű esete, ugye, az embernek az ujján, hogy rámegy, de visszafele már nem akar jönni.
3: Az nagyon gyakori, ilyenkor általában nem kihívják a tűzoltókat, hanem besétálnak a tűzoltóságra olyan emberek, akiknek az ujjára szorult a karika gyűrű, az ilyen gyűrű, az olyan gyűrű, és le kell vágni. Aztán előfordul, hogy nem az ujjára szorul az embernek a gyűrű, hanem egészen más.
2: Nem mond tovább, igen.
3: Most nem szeretnék beszélni. Még olyan is volt, hogy súlyzótárcsa szorult valakire.
1: Szegény.
3: Szintén nem az ujjára, de ezt is hagyjuk.
1: Azért nektek van izgalom az életetekben, az biztos. Az biztos.
3: Abszolút nem unalmas. Hát a több ezer ilyen beszorulós eset van.
2: Ilyen beszorulásnál csak annyit mondjál, amikor megérkeznek a kollégák, mondjuk egy 1-től 10-es skálán, mennyire vörös az illető embernek az arca?
3: Hát amíg nincs kiszabadítva, addig kevésbé. Utána már
1: utána
3: nagyon. Tűzoltók tartják magukat, nyilván nem nevetik ki, de hát ilyenkor a laktanyában azért csak van egy kis nevetés egy-egy ilyen vicces eset után.
1: Egyszer írjatok egy könyvet ebből, kérlek, jó?
3: Tegyük majd a vicces
1: jó. Jó. Nagyon köszönjük.
2: Köszönjük Mukis Zsárjának, további jó munkát a kollégáknak. Szevasz.
3: Szép napot.
0: Micsoda sztorik. Holnap reggel is érdemes lesz Sporden Petrával és Somogyi Zolival indítani a napot, 6 órakor rajtól majd a Sláger reggel, úgyhogy mindenképpen ébredjenek velünk, most pedig Rácz Gergő és Orsovai Reni dala szól, a mostantól.

Balázs Fecó dala szólt, ez volt az Érincs meg itt a Sláger FM-en, nagyon kellemes dal így késő estére. 4 perccel járunk egyébként 9 óra előtt, úgyhogy én lassan el is búcsúzom önöktől, és kívánok további kellemes és tartalmas rádiózást, mert hogy a következő órában érkezik Visszatér Zsupos Ági, vele együtt ül majd be a stúdióba Mező Misi, a Magna Cum Laude énekese, és beszélgetnek majd, vagyis jön a Hazai Sláger, utána 10 órakor Esmiller Andrással indul a Slágerkult, úgyhogy ragyogó társaságban hagyom itt önöket. Holnap találkozunk legközelebb, mint délután 4-kor jövök, önök pedig tartsák nyitva a fülüket és kéz közelben a telefonokat, mert a koncertélmények nyara folytatódik itt a Sláger FM-en. Holnap lesz Jason Derulo budapesti koncertje, de hát azt megsúghatom, hogy reggel még beszerezhetik rá a belépőjegyüket, de fantasztikus koncertekre vannak még páros belépőjünk. A Metallica, a Sting, a Scorpions, a One Republic, a Duran Duran koncertjeire is elvisztük a Sláger FM hallgatókat, úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk és játszanak velünk. Jegyezzék meg a telefonszámunkat 06 30 30 30 95 8, mert a harmadik telefonáló viszi az ajándékbelépőket. Ha 2 egyszerű kérdésre tud választ adni. Én nagyon szurkolok mindenkinek. Most pedig búcsúzóul indítom Karamell dalát, jön a Zeniten túl. Én pedig megyek, Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel. Viszont hallásra!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Feljelentést tett a szociális miniszter a túlárazott játékmotor beszerzések ügyében. Péntekig nagyobb vízhozamra kell készülni az Öreg Duna medrében. Egy hét alatt 334 gyorshajtót mértek be a 10. kerületben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter hűtlenkezelés gyanúja miatt feljelentést tette a budapesti rendőrfőkapitányságon. A kulturális és innovációs minisztérium tavalyi játékmotor beszerzése ügyében. A tárca közlése szerint a KIM Családbarát Magyarországét kampány keretében 12 000 műanyag kismotort rendelt Balási Gyula cégeitől darabonként 14-16 000 forintos áron, miközben a piaci ár 5-6 000 forint. A tárca vezető bekérette a beszerzésben érintett főosztály munkatársait és a szerződéseket. Ezek alapján tavaly júliusban 239 millió forintos megrendelést adtak le a Lange Design Kft.-nek és a New Land Media Kft.-nek. A minisztérium szerint a beszerzést intéző személyek megszegték vagyonkezelői kötelezettségüket, és a túlárazással vagyoni hátrányt okoztak az államnak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az előző kormány a választások előtti napokban 94,3 milliárd forint előleget utalt ki a Mohácsi Duna híd projektre. A Tisza kormány vizsgálja az ügyet és mérlegeli a feljelentés lehetőségét, valamint azt, hogyan lehet visszaszerezni a már kifizetett összegeket. A beruházás költségei az elmúlt években jelentősen nőttek. A projekt jelenlegi kerete 389,3 milliárd forint. Szombaton tartja tisztújító kongresszusát a Fidesz, ahol várhatóan megszűnik a jelenlegi választókerületi struktúra, és az önkormányzati rendszerhez igazodó szervezet jön létre. A párt országos elnöksége jelentősen bővülhet, és a kongresszuson várhatóan ismét Orbán Viktort választják meg pártelnöknek. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató tájékoztatása szerint az esemény szombaton 10 órakor kezdődik a budapesti kongresszusi központban, és várhatóan délután 5-ig tart. Az esemény nem sajtónyilvános, de élőben közvetítik. Az Észak-Dunántúli vízügyi igazgatóság figyelmeztetést adott ki, mert péntekig a megszokottnál nagyobb vízhozamra, emelkedő vízszintekre és helyenként erősebb sodrásra kell számítani az Öreg Duna medrében. A Bősi vízi erőmű 400 kW-os elosztóállomása kedreggel óta meghibásodás miatt üzemen kívül van, ezért az erőmű csak egy turbogenerátorral működik, legfeljebb másodpercenként 500 köbméter víz felhasználásával. A fennmaradó vízmennyiséget Dunacsúny térségében az Öreg Dunába vezetik. A vízügy arra figyelmeztet, hogy a vízjárás rövid időn belül is változhat, egyes partszakaszok és alacsonyabban fekvő területek elöntése sem kizárt. A horgászokat, vízitúrázókat és a part mentén tartózkodókat fokozott körültekintésre kérik. Egy hét alatt június 1-e és 6-a között 334 gyorshajtót mértek be a főváros 10. kerületében Kőbányán a rendőrök, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság az akció eredményének összesítése után. A rekorder gyorshajtó a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/órás sebességgel autózott, amiért 140 000 forint közigazgatási bírság fizetésére kötelezték. A BRFK közölte, a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. A Győri Nemzeti Színház és a Margit-szigeti Színház közös produkcióban hozza el idén-nyáron a Margit-szigeti szabadtéri színpadra az Anna Karenina musicalt. Lev Tolstoj klasszikusának zenés adaptációja a szerelem, a szenvedély és a társadalmi elvárások örök történetét mutatja be. A darab főszerepeit Széles Flóra és Miller Zoltán alakítják. A premier július elején lesz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a hazai sláger. A legnagyobb slágerek változnak.

0: Sláger FM-en.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan indul a hazai sláger. Ma este vendégem, majd olyan hang, amit ezer közül is azonnal megismerni. 1999 óta a Magna Cum Laude frontembere, de otthonosan mozog a Budapest bárban, vagy épp a tévéképernyőn is. Itt van velünk Mező Misi. Szia, üdvözöllek, hogy vagy ma?
2: Nagyon jól, mozgalmas, egész nap úton voltam, úgyhogy nagyon jó.
1: Messziről is jöttél?
2: Messziről is jöttem, meg azért össze, voltam Budapesten, egyébként Szentendrén élek, Budapesten, aztán hazamentem, aztán megint. Hogy ez a nap egy ilyen őrültek háza.
1: És az ingázást, az hogy szoktad bírni? Azért a turnézás már biztos megedzett titeket.
2: Úgy gyűlölök utazni, úgy, ezt hozzátenném. Én minden nap vezetek. Ha nem autóban ülök, akkor mondjuk motorozom, de minden nap valami járgányon.
1: Hát akkor ezt azt hiszem, hogy nem okozhat.
2: Hát figyelj, a legrosszabb szerintem egy zenész életében az utazás.
1: Pedig azt gondolná az ember, hogy akkor jöhet ihlet, átszellemülhet.
2: Az otthon ülve is jöhet ihlet, nem kell ahhoz utazni. Én nem szeretem annyira, de szerintem, hogyha 10 zenészt kérdezném meg, akkor 10 azt válaszolna, hogy a szükséges rossz az az utazás, de hát valahogy el kell jutni a koncert helyszínre. A zenélést azt már szeretjük, de az utazás az nem. És nem az a másfél-két órószás koncert veszi ki az erőt az emberből, hanem az utazás.
1: Előtte, utána, igen. Mm. Hát mondják is, akik turnébuszban élnek, hogy ez nem egy kényelmes dolog. Mm. De azért többször meséltél erről, hogy az elején, amikor a Magna indult, akkor nem volt olyan luxus, hogy mondjuk mindenhova autóval menjetek, hogy volt, amikor nem vonattal is utaztatok. Persze. Fel, úgyhogy azért gondolom érzed a különbséget.
2: Hogy ne érezném meg, ez tök jó látni, hogy a fiatal generáció, most induló zenészek, zenekarok micsoda turnébuszokkal járhatnak, hát nem, nekünk ez nem volt. De nem is probléma ez, mert akkor más világot éltünk, most már egy teljesen más zeneiséget élünk, teljesen más hozzáállás, teljesen más lehetőségek, és én nem szoktam azt mondani, hogy hú, most a fiatalok nem minden a maga idejébe kell kezelni, és tök jó dolog, hogy a mai fiatal, feltörekvő zenészeknek ilyen lehetőségük van.
1: Azon gondolkoztam, miközben hallgattam, hogy mesélsz erről a korai időszakról, hogy azért nagyon sok áldozatot jelentette ez a te életedben, meg az egész banda életében az, hogy eljussatok idáig, és hogy vajon átalakul-e az emberben

0: ereszkedvünk volt, és valószínű, hogy ezért is most belemehetnénk ilyen mélységekbe, hogy mi az, amire nemet mondtunk, mert valahogy nem állt közel hozzánk, vagy azt gondoltuk, hogy ez nem mi vagyunk. Bármit nem teszünk meg a sikerért. Azért vannak elveink, amihez szeretnénk tartani magunkat. Sokszor hoztunk, rengetegszer hoztunk nagyon rossz döntést, ami rossz volt a zenekarnak, de akkor mi úgy éltük meg, hogy nekünk ezt a döntést kell hozni. Egyszer, kétszer belefutottunk olyanba, hogy olyan dalról forgattunk videóklipet, amit tudtuk, hogy a kutya nem fogja megnézni, meg nem lesz sikeres, meg a rádiók se fogják játszani, de mi annyira szerettük ezeket a dalokat, hogy leforgattuk a videóklipet. Hogy mit teszünk meg 26 év után, hogy egy dalunk sikeres legyen, vagy egy nagy koncertet, hogy sikeresen meg tudjunk szervezni, és szórakoztatni a közönséget. Igazából már nincsenek ilyen megfelelési kényszereink. Nekem már nagyon rég nincs. A zenekarnak sincs ebben a tekintetben, hogy mi, mikor alkotunk, akkor nem azt nézzük, hogy mi tetszik a közönségnek. Lehet, hogy nagyon sok előadó ezt nézi, vagy így alkot. Mi nem így alkotunk, hanem valami jön belőlünk, és hogyha jó idézőjelben akkor munkát tudtunk végezni, akkor ez találkozik a közönség ízlésével, vagy igényével. Ha nem, akkor meg akkor valahogy máshogy gondoltuk mi is, meg a közönség is. Most az új dallal kapcsolatban azt érezzük, hogy valami olyan dolgot tudtunk produkálni, amivel nagyon sok ember tud azonosulni, vagy csak egész egyszerűen beleképzeljük azt, mert olyan rég volt már ilyen típusú dalunk, aztán várták, mint a messiást, ez is lehet.
1: Az biztos, hogy nagyon rövid időn belül durva megtekintési számot produkáltatok. Te is azt mondtad, hogy valami olyasmit hoztatok, amire régen vártak. Mi volt ez szerinted pontosan, és mi az, ami a Mindig Leszben megvan, de mondjuk az előtte lévő dalokban nincs?
0: Hát mondjuk azt nézzük, hogy az Ódát forgattuk, és a Dobla a cipőt, az egy teljesen más üzenetű, teljesen más ritmikájú, feelingű dal, amivel vagy tudnak azonosulni, vagy nem. Mi egyébként ilyen melankolikus zenekar vagyunk, és ez egy picit azért tempósabb. Uh-huh. Én azt gondolom, de mind a háromnál ugyanazzal a brigáddal dolgoztunk, akikkel én megismerkedtem még a Jézus is sorozat alatt, és ott annyira tetszett a hozzáállásuk vagy a szemléletük ezeknek a srácoknak. Palko Áron volt a rendezője mind a kettőnek, úgy, ahogy a Jézus is mind a három évadjának, és nagyon egy hullám hosszon voltunk, és én meg mi szeretjük a kreatív embereket, és elküldtük a dalokat, ezt a három nótát, és mindegyikre kitalált valami jó kis ötletet, úgyhogy nagyon szerettük, nagyon szeretjük.
1: És ha Mindig Lesz, az szerinted miféle, nem stílusban gondolom a célközönséget, hanem hogy kinek szól Isten igazából milyen üzenetet hordoz?
0: Mi sose kategorizáltuk be azt, hogy most a mi zenénk az 40 pluszos, vagy nem tudom én mi. Butaság lenne egész egyszerűen, hogyha valaki hallgatja, és valami kapaszkodót kap belőle, és valamiben tud neki segíteni, vagy helyre rakni az életét, egy mondat, akkor tök jó dolgot csináltunk. Azért 26 éves zenekar vagyunk, azért azóta felnőtt már egy pár generáció. Azt szoktuk mondani, hogy azok a hölgyek, akik mondjuk az elején a koncertjénkre jártak, ők nekik már 10 éves gyerekük van, akik vagy szerették otthon hallgatni a Magdát, vagy nem, de őket is látjuk már a közönség sorai között. Nincs ilyen berögződés nálunk, hogy most mi olyan dalokat írjunk, amik csak a 40 évestől fölfele. Az a jó, hogyha egy szöveget nem egyféleképpen lehet értelmezni, vagy megközelíteni, mert mindenkinek más jelenthet. Egy vidéki sanzon is, vagy egy színezd újra is. Van, aki egész egyszerűen elveszik abba, hogy egy tök jó ritmusú dal, tök jól érzi magát, és nem feltétlen ássa bele magát a dalszövegének az értelmezésébe. Van, aki meg úgy közelíti meg a dalokat, hogy mi a minőség mércéje, nála mondjuk a szöveg, és azt kezdi el kivesézni. Ez változó. Én általában mindig zenét hallgatok, és körülöttem azért vannak olyan emberek, akik fókuszáltam pont emiatt, tudjanak koncentrálni a szövegre, a mondani valóra, hogy ne vigye el más a fókuszt. Én éjjel-nappal hallgatok autóba, otthon, bárhol, mert nekem fontos az, hogy ezzel indítom a napomat, hogy fölkelek és már gitározom. Mielőtt lefekszem, ugyanúgy gitározom meg napközben is. Igen, a Magna dalainak egyébként az erőssége az a szöveg. Karam is olyan szövegeket tud az én számba adni, amivel tudok azonosulni, és az a fajta lelkület, ő mindig kivetíti egyébként

0: egyébként, hogyha valaki megnézi a Magna Cum Laude munkásságát és a dalokat, akkor egy ilyen korképet láthat Karamis a lelkéről. És az a jó, hogy, és én ezért hálás vagyok, hogy ezek hasonló érzések, gondolatok, mint amiket én élek meg, vagy én gondolok a világról, vagy én gondolok a szerelemről, vagy a hiányról. Hát ez a dal is mindig lesz, lehet, hogy az ember eltervez valamit, de lehet, hogy közben jön valami, és az ember mindig tovább tud lépni, és tud változtatni az életét.
1: Teljesen természetes, hogy minden bandának megvannak a korszakai, és el tudom képzelni, hogy ugyanazt a dalt mondjuk x évvel később hangosabban vagy csendesebben énekeled, vagy más lelkülettel.
0: Ez egy jó kérdés. Igazából én ugyanazt érzem 26 év után, amikor éneklem a Sanzont, mint az elején. Ugyanaz a izgalom, ugyanaz a stenk van bennem, bármilyen hihetetlen 26 év után is úgy lépek fel a színpadra, hogy nekem van egy ilyen egészséges drukk a gyomromba, és valamikor a harmadik, negyedik nótánál kezdesz megszűnni, addig ez jelen van. Akkor fogom abba hagyni ezt az egészet, ha már ezt az érzést nem érzem itt lent.
1: Nézzük meg akkor, hogy mit érzünk most, hogyha meghallgatjuk az új dalotokat, amiről eddig beszélgettünk. Ez a Mindig lesz, az új Magna Cum Laude dalt hallják itt a hallgatóink és a Sláger FM hazai Sláger című műsorában, aztán folytatjuk a beszélgetést Mezőmisivel.
2: Mindig lesz egy szebb, mindig

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a hazai sláger vendégem, a Mező Misi, a Magna Cum Laude frontembere. A többek között hiszen rengeteg dologgal foglalkozol. Most például összehoztatok egy közös dalt a Zaporozseccel és a Köszit. Nem sokára arról is beszélgetünk, de még visszautalnék egy kicsit az előző etapra, amikor arról beszéltünk, hogy mi is az irány a Magna Cum Laude számára már ilyen hosszú-hosszú évek óta. Egyszer azt nyilatkoztat, hogy azt mondták nektek az elején, hogy túl igényes a zene, amit szolgáltattok, és hát ezért nem fér el. Mi gondolsz erről, manapság nincs igény az igényesre, vagy hogy van ez ennyi év után?
1: Én ezt nem mondanám.
0: Illetve akkor is biztos, hogy volt igény rá.
1: Volt, csak nem feltétlen azok az emberek, akik mondjuk az igényes zenét hallgatták, az nem biztos, hogy a látókörében benne volt a Magna, hanem valami teljesen más. Azért mi egy friss zenekar voltunk, vidéki zenekar voltunk, nem voltunk a köztudatba. Azért ez okozott egy nagyon nagy problémát és komoly gondot, hogy nem tudtuk megmutatni az embereknek a muzsikánkat, tudod? Mert az, hogyha itt vagy Budapesten és belekerülsz ebbe a véráramba, akkor sokkal nagyobb eséllyel fedeznek fel, látnak, hogy fú, hallottátok azt tudtuk, hogy a szakma ismer bennünket és szeret. Hát egymás között adták az írott CD-ket, meg a dalainkat, hogy hú, mi megyünk a turnébuszba, és akkor a Magnát hallgatjuk, azt, amit tudom, 5 számos demót. Ilyenek voltak, meg a kvázi a szakmai elismerés az megvolt. A nagy közönség elismerése nem volt, mert nem tudott eljutni hozzájuk a muzsikák.
0: Ma se lehet ez könnyebb egyébként. Azért kérdezem, hogy vajon mennyi változott azóta az első tapasztaláshoz képest, hogy kell hozzá egy jó adag szerencse, nyilván
1: mondom,
0: tehetség, kitartás.
1: 50-50%, hogy ma könnyebb vagy nehezebb befutni, hogyha azt nézzük, hogy azért nehezebb, mert nagyon sok előadó van, és nagyon sok zenekar, és megoszlik a figyelem. És hát bármilyen hihetetlen mindenkinek a konkurenciája, hogyha azt nézzük. Azt nézzük, hogy miért könnyebb, mert hát gyakorlatilag világhálónak köszönhetően otthon a konyhádból lehet sztár. Meg ha megnézzük és megvizsgáljuk, hogy a zene mellett mi mindent ér el az ember az internetnek köszönhetően sikerként. Bár nekem ezek nem fokmérői, a siker fokmérője egy influencer, mert annyira szoktam mosolyogni, amikor megkérdezik valakit, hogy mi a foglalkozásod, és azt mondja, hogy influencer, és nem is értem, hogy lehet foglalkozás az, hogy most nézzétek, itt van ez a rúzs, és akkor ez nem tudom én milyen izé, és akkor nem tudom mennyien követik, meg lájkolják, és ez foglalkozás, tehát tényleg, hogy majd bemutatok egy ásványvizet, hát ne bohózkodjunk már, hát mi ebbe a produktum?
0: Hát
1: bárki meg tudja csinálni.
0: Itt a követőbázisról van szó, szerintem
1: én értem,
0: maximum.
1: Csak tudod, annak, azért
0: ha néznek, értéke van, ennyi.
1: Igen, csak ez is egy önbecsapás, mert emlékszem, hogy volt olyan, szándékosan nem mondok nevet, olyan énekes férfi, akinek nem is tudom, a Facebook oldalán 1 millió követő volt, és a cégek a nem tudom, 1 millió követőt nézték, de azt nem nézték, hogy annak a 80%-a tájföldi vett akármi, és akkor nem tudom én milyen autószponzor, meg nem tudom, reménykedve abba, hogy majd a srác megosztja az oldalán a nem tudom én meg márkát, és akkor most szaladnak be az emberek, és mindenki mit tudom én, milyen márkájú autót fog venni, hát ez hülyeség. És tudod, mikor a valóban értéknek, amit nem biztos, hogy annyian lájkolnak, vagy nem biztos, hogy ez a célközönség nézi az oldalát, hanem mondjuk negyed annyi, vagy még nem is tudom, 5%-a, de az mondjuk fizetőképes közönség, tudod, egyszerűen nem volt helyén kezelve ez a történet, és ez nem panaszként mondom, mert engem aztán tök
0: nem, ez egy létező dolog a produktum nélküli tartalomgyártás.
1: A rúzsokat, meg az autókat, adják el engem, nem érdekel, mi zenészek vagyunk, mi a zenéből akarunk megélni, és nem abból, hogy mit tudom én, mutatom a ablakot, hogy meg a nem tudom én mit, amit reklámozni szeretnénk.
0: Más világot élünk, az tény és való. Erre mondtam, hogy ez a produktum nélküli tartalomgyártás, uh-huh. hogy nincs mögött egy valódi tartalom, a tartalomgyártónak megérték, az nyilván hosszú távon, mondjuk ennyire hosszú távon, ahogy például a 10 zenekarotok is működik, azt nehezen lehet fenntartani. Ez biztos, hogy érződik. Visszatérve egyébként a mai fiatalságra, hogy nagyon gyorsan szeretnének nagyon népszerűek lenni, uh-huh. Ez szerintem így körbeér. ér, hogy nagyon sok mindent fel is kell adni azért az elején, hogy kitartással, türelemmel, még akkor is azt mondta, hogy nem voltatok megalkuvóak, az is igenis egy kompromisszum, hogy te vonattal utaztál el a koncert helyszínre.
1: Hát igen, igen.
0: És akkor a kérdés az, hogy mondjuk a mai generáció ezt mennyire hajlandó bevállalni, vagy úgy van vele, hogy inkább csinál valami botrányt a TikTokon, és akkor persze. Aláteszi a saját dalát, és akkor hát a trend lesz belőle.
1: Persze, de más az indíték, hogy miért kezdesz el zenélni. Én nem azért kezdtem el zenélni, hogy most amiért, és tisztelt a kivétel, mert nem hiszem, hogy csak ilyen fiatalok vannak, akik valóban meg akarják mutatni a tehetségüket, és mindenük a zenélés, és együtt, és utazás, meg minden, el tudom képzelni. Nekünk ez volt a mindenünk. Mi azt is megtettük, hogy bármennyit utazunk, vonattal megyünk koncertünkre, mert szeretnénk megmutatni a dalainkat. Nem baj az, nem baj az. Legyenek ilyenek is, szülessenek jó dalok, és hála Istennek azért én azt gondolom, hogy nagyon sok fiatal van, akik hihetetlen jó minőségű dolgokat csinál. Hát tudjuk nagyon jó, hogy az Instát, meg a TikTok, meg nem tudom milyen csatornákat kellene frankon nyomni, és leültünk a zenekar, és összedugtuk a fejünket, hogy gyerekek, már 40 fölött vagyunk, már 50, és most milyen tartalmat gyártsunk a TikTokra, tényleg bohózkodjunk. Csupán azért, hogy lehet, hogy a fiatalság vagy azt mondja, hogy de jó zene, vagy azt mondja, hogy nézd már, milyen vicces ez a bácsi ősszakállal. Hogy nem akarunk saját magunk paródiái lenni. Aha. Mi zenészek vagyunk, és ezt szeretnénk megmutatni, és addig, ameddig kíváncsiak rá, aztán biztos eljön az idő, mikor már nem lesznek úgy kíváncsiak az emberek rá.
0: Az a testidegen ebben, hogy szerepelni kell a színpadon kívül, amúgy rólad ezt nehezen tudom elképzelni, vagy inkább az, hogy ezeket a trendeket kéne követni, és akkor nagyon megkreált, nagyon...
1: Mind a kettő. Én bármilyen hihetet, én azért, mert színpadi ember vagyok, én nem szeretek szerepelni. Uh-huh. Nem az van, hogy én lejövök a színpadon, vagy a civil életbe, mindig én vagyok a középpontban, és én vagyok a Móka, Miki, Misike, aki így szeretné, hogyha mindenki ráfókuszál, én nem vagyok ez. Meg nem akarunk, mit mutassunk? Miről beszéljünk? Miről
0: a backstage azt? Mindenkit érdekel.
1: Tehát figyelj, mindig ugyanaz van. Megérkezünk, ott van a turnémenedzser.
0: Nem úgy értem, magánéleti dolgok, ja, stb. Amiből érthetően...
1: Mi soha nem voltunk ezek. Soha nem voltunk bulvár, és mindig olyan nehezünkre esett, és sokszor is nemet mondani, hogy innen hívtak fel, onnan hívtak, hogy oké, akkor beszéljünk az új lemezről, de egyébként beszéljünk a családról, meg a nem tudom is... Gyerekek, hát hogy a zenénk nem érdekel, akkor ne érdekelne a gyerekünk sem, meg a családunk sem. Hozzáteszem, van, aki meg ebből profitál, mert a címlapokon ott van a felesége, a gyereke, belevont a teljes mértékben a családot. Én ezt ultragáznak tartom, az, hogy te kiteszed a saját gyerekedet, meg a feleségedet egy ilyennek. Ez döntés kérdése, ki hogy látja. Én nem. És a zenekarból sem senki.
0: Igen, mindannyian szerintem nagyon privátan kezelitek ezt a témát, amivel csak így civilben egyet tudok érteni.
1: És persze itt jöhetsz, hogy hát ő még gyerek, hát én vagyok a felnőtt, hát most én döntöm el, hogy ő most szerepeljen fotón vagy sem, mert hogy ő még gyerek. Én ezt is értem, de szerintem ilyet nem lehetne csinálni. Az én értékrendem szerint ez nem helyes, tehát nem vagyunk egyformák.
0: De akkor a kis buborékotokban nincs is senki, aki mondjuk ezzel vitatkozna?
1: Nincs, dehogy is.
0: Ez nem konfliktus tárgya, hálás.
1: Nem, dehogy is. Szeretnénk egy olyan csapatot keresni egyébként, ha valaki hallgatja, akkor keresünk egy olyan csapatot, akik nagyon pengék ebben, mert mi nem vagyunk azok, és valahogy az arany középutat megtalálni, hogy mi az a tartalom, ami érték, és mi ezt meg tudjuk csinálni, és ezzel akár, mert van az a mondás, hogyha nem látszol, akkor nem játszol. Uh-huh. Úgyhogy ha téged nem látnak, akkor nem téged fognak elhívni koncertre a szervezők, hanem elhívják Jóska Pistát, aki éjjel-nappal ott van a TikTokon, meg a Instagramon.
0: Hát ennyi idő után, meg ilyen népszerűség után azt is nehéz elképzelni, hogy mondjuk vannak ilyen gondjaitok, hogy nincs elég fellépés egy évben.
1: Hát figyelj, az a helyzet, hogy mindenkinek a konkurenciája. Hát mindenki teper azért, hogy legyen koncert, koncertje, legyen lemeze, és hogyha valaki azt gondolja, hogy egy nem tudom én, szándékosan nem mondok zenekar neveket, a stílusokat, mondjuk egy rock zenekar, vagy egy akármilyen zenekar, az nem konkurenciája másik stílusnak, dehogy is nem. Hát, hogyha Kiskunörcsögén lesz egy fesztivál, akkor a szervezők kétszer meggondolják, hogy kit hívjanak el.
0: Bízom benne, hogy rajtatok továbbra sem gondolkodnak sokat a szervezők, miért is tennék. Tartunk egy rövid szünetet, itt a Hazai Sláger című műsorunkban meghallgatjuk a vidéki sanzont, a Magna Cum Laude első nagy slágerét, Mező Misi a vendégem, és a beszélgetést is innen folytatjuk hamarosan.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Mező Misi a vendégem, továbbra is itt a hazai slágerben tartsanak velünk, hiszen egy másik fontos témát is meg kell beszélnünk az újdonságok közül. Egyébként itt volt az új dal, a Mindig lesz, amiről az interjú elején beszélgettünk már egy kicsit, de szeretném megemlíteni a Zaporozs egyszer közös dalotokat is, ez is nemrég készült el, ez a Köszi. Van egy kis korkülönbség köztetek, úgyhogy úgy képzelem, hogy mindenki tanított egy kicsit a másiknak, és kíváncsi vagyok rá, milyen volt a szinergia, milyen volt együtt dolgozni, egyáltalán hogyan készültetek erre a projektre, és hogy született meg az ötlet.
1: Hát nagyon jó volt, én nagyon bírom a srácokat, egy nagyon tiszta, egyszerű emberek, és nagyon jó velük egy légtérbe lenni, együtt gondolkozni, együtt alkotni. Röviden elmondom, hogy honnan jött a mi kapcsolatunk. Tavaly volt szerencsénk egymás után játszani egy pár koncerten, és ott figyelgettem őket, hogy milyen jók a nóták, meg addig csak azt hallottam, amit ugye a rádióban játszanak. És nagyon tetszett egyébként a Bencének mindig is én mindig az énekes irányából közelítek meg minden zenekart. És tetszett a szövege, tetszik a hangszíne, és ahogy megismerkedtem vele, egy nagyon-nagyon frankó, nagyon egyenes srác. Kicsit magamat láttam benne a maga bájos vidékiségével, és ezt jó értelemben mondom. És Szent Gotthárdon játszottam a Mesélővel, és ő megtudta, hogy ott játszok, és eljött az előadásra, és hát a végén még dumálgattunk, és ott annyira megihlette ez az előadás, ez a Mesélő, ami két óra hosszáig sztorikat mesélek az életemről, mindenféle zenét játszom, az autentikus cigány zenét, amiből jövök, a Magnán át mindent, hogy írt egy dalt, egy ilyen kezdemény, és akkor átküldte nekem, hogy lenne kedvem csatlakozni ehhez a dalhoz. Elsőre tetszett, mondtam, hogy miért is ne. És utána felajánlottam nekik, hogy gyertek el hozzám Szentendrére a házamba, és akkor ott megcsináljuk egy nap alatt ezt a nótát. Bejöttek az autóba, eljöttek.
0: Gondolom nem vártak vele sokat?
1: Nem. Hát én egyszer talán le kellett mondanom, át kellett rakni egy másik időpontra, mert közben jött valami. De igen, jöttek, és gyakorlatilag egy nap alatt véglegesen megcsináltuk ezt a nótát, tehát kitaláltuk, hogy milyen legyen. Kicsit azt éreztem, hogy én vagyok az idősebb, meg a rutinróka, hogy így várták azt, hogy most az íra a pontot én tegyem rá, hogy akkor milyen legyen. Így bíztak bennem, kvázi, és nagyon jól esett. És egy nagyon jó kis nótát rittyentettünk össze egy nap alatt, és ebbe még belefért azt, hogy bemutattam nekik Szentendrét, elmentünk a kedvenc helyemre, ott kajáltunk, piáltunk, és alkottunk, úgyhogy így sikerült.
0: Lesz még közös dal?
1: Bármi lehet, én nem zárkózom el semmitől. Az alapján szoktam választani magamnak zenekart is, vagy előadót is, hogy bennem mit vált ki érzelmileg. Maga az előadó, és nem csak a dal, meg a dalai, hanem maga az előadó, és nekem ők szimpik.
0: Mik voltak azok a személyiségjegyek, amiket Bencében felfedeztél, hogy nem hasonlít rád?
1: Nem a vidékiséget, az, hogy nagyon eltökélt. És nagyon
0: Alázatos,
1: és nagyon akar azért tenni, hogy ő sikeres legyen. De bizonyos kereteken belül, és ez nagyon szimpatikus. Nagyon. És nagyon jól gondolkodik a világról. És megfelelő humora van, ami nem egy ilyen besavanyodott ember. Én nagyon bírom őt, tényleg. Egy nagyon jó embernek tartom, amennyit megismertem.
0: Ez az alázatosság, meg nem tudom, az elhivatottságot mindenki emlegeti, mint a siker biztos hozzávalóját. Igazából mindenki a sikert hajtja, de valójában szerintem az van, hogy az oda vezető útra nem figyelünk igazán, pedig az lenne a kielégítő, hogy nem tudom, jelen vagyunk, amíg odaérünk. Mikor megérkezünk, akkor meg az van, hogy te most mit csináljak, megérkeztem. Szóval, hogy nem azt akarom feltenni kérdésként, hogy szerinted mi az az öt hozzávaló, ami mindenképpen kell, hanem inkább azt, hogy szerinted mit érdemes szem előtt tartani, hogyha az ember jól akarja megélni az életet, ami jobb esetben a sikerhez vezet.
1: Hát az önazonosság az nagyon fontos. Az, hogy te önazonos tudj maradni. És közben itt elrontottam, nem is 26 évesek vagyunk, hanem 27.
0: Már 27,
1: 26 igen. Van, 2026 és 99-esek vagyunk, úgyhogy 27, látod, ennyire figyelek. Az alázat az mindenféleképpen. Az alázat, a kitartás, az önazonosság, a hit, hinni magadban, hinni egymásban, hinni abban, mit csinálsz. Dalaidban ez eddig mennyi volt? 4.
0: Már egész jó.
1: És még az ötödik talán a szenvedély, tudnám mondani, hogyha nincs szenvedély benned, akkor az egy halvérű valami lesz.
0: Uh-huh. Ebből
1: és teljesen
0: már...
1: mindegy, hogy milyen stílusról beszélünk, és milyen típusú zenéről.
0: Ebből már kijön egy krumplélevás az összevalókor.
1: Akár.
0: A hit szerintem is egy nagyon fontos aspektus az élet bármely területén. Neked ráadásul ugye hát az életed nagyon szerves része is. Volt olyan, hogy elveszítetted?
1: Hát...
0: Szakmailag most elveszítetted a hited?
1: Hát szakmailag nem.
0: Hanem?
1: Hanem egyébként a hitemet. Hát az, hogy te hiszel valamiben, és mondjuk ezt nevezzük Istennek, vagy Teremtőnek, vagy bárminek, Buddhának, Jehovának, ki minek nevezi. Az Istennel való kapcsolatod az mindenki arra törekszik, és ez a végcél, hogy ez egy állandó legyen. A jelenben, minden pillanatban egy olyan kapcsolatod legyen a Teremtővel, ami segít mindenben. De az életben vannak nehézségek, amik olykor eltávolítanak ettől az érzéstől, és én most egy ilyen élethelyzetben vagyok.
0: Na, egy nagyon fura, hogy ezt mondod, mert mikor bejöttél, mi találkoztunk már korábban más körülmények között, és teljesen más volt a benyomásom rólad.
1: Már szóval, régebben?
0: Aha, hogy mikor most találkoztunk, hát egyrészt én úgy regisztráltam a mai napot, hogy megérkezés, megnyugvás, kiegyensúlyozottság, de azért van, érzek némi zavart is az étterve, és most, hogy mondod ezt a dolgot, lehet, hogy ez így megmagyarázza. Nem vagyok ilyen nagyon spirituális ember, csak volt egy időszak, egy 10 évvel ezelőtt, amikor azt gondoltam, hogy nagyképű vagy, megmondom őszintén, fogalmazok így, és akkor úgy voltam vele, hogy mindenki akinek berobban a siker, és nagyon sokan látják, az átmegy egy ilyen időszakon. Utána meg volt megint egy ilyen kiegyensúlyozottabb, egy másik rendezvény kapcsán, egy másik interjú kapcsán, amikor meg azt láttam, hogy na most aztán tényleg nagyon fókuszált, vagy tele energiával. Az, hogy elveszítetted a hitelt, ezt el lehet mondani, hogy miért?
1: Hát az nem publikus.
0: Okay.
1: Nézd, az ember, én azt gondolom, hogy az nem egy droid, nem egy robot. Ha mindenkinél ugyanazt látod, ahogy mondjuk megismerted, az lehet ilyen.
0: Hát fura lenne, hogyha mindenki stagnálna ugyanabba,
1: ilyen.
0: Persze.
1: Nekem ez hasonló, mint amikor valakin azt látom, hogy mindenkit szeret.
0: Aha.
1: Nekem ott az már műzlik. Nem szerethetsz mindenkit. Van, akit kedvelek, van, akit nem kedvelek, sőt, van olyan, akit utálok is, mert valamiért. Ugyanez az ember valamikor jobb paszban van, valamikor kevésbé, és az annyi összetevője van ennek, hogy az ember milyen lelki állapotban van, mik vannak rá hatással, mi az, amik átformálják a gondolkodását, a véleményét dolgokról, a hozzáállását. Tudod, az élet az lenne a jó, hogy egy ilyen egyenes lenne, hogy mindig azonos lelki állapotban vagy, békességben, boldogságban, szeretetben. Szerintem az élet az meg ilyen hullámzó, hogy hol így érzed, hol úgy érzed. Bár az a cél, hogy ez a hullám, ez kiegyenesedjen. Nálam még nem sikerült ez.
0: De egyáltalán lehetséges ez szerinted?
1: Hogy kiegyenesedjen?
0: Hát gondolom a halállal egy nagy bíp.
1: De a halál előtti állapotra gondolok. Erre törekszem én is, mint ahogy nagyon sok mindenki. Persze, hogy minden, ami körülvesz engem, minden, ami hatással van rám, az lelkileg adjon, építsen, és olyan érzéssel töltsön el, ami jó, és minden, ami rossz, ami leszív, ami elvonja a figyelmem, ami demotiváltá tesz, ami szomorúvá tesz, azokat meg kigagyi valami.
0: Szép lezárás is szerintem ez a gondolat a mai beszélgetésnek. Még nem menj el úgy, hogy nem árulod nekünk el, hogy hol fogtok még fellépni.
1: Igen,
0: az biztos, hogy november 21-én az Aporozsetszel hallhatják majd az A38-on a rajongók ezt a közös új dalt, a Köszi, de mi lesz még?
1: Hát a Magnával, ami kérem szépen, van egy több 100 milliárd követővel rendelkező Facebook oldalunk, nem vicce félretév, ott meg tudjátok nézni, hogy pontosan időpontban, amikor merre játszunk, de hogy egy pár helységnevet felsoroljak, Füzesgyarmaton játszunk, most időrendi sorrendben, akkor Ráckeve, Kecskemét, Nyírbátor, Gyula, hazai pálya, Sümeg, Sárospatak, augusztus 20-án Budapesten, Csepelen fogunk játszani, másnap már Kolozsváron játszunk 21-én, 22-én Szatmárnémeti, aztán Mátészalka, Komárom, Edelény, úgyhogy
0: be vagytok táblázva.
1: Be.
0: Nagyon várjuk ezeket a koncert. Csepelem meg külön. Figyelj, Travis Scott után szabadon augusztus 20-án be lehet állni. Jó, még egy bónusz kérdés. Ki igen. az a külföldi előadó, hatalmas sztár, akivel nagyon szívesen együtt dolgoznál?
1: Ja, hát két ember van nekem, aki etalon és még él. Hát az egyik az mind a kettő zseni, számomra az egyik a Paul McCartney.
0: Tudtam, hogy őt fogod mondani.
1: A másik pedig Stevie Wonder.
0: Aha. Remélem hát egyszer összejön.
1: Hát figyelj, Eric Claptonnal is szívesen. Igen, hát ők egy más kategória.
0: Szorítunk érte. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Szoríthatsz, mert a büdös életben nem jön el.
0: Nagyot kell álmodni. Hát sose tudhatod. Küldjetek nekik egy pár magnadalt. Nem,
1: legyél reális, az a legjobb.
0: Oké, húzzál vissza a földre.
1: Reálisan gondolkodni az.
0: Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál. Ilyen jó hangulatú beszélgetéssel telt el a keddesténk. A hallgatóknak is köszönöm, hogy végighallgatták ezt a beszélgetést. Tudják, legközelebb a Sláger FM YouTube csatornáján a következő hetekben vágatlanul meg is tekinthetik majd Mező Misivel, a Magna Cum Laude frontemberével ezt a hazai slágert és ezt az epizódot. És még van egy restanciám, mert hogy a Zaporozseccel közös dalotokat is szerettem volna meghallgatni közösen, nem menj addig sehova, utána ígérem, engedlek, és a hallgatóknak is megmutatjuk ezt az újdonságot. Ez lesz a Köszi.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1

0: Hey guys, it's Taylor.
1: It's me.
0: Taylor.
2: A Sláger FM. Minden, amit

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Börtönnel is büntethető lesz a szándékosan valótlan vagyonnyilatkozat a kormány új törvénycsomagja szerint. Szűcs Brigitta az Országos Mentőszolgálat új szóvivője. Koreai fesztivált rendeznek a hétvégén a Margit szigeten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Magyar Péter miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában közölte, akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha valaki szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozatot tesz. A kormány kedd este nyújtotta be az 50 oldalas korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely jelentősen bővítené az integritáshatóság jogköreit. A hatóság vizsgálhatná a családtagok vagyonnyilatkozatait, ezek azonban nem kerülnének nyilvánosságra, és kezdeményezhetné állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést tapasztal. A miniszterelnök szerint innentől fogva már érdekesek lesznek a vagyonnyilatkozatok. Politikai indíttatású koncepciós eljárásnak nevezte a vele szemben emelt vádakat Bíró Ferenc Pál, az integritás hatóság elnöke, aki szerint a büntetőügy célja az általa vezetett intézmény hiteltelenítése és az antikorrupciós reformok akadályozása. A központi nyomozó főügyészség kedden jelentette be, hogy hivatali visszaélés, közokirathamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt vádat emelt az integritás hatóság elnöke ellen. Az ügyészség szerint a hatóság vezetője különböző szerződések járműhasználattal és egyéb döntésekkel összefüggésben több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozhatott az intézménynek. Az Országos Mentőszolgálat bejelentette, hogy mostantól Szűcs Brigitta mentőtiszt tölti be a szóvivői pozíciót. A közlemény szerint az OMS a megújulás időszakát éli, és a feladatok ellátásával Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató bízta meg az új szóvivőt. Szűcs Brigitta 2018-ban az első női mentőápolók között csatlakozott a szolgálathoz. A tájékoztatás szerint Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. Újabb balatoni település vezetett be szigorítást. Siófok után Balatonlellén június 1-től tilos szeszes italt fogyasztani több közterületen, így utcákon, parkokban, sétányokon és játszóterek környékén. A rendelet célja a közrendés, a közbiztonság erősítése a főszezonban. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság figyelmeztet, a szabályszegés hatósági intézkedést és szabálysértési szankciót vonhat maga után. Engedélyezett marad az alkoholfogyasztás vendéglátóhelyeken, teraszokon, kijelölt rendezvényterület és a strandok meghatározott részein. A hétvégén visszatér a Koreaon, Magyarország legnagyobb ingyenes koreai
0: kultúrális fesztiválja. Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: A koreai napok célja, hogy a látogatók ne csak nézőként találkozzanak a koreai kultúrával, hanem
0: Sláger FM
2: keresztül fedezzék fel.
0: Minden, amit szeretünk.
2: Sportprogramok, tekvándó, kézműves foglalkozások és koreai vállalatok interaktív standjai is. Az idei szerven működik a világhírű Moon Tea a kapella csapat. Emellett több ismert koreai influencer is érkezik Budapestre, illetve 3 egyetem is bemutatkozik.

0: Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod.
1: I remember simple days, love you in simple ways, but now I'm cursed with this black heart.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Mintegy 47 millió forintot emelt le egy sértett számlájáról egy váci csaló. A Margit-sziget 203 éves platánja megkapta a tudományfája címet. Új sportág debütál a 2027-es budapesti vizes világbajnokságon. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Demonstrációt tartanak holnap reggel a Deutsche Telekom, ITTC Hungary Kft. Dolgozói, mert nem elégedettek a cég által megajánlott béremeléssel, közölte az infokommunikációs szakszervezet. A megmozdulás Budapesten, Debrecenben, Pécsett és Szegeden lesz, 8.15 és 8.45 között, még a munkaidő kezdete előtt, és a rendőrségen is bejelentették az akciókat, írja a 24.hu. A szakszervezet szerint több mint 1200 dolgozó írta alá a petíciót, mert a kapott emelés elmaradt az elvárt 6-7%. Ha a demonstráció nem hoz eredményt, figyelmeztető sztrájk is jöhet. 8 gyerek sérült meg egy ráfutásos balesetben az M1-es autópályán Biatorvágy térségében a 18-as kilométer szelvényben Budapest felé kora délután. A baleset során a gyerekeket szállító kisbusz beleszaladt az előtte haladó kamionba, mondta Csécsi Soma, Budapest rendőrfőkapitányság szóvivője. A Blick úgy tudja, hogy a buszon 32 gyerek utazott, a sérülteket kórházba szállították. Telefonos csalással csaknem 47 millió forintot emelt le egy sértett bankszámlájáról egy 22 éves váci férfi, közölt a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság. A csaló banki alkalmazottnak adta ki magát, és arra kérte az áldozatot, hogy töltsön le egy alkalmazást, miközben 4 részletben leemelte a pénzt. A rendőrök egy 18 éves nőt is kihallgattak, akinek számlájára 7 millió forint érkezett. A férfi több ember nevére is nyitott bankszámlákat, ezekre utalta a csalásokból származó összegeket. Elfogató parancsot adtak ki ellene, végül fehér gyarmaton fogták el. A 22 éves férfit pénzmosás miatt gyanúsítottként hallgatták ki és letartóztatták. Esztenyi Enikő lemondta a Ghost című darab rendezését a József Attila Színházban. Rövid Facebook bejegyzésében megköszönte a társulatból azok támogatását, akik mellette állnak, és sok sikert kívánt a következő évadra. Vaddisznó család sétált a napokban Budapest 12. kerületében. Egy arra járó videóra vette, hogy a kis csapat fényes nappal átvág az úttesten. A néhány másodperces felvételen jól látszik, hogy a vaddisznók egymás nyomában fegyelmezetten és rendkívül gyorsan futnak át a túloldalra, majd pillanatok alatt eltűnnek a Mindszenty tér környéki sűrű növényzetben. Különleges címet kapott a Margit-sziget egyik legidősebb fája. A 203 éves ősplatánt a tudományfája elnevezéssel tüntette ki Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Tudományos Akadémia. A kezdeményezés a tavaly indult tudománybarát település mozgalomhoz kapcsolódik. Az ünnepségen Frany Tamás leköszönt akadémiai elnök és Pósfai Mihály, az MTA új elnöke hangsúlyozták, a fa egyszerre jelképezi a múlt értékeit és a tudomány megújulását. A jövő évi budapesti vizes világbajnokságon megrendezik a történelem első 4x4-es világbajnoki vízilabda tornáját, így a magyar fővárosban debütál a nagy közönség előtt az új sportág, közölte a Nemzetközi Úszószövetség. A World Aquatics már tavasszal bejelentette, idén augusztus 31-e és szeptember 6-a között a horvátországi Dubrovnik ad otthont az első 4x4-es nyílt vízi vízilabda tornának, ami egyben a sportág első globális bemutatója lesz. Most kiderült, hogy ez az esemény egyben világbajnok és elejtezőként is szolgál. A 4x4-es vízilabdában csapatonként 4 játékos játszik, kisebb a játéktér és rövidebb a támadóidő, ami a World Aquatics szerint gyors tempójú, látványosabb játékot ígér. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Feljelentést tett a szociális miniszter a túlárazott játékmotor beszerzések ügyében. Péntekig nagyobb vízhozamra kell készülni az Öreg Duna medrében. Egy hét alatt 334 gyorshajtót mértek be a 10. kerületben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Kátvai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hűtlenkezelés gyanúja miatt feljelentést tette a budapesti rendőrfőkapitányságon. A Kulturális és Innovációs Minisztérium tavalyi játékmotor beszerzése ügyében. A tárca közlése szerint a KIM Családbarát Magyarországét kampány keretében 12 000 műanyag kismotort rendelt Balási Gyula cégeitől darabonként 14-16 000 forintos áron, miközben a piaci ár 5-6 000 forint. A tárca vezető bekérette a beszerzésben érintett főosztály munkatársait és a szerződéseket. Ezek alapján tavaly júliusban 239 millió forintos megrendelést adtak le a Lange Design Kft.-nek és a Newland Media Kft.-nek. A minisztérium szerint a beszerzést intéző személyek megszegték vagyonkezelői kötelezettségüket, és a túlárazással vagyoni hátrányt okoztak az államnak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az előző kormány a választások előtti napokban 94,3 milliárd forint előleget utalt ki a Mohácsi Dunahíd projektre. A Tisza kormány vizsgálja az ügyet és mérlegeli a feljelentés lehetőségét, valamint azt, hogyan lehet visszaszerezni a már kifizetett összegeket. A beruházás költségei az elmúlt években jelentősen nőttek. A projekt jelenlegi kerete 389,3 milliárd forint. Szombaton tartja tisztújító kongresszusát a Fidesz, ahol várhatóan megszűnik a jelenlegi választókerületi struktúra, és az önkormányzati rendszerhez igazodó szervezet jön létre. A párt országos elnöksége jelentősen bővülhet, és a kongresszuson várhatóan ismét Orbán Viktort választják meg pártelnöknek. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató tájékoztatása szerint az esemény szombaton 10 órakor kezdődik a budapesti kongresszusi központban, és várhatóan délután 5-ig tart. Az esemény nem sajtónyilvános, de élőben közvetítik. Az Észak-Dunántúli vízügyi igazgatóság figyelmeztetést adott ki, mert péntekig a megszokottnál nagyobb vízhozamra, emelkedő vízszintekre és helyenként erősebb sodrásra kell számítani az Öreg Duna medrében. A Bősi vízi erőmű 400 kW-os elosztóállomása kedd reggel óta meghibásodás miatt üzemen kívül van, ezért az erőmű csak egy turbogenerátorral működik, legfeljebb másodpercenként 500 köbméter víz felhasználásával. A fennmaradó vízmennyiséget Dunacsuny térségében az Öreg Dunába vezetik át. A vízügy arra figyelmeztet, hogy a vízjárás rövid időn belül is változhat, egyes partszakaszok és alacsonyabban fekvő területek elöntése sem kizárt. A horgászokat, vízitúrázókat és a part mentén tartózkodókat fokozott körültekintésre kérik. Egy hét alatt június 1-e és 6-a között 334 gyorshajtót mértek be a főváros 10. kerületében Kőbányán a rendőrök, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság az akció eredményének összesítése után. A rekorder gyorshajtó a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/órás sebességgel autózott, amiért 140 ezer forint közigazgatási bírság fizetésére kötelezték. A BRFK közölte, a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. A Győri Nemzeti Színház és a Margit Szigeti Színház közös produkcióban hozza el idén-nyáron a Margit Szigeti szabadtéri színpadra az Anna Karenina musicalt. Lev Tolstoy klasszikusának zenés adaptációja a Szerelem, a szenvedély és a társadalmi elvárások örök történetét mutatja be. A darab főszerepeit Széles Flóra és Miller Zoltán alakítják. A premier július elején lesz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 12-én pénteken este 19 órától a Hagyományok Háza színház termében érkezik a Fitos Dezső Társulat Tántorgók című előadása, Táncjáték a hazát elhagyók emlékére. Amerika, kérem szépen, a jövő országa, az ígéret földje, a lehetőségek hazája, lényegében egy tündérmese, főleg a 20. század elejé magyar nincstelenség felől nézve. Magyarországi szegénylegények, zsellérek, napszámosok, cselédek százezrei hagyták el a hazát az itthoni gondok enyhítésére, a könnyebb jövő reményében. Fiumében mondtak búcsút Európának, és több hezes utazás után aztán Amerikában találkoztak először a meseországgal, ahol azonnal hankik lettek, izompacsírták, és nyelvtudás hiány a legkeményebb munkákra osztották be őket. Hitték, hogy majd egyszer hazatérnek, földet, házat vesznek a kint keresett pénzből, de a kivándorlóknak lényegében csak a negyedet tért vissza Magyarországra. Nos, ez az előadás róluk szól, a tánc értük szól, a tántorgókról, a bátrakról és a bizonytalanokról, akik éhesen és tétován várták az ügynököt, hogy rabszolgamunkára vigye őket Pennsylvania bányáiba. Róluk, a hankikról, akik az első világháború előtt érkeztek Amerikába, szédelegve az idegen világban, ahol megtanultak élni, de mindvégig kívülállók maradtak. Róluk, a bujdosó magyarokról, akik tiszta tekintettel, de tántorgó lélekkel álltak az új világ földjén. Fitos Dezső társulata nekik állít emléket, megmutatva négy kivándorló legény sorsán keresztül a magyar paraszti exodust. A táncosok között ott van Balogh Boldizsár, Fenyvesi Zénó, Fitos Dezső, Gellén Péter, Kera Zoltán, Horváth Zalán, Molnár Bálint, Östör Ákos és Sári Albert is. A rendező koreográfus pedig nem más, mint a névadó Fitos Dezső. Várják önöket szeretettel június 12-én pénteken a Hagyományok Háza színház termében.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Feljelentést tett a szociális miniszter a túlárazott játékmotor beszerzések ügyében. Péntekig nagyobb vízhozamra kell készülni az Öreg Duna medrében. Egy hét alatt 334 gyorshajtót mértek be a 10. kerületben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter hűtlenkezelés gyanúja miatt feljelentést tette a budapesti rendőrfőkapitányságon. A kulturális és innovációs minisztérium tavalyi játékmotor beszerzése ügyében. A tárca közlése szerint a KIM Családbarát Magyarországét kampány keretében 12 000 műanyag kismotort rendelt Balási Gyula cégeitől darabonként 14-16 000 forintos áron, miközben a piaci ár 5-6 000 forint. A tárca vezető bekérette a beszerzésben érintett főosztály munkatársait és a szerződéseket. Ezek alapján tavaly júliusban 239 millió forintos megrendelést adtak le a Lange Design Kft.-nek és a Newland Media Kft.-nek. A minisztérium szerint a beszerzést intéző személyek megszegték vagyonkezelői kötelezettségüket, és a túlárazással vagyoni hátrányt okoztak az államnak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az előző kormány a választások előtti napokban 94,3 milliárd forint előleget utalt ki a Mohácsi Duna híd projektre. A Tisza kormány vizsgálja az ügyet és mérlegeli a feljelentés lehetőségét, valamint azt, hogyan lehet visszaszerezni a már kifizetett összegeket. A beruházás költségei az elmúlt években jelentősen nőttek. A projekt jelenlegi kerete 389,3 milliárd forint. Szombaton tartja tisztújító kongresszusát a Fidesz, ahol várhatóan megszűnik a jelenlegi választókerületi struktúra, és az önkormányzati rendszerhez igazodó szervezet jön létre. A párt országos elnöksége jelentősen bővülhet, és a kongresszuson várhatóan ismét Orbán Viktort választják meg pártelnöknek. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató tájékoztatása szerint az esemény szombaton 10 órakor kezdődik a budapesti kongresszusi központban, és várhatóan délután 5-ig tart. Az esemény nem sajtónyilvános, de élőben közvetítik. Az Észak-Dunántúli vízügyi igazgatóság figyelmeztetést adott ki, mert péntekig a megszokottnál nagyobb vízhozamra, emelkedő vízszintekre és helyenként erősebb sodrásra kell számítani az Öreg Duna medrében. A Bősi vízi erőmű 400 kW-os elosztóállomása kedreggel óta meghibásodás miatt üzemen kívül van, ezért az erőmű csak egy turbogenerátorral működik, legfeljebb másodpercenként 500 köbméter víz felhasználásával. A fennmaradó vízmennyiséget Dunacsuny térségében az Öreg Dunába vezetik át. A vízügy arra figyelmeztet, hogy a vízjárás rövid időn belül is változhat, egyes partszakaszok és alacsonyabban fekvő területek elöntése sem kizárt. A horgászokat, vízitúrázókat és a part mentén tartózkodókat fokozott körültekintésre kérik. Egy hét alatt június 1-e és 6-a között 334 gyorshajtót mértek be a főváros 10. kerületében Kőbányán a rendőrök, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság az akció eredményének összesítése után. A rekorder gyorshajtó a Keresztúri úton a megengedett 50 helyet 103 km/órás sebességgel autózott, amiért 140 ezer forint közigazgatási bírság fizetésére kötelezték. A BRFK közölte, a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. A Győri Nemzeti Színház és a Margit-szigeti Színház közös produkcióban hozza el idén-nyáron a Margit-szigeti szabadtéri színpadra az Anna Karenina musicalt. Lev Tolstoy klasszikusának zenés adaptációja, a szerelem, a szenvedély és a társadalmi elvárások örök történetét mutatja be. A darab főszerepeit Széles Flóra és Miller Zoltán alakítják. A premier július elején lesz. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 21-én vasárnap 17 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán egy igazi karnevál veszi kezdetén. Igen, ott a Városliget szívében, Szalsza a parkban címmel. Ez egy nagy sikerrel futó táncos program. Idén nyáron kora ősszel is a Zeneháza szabadtéri színpadán szórakoztatja a latin zene rajongóit. A 2026-os ingyenes eseményeken, mert hogy ezek ingyenesek, a budapesti Szontrész együttes mellett most jön egy latin szett, és a beaféle tánctanítások bővítésével egészül ki a program. A DJ szettek és a zenekari blokkok felváltva szólnak majd. A Szontrész egész Európát körbe koncertezte már, a zenekar tagjai között megtalálhatók venezuelai, kubai és kolumbiai gyökerekkel rendelkező művészek, akik elhozzák a szenvedélyes és vibráló latin ritmusokat a közönség számára. A Szontrész tagjai garantálják a fergeteges hangulatot minden buliban, miközben a bachata, a salsa, a reggaeton és más latin stílusokat játsszák. Ezúttal persze fókuszban a szalszával. Az énekes és zenekar vezető, akit imád egyébként a magyar közönség, Venezuelában született, magyar apától és venezuelai anyától. Zenész tanulmányait még Venezuelában végezte, valamint az Egyesült Államokban és Magyarországon folytatta, különböző szalsza és fúziós zenekarokkal ért el sikereket. Az egyik legjobb magyar fúziós zongorista, aki a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián végzett, első lépéseit Pege Aladár zenekarában tette, amelyben több mint 15 évig játszott profi zongoristaként, tehát nem akárkiről beszélünk. Már nem csak latin zenére specializálódott, hanem két szólólemezzel is jelentkezett. Egy hosszú múltra visszatekintő kubai ütőssel, aki eredetileg az osztrák székhelyű világszerte ismert Havana Sound Clubban kezdte pályafutását, amelyel a kubai kultúrát képviseltve bejárta az egész világot. Izgalmas lesz egyébként mindenki, aki ebben a basszusgitáros is, aki itt van a zenekarban, úgyhogy ajánljuk szívből önöknek június 21-én vasárnap a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak. Egy helyen a legnagyobb kedvencei.

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Börtönnel is büntethető lesz a szándékosan valótlan vagyonnyilatkozat a kormány új törvénycsomagja szerint. Szűcs Brigitta az Országos Mentőszolgálat új szóvívője. Koreai fesztivált rendeznek a hétvégén a Margit-szigeten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Magyar Péter miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában közölte, akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha valaki szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozatot tesz. A kormány kedd este nyújtotta be az 50 oldalas korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely jelentősen bővítené az integritás hatóság jogköreit. A hatóság vizsgálhatná a családtagok vagyonnyilatkozatait, ezek azonban nem kerülnének nyilvánosságra, és kezdeményezhetné állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést tapasztal. A miniszterelnök szerint innentől fogva már érdekesek lesznek a vagyonnyilatkozatok. Politikai indíttatású koncepciós eljárásnak nevezte a vele szemben emelt vádakat Bíró Ferenc Pál, az integritás hatóság elnöke, aki szerint a büntetőügy célja az általa vezetett intézmény hiteltelenítése és az antikorrupciós reformok akadályozása. A központi nyomozó főügyészség kedden jelentette be, hogy hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés miatt vádat emelt az integritás hatóság elnöke ellen. Az ügyészség szerint a hatóság vezetője különböző szerződésekkel, járműhasználattal és egyéb döntésekkel összefüggésben több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozhatott az intézménynek. Az Országos Mentőszolgálat bejelentette, hogy mostantól Szűcs Brigitta mentőtiszt tölti be a szóvivői pozíciót. A közlemény szerint az OMS a megújulás időszakát éli, és a feladatok ellátásával Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató bízta meg az új szóvivőt. Szűcs Brigitta 2018-ban az első női mentőápolók között csatlakozott a szolgálathoz. A tájékoztatás szerint Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. Újabb balatoni település vezetett be szigorítást. Siófok után Balaton-Lellén június 1-től tilos szeszes italt fogyasztani több közterületen, így utcákon, parkokban, sétányokon és játszóterek környékén. A rendelet célja a közrendés, a közbiztonság erősítése a főszezonban. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság figyelmeztet, a szabályszegés hatósági intézkedést és szabálysértési szankciót vonhat maga után. Engedélyezett marad az alkoholfogyasztás vendéglátóhelyeken, teraszokon, kijelölt rendezvényterületeken és a strandok meghatározott részein. A hétvégén visszatér a Koreaon, Magyarország legnagyobb ingyenes koreai kulturális fesztiválja Margit-szigeti Kristály színtérre. K-pop táncok, beauty workshopok, koreai street food, e-sport és hagyományos művészeti programok várják a látogatókat. A kétnapos fesztiválról Pál Fidóra, a Koreai Kulturális Központ szóvívője beszélt a Sláger FM-nek.
2: A koreai napok célja, hogy a látogatók ne csak nézőként találkozzanak a koreai kultúrával, hanem személyes élményeken keresztül fedezzék fel azt. Lesz K-pop tánc előadás, koreai gasztronómiai udvar, e-sport programok, taekwondo, kézműves foglalkozások és koreai vállalatok interaktív standjai is. Az idei sztárvendég pedig a világhírű May 3 a cappella csapat, emellett több ismert koreai influencer is érkezik Budapestre, illetve 3 egyetem is bemutatkozik kreatív programokkal. Tekintettel a nagy érdeklődésre, a K-beauty pedig idén egy külön zónát kap a fesztiválon.
1: A két nap részletes programjai